Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szeptember 25-e van, péntek, az eufrozinákat és a születésnaposokat is köszöntjük sok-sok szeretettel. Ha ma kicsit lassabban indulna a reggel, akkor gondolj Harry Fordra. 1926-ban épp ezen a napon döntött úgy, hogy a korábbi 6 nap helyett elég lesz heti 5-öt végig melózni napi 8 órában. Lényegében neki köszönhetjük a modern hétvégét, ami mellesleg pár óra múlva kezdődik. Na és akkor nézzük, hogy mi történt még ezen a napon, szeptember 25-én. 1493-ban Kolumbusz Kristóf nem bízta a véletlenre a második útját, 17 hajóval vágott neki az Atlanti-óceánnak Spanyolországból. 1916-ban született Körmendi László, a Magyar Rádió ikonikus Kazinczy-díjas főbemondója, akinek a hangján generációk nőttek fel. 1931-ben pedig a budapesti Royal moziban lejátszották az első magyar hangos filmet, a Kék bálványt. Ez tehát szeptember 25-e. Tarts velem itt a Petőfin, a folytatásban jön már is Gábor Márkó és a Fel kéne nőni.

0: Petőfi Rádió. Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Azt hittem játék lesz csak egy nagy játék, s hogy megóvsz majd mindentől, mint naptól az árnyék. Igen, így volt, de szép is volt. Én a fényben mindig valami mást kerestem, és addig-addig vártam, míg végül kicsit vak is lettem.

0: magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Pénteken a napsütésé a főszerep, még ha át is vonul felettünk pár felhő az égen, néhol beszorulhat egy-egy futó zápor, de komoly esőtől nem kell tartani. A csípősebb, párásabb reggel után délutánra kifejezetten kellemes, 17 és 23 fok közötti csúcsokra készülhetünk. A legjobb rész viszont csak most jön, holnap ráduplázunk a napsütésre, és még egy-két fokot ráverünk a mai csúcsokra. Tökéletes őszi hétvége körvonalazódik, úgyhogy nyugodtan tervez valamilyen szabadtéri programot. Szóljon a zene, itt a Petőfi, már is Szederrel megyünk tovább, ez a Bújócska.

0: Csak a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Most hazamegyek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello, jó, hogy itt vagy. Szeptember 25-e van, már péntek, csak pár órát kell kibírni a hétvégéig. Addig pedig hallgassunk együtt jó hazai zenéket itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Sieder elé jön most Dankó Tünde és a Rózsaszín.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

Ez volt a Monoton a Sztoriumtól, itt a Petőfin, ahol minden magyar. A hétvége nem lesz monoton. Figyelem, Forma 1 rajongók, átrendeződik a hétvégi naptár. Nem vasárnap, hanem szombaton rendezik meg az azeri nagydíjat. A száguldó cirkusz egy ázsiai tripla hétvégével tér vissza. Baku után jön a Sepangba áthelyezett bahreini nagydíj, majd Szingapur. De hogy miért pont szombat? Az azeriek szeptember 27-én a második hegyi karabahi háború áldozataira emlékeznek. A nemzeti gyásznap miatt pedig előrébb hozták a teljes menetrendet. Ez azt jelenti, hogy ma már jön az időmérő, szombaton 13 órakor pedig rajtol a futam Bakuban. Mellesleg ez lesz a Forma 1 történetének 80. nem vasárnapi versenye. Régen Nagy-Britanniában vagy Dél-Afrikában ez teljesen megszokott volt. Állítsd be az emlékeztetőt, a futamot pedig élőben követheted majd az M4 Sporton. A jó zenékért érdemes a Petőfit választani. Gesztesi Alexandrával és Mitch Marcival megyünk tovább. Ez a Durcás Angyal.

0: Ez a Petőfi Rádió. Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: zenélj vagy énekelj te is élőben. Hajrá magyarok, @petofiradio.hu. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
1: Esik eső, szakad szakad, szeretnélek, de nem szabad, te is tudod,

0: napot!
1: Péntek hajnalban is a Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar otthon, család, kötődés. Erről szól Balogh Eszter dala, amivel még 2021-ben lépett a dal színpadára. Eszternek a zene gyerekkora óta az élete része, sokszor arra ébredt, hogy a nagypapájáik a konyhában hegedülnek és énekelnek. Ő először zongorázni tanul, de aztán hamar egyértelművé vált, hogy a hangjával tudja a legtöbbet elmondani. A most következő szerzeménye arról az érzésről mesél nekünk, amikor hazalátogat a szülőfalujába a szüleihez, és legszívesebben mindig ott maradna. Íme Balogh Eszter, és a Maradnék, a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió.
1: A magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
2: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: lehetőség, amire régóta vársz. Itt van.
1: Hajrá magyarok, petőfirádió.hu.
0: Zenélj vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És megint egy órával közelebb a hétvége, így repül az idő. Szeptember 25-e van, péntek, üdv a fedélzeten, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Jó ébredezés, mindjárt a Nova Prospect-tel hozom majd Anna Elze és Kanizsa Gina párosát is, de előbb egy örökzöld a Sirius-tól, ez a hajnali ének.
0: Itt egy újabb óra.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Barátok közt, jobban, rosszban, Pécsi harmadik színház, és ahogy ő viccesen mondja, a túrautó bajnok gyerekkori barátja Mihelis Norbi mögött, ő a vármegye második leghíresebb Norbia. Fischer Norbi idén a Dal színpadán bizonyított Bartalos Jenő Sosem elég című szerzeményével. Mivel Norbinak kiemelten fontos a család és az erős értékrend, egy olyan duettpartnert keresett maga mellé, aki hozzá hasonlóan gondolkodik a világról. A választása a Horányi Julira esett. A közös munka és a hasonló szemlélet pedig elképesztő energiákat szabadított fel a színpadon. Most jön Horányi Júli és Fischer Norbi együtt, ez a Sosem elég, itt a Petőfim.

Ha reggel 6-ra mész dolgozni, még talán nem vagy elkésve. Itt volt a Here We Are és az Őrzöm az álmod a Petőfin, ahol minden magyar. Azt hiszem eljött az ideje egy gyors házi patika leltárnak. Nézzük át a gyógyszeres dobozunkat, mert a régi felbontott készítmények sokszor bizony több kárt okozhatnak, mint amennyi hasznuk lehet. A lejárati idő nem csak egy formális dátum a dobozon, az idő, a meleg és a pára hatására a hatóanyag lebomolhat, sőt a felbontott flakonokban a baktériumok is elszaporodhatnak. A szemcseppeknél, szemkenőcsöknél, ugye felbontás után sokszor csak néhány hétig használhatjuk ezeket biztonságosan. A szirupoknál, krémeknél és antibiotikum szuszpenzióknál a felbontás pillanatától ketyeg az óra, nem a dobozra írt gyári dátum számít. A megmaradt antibiotikumok esetén soha ne tegyük el tartalékba a következő betegségre, és ugye a tárolás helye is nagyon fontos, a fürdőszobai szekrény vagy a konyhai pult, a pára és a hő miatt a legrosszabb választás. Tartsuk ezeket száraz, hűvös helyen. A legfontosabb, a lejárt vagy már nem használt gyógyszert soha ne dobjuk a szemetesbe, vigyük be inkább a legközelebbi patikába, és dobjuk be a kihelyezett gyűjtő dobozba. Vigyázzunk az egészségünkre. És közben jöjjenek a jó zenék itt a Petőfin, Kőkény Attila, Rakoncai Viktor és Zséda érkezik. Ez a Csókolj még egyszer.

0: Ajándék, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfirádió.hu.
0: Zené vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban. Petőfi Rádió.

0: Hogy legyen jó.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Csak óvatosan a munkába menet, vigyázz nagyon magadra és a többiekre is, közben pedig már lélekben szerintem a legtöbben a hétvégében járunk. Tarts ki, csak pár órát kell addig kibírni. És jó ébredezést, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, a Dreamflow-val indulunk.
1: Itt egy újabb óra,

Rock and roll, szétté betemet. Itt volt az Escape My Shadows, a Petőfin, ahol minden magyar. Jó reggelt! Ma 13 órától egy elég különleges formáció érkezik hozzánk a Hajrá Magyarok stúdiókoncert sorozatába. Jön a Quantum Hub. Ha a név hallatán a fizika könyv ugrik be, nem jársz messze. A Quantum Hub a téridő azon szintje, ahol a részecskék folyamatosan keletkeznek és megsemmisülnek. John Archibald Wheeler találta ki ezt még 55-ben. Zeneileg pontosan ugyanez a kiszámíthatatlan, robbanékony energia jellemzi a srácokat. A duót Stank, a klasszikus és jazz zongorista, valamint Quick, az autodidakta rapper alkotja. Együtt egy teljesen egyedi hip-hop és elektronikus fúziós erőművet rakosgattak össze. 13 órakor tehát élő stúdiókoncert a Petőfin, amit itt nálunk élőben hallatsz, és persze a YouTube csatornánkon, illetve a Facebook oldalunkon is láthatsz. Tarts velünk! A folytatásban pedig maradunk a Rock and Roll-nál, ezúttal a Kingfishers-szel. Itt a Szórakozni!

0: összes magyar zenét online is. Petőfirádió.hu.
1: Bárcsak megtalálnátok, valahol ott vagyok, de tenném inkább már túl ritkán, jönnek a mondatok.

0: meg szex!
1: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
2: Világszerte a YouTube-on
1: és Sopronban az FM 99.5-ön.
2: Petőfi Rádió.

A kieséssel ébredtünk fel, ezoltan nem félek itt a Petőfin, ahol minden magyar. Jó reggelt, párás, hűvös reggellel indítunk. Helyenként 3 és 12 fok közé csökkent a hőmérséklet, de napközben szépen kiderül az ég, bár néha felhők zavarhatják majd meg a napsütést, és elszórtan egy-egy futózápor is becsúszhat. Délutára kifejezetten kellemes 17 és 23 fok közötti melegre készülhetünk. A hétvége pedig már most nagyon jól néz ki. Lépésről lépésre megérkezik hozzánk a vénasszonyok nyara, vagy éppen indián nyár, kinek hogy tetszik, csodás napsütéssel és egyre magasabb hőmérsékletekkel. Élvezzük az őszi napsütést, és közben szóljanak a legjobb hazai zenék. Itt a Petőfin, már is a Lóci Áncikkal megyünk tovább. Jó reggelt!

0: magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Miért hagysz időt, hogy gondolkodjak? A szavak nélkül rég kimondtad, sújtad.

0: ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Zárjuk a hajnali órákat, és indul a reggel. Már Habocki Máté kollégámmal a következő percekben. Tarts vele, ha teheted, és legyen nagyon szép, vidám a pénteket. Már csak egy karnyújtásnyira a hétvége. Találkozzunk majd este 9-től. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás Meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás Meseóra. A Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik az enyhe, változékony idő. Bizalmi válságról beszélt Baka András államfő az ENSZ New Yorki közgyűlésén. Véget ért a Pannon Egyetem felújítása. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt hajnalban az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Biatorbágynál. Az M0-ás csomópontnál a 17-es kilométernél még mindig lassú a haladás. Dolgoznak az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében, ezért Vásárosnamény felé az 53-as és az 57-es kilométer között a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran marad tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban, az ENSZ közgyűlésen mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, a szervezetnek cselekvőképesnek kell lennie, méltányosan kell bánnia a tagállamokkal, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. Átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot a Tisza kormány. Jelentette ki Magyar Péter, miután 14. Leó pápával találkozott a Vatikánban. A kormányfő hangsúlyozta, tájékoztatta a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. Közölte, a program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki, zajlik a megfelelő személy kiválasztása. Az év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája, a cél, hogy mindenki részesüljön a digitalizáció nyújtotta előnyökből, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán egy budapesti szakmai konferencián elmondta, hogy ennek részeként a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz az akadálymentesítés, és olyan mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálatot alakítanak ki, amelyen keresztül minden szakterület információja folyamatosan elérhető. Véget ért a Pannon Egyetem felújítása. Modernizálták az intézmény nagy kanizsai épületeit, korszerűsítettek egy veszprémi labort, valamint több mint 1200 digitális eszközt szereztek be. Az új digitális programok az oktatók és hallgatók ügyintézését, a mesterséges intelligenciával támogatott adatelemzési rendszer pedig az oktatási irányítást segítik.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Az ország nagy részén változóan felhős az ég, északkeleten és a Tiszántúlon ködfoltok nehezítik a közlekedést. Ezek feloszlása után továbbra is nagy területen borongós idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. A Dunától keletre néhol futó zápor előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 17-21, késő este 8-14 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, száraz, enyhe őszi idő lesz a folytatásban is.
3: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 6 óra indul a Halló Magyarok 2026. szeptember 25-én pénteken. Ébredezés mellé ma is a magyar kedvencek jönnek és motiválnak kezdésnek, például a halott pénzzel, amikor feladnám.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Petőfi Rádióban.
1: A lehetőség adott, akár te is jelentkezhetsz a stúdiókoncert műsorunkba, a Hajrá Magyarokba. Délután egy órától egyébként a mait is élőben láthatod majd Facebook oldalunkon, illetve YouTube csatornánkon egyaránt. Ma a Quantum Hub érkezik hozzánk, egy hip-hop és elektronikus zenei duó, melynek tagjai Steng és Quick, kellőbbi klasszikus és jazz zongorista, míg utóbbi autodidakta rapper, együtt egy meglehetősen egyedi világot teremtenek. 2026-ban a Jägermeister hangadó tehetséggondozó program profi nyertesei és a kiválasztott művészei között voltak. Azóta többek között megfordultak a Strandfesztiválon, a Pontonon is, zenéjük pedig egy fúziós erőmű. No hát mindezt majd délután egytől megtapasztalhatjuk. Most pedig szintén egy energikus felvétel következik, méghozzá a Bohemian Betyárs csapatával. Összefúj a szél, itt a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: olyan rutinból jól a napot.
1: Remélem sikerül a jó és rutinos napindítás így szeptember 25-én. 1931-ben ezen a napon mutatták be az első magyar hangos filmet, a Kék Bálvány Budapesten, a Royal Apollo moziban. Lázár Lajos rendező alkotásában a női főszerepet a 17 éves Réde Inell játszotta, aki korábban ismeretlennek számított a filmes világban, a férfi főszereplő pedig a következő évtizedek férfi ideálja, Jávor Pál volt. Ami azt illeti, nálam is van ma egy páros mozi belépő, méghozzá Földszín című film premier előtti vetítésére. Mondom majd a részleteket, hogyha a héten esetleg lemaradt el. És a mai dátumhoz kötődik egyébként a gyógyszerészek világnapja is, úgyhogy Isten értesse őket. Célja elismerni a gyógyszerészek munkáját és fontosságát az egészségügyben, a gyógyszerellátásban, a kutatásban és a betegtájékoztatásban. A nap további részleteiről olvasd el a betegtájékoztatót, vagy kérdezd meg kezelőorvosod, gyógyszerészed, ahogy azt sokszor szoktuk ugyebár hallani. Na és sokszor halljuk a magyar kedvenceket is, így lesz ez a hírek után is. Vár ránk a Zanzibár, március végétől nem sokára a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Változékony, de enyhe őszi idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Baka András államfő is felszólalt az ENSZ New York-i közgyűlésén. Komplex tüdőegészség programot indított az Országos Korányi Pulmonológia Intézet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Továbbra is dolgoznak az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell számítani. Dolgoznak az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében is, ezért Vásárosnamény felé az 53-as és az 57-es kilométer között a külső és a leállósávon haladnak a járművek. Változásokra kell számítani este 6 órától a Puskás Aréna környékén labdarúgó mérkőzés miatt Budapesten. Lezárják a Dózsa-György utat a Tököli út és a Kerepesi út között, az Ifjúság útját a Dózsa-György út és a Stefánia út között, a Verseny utcát teljes hosszában, valamint az István mezei utat. A megszokottnál gyakrabban jár majd a 2-es, a 4-es metró, valamint az 1-es villamos. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Azt a szabadságot, amelyet a magyarok 1956-ban maguknak követeltek, ma Ukrajna számára is meg kell védeni, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban, az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András elmondta, az ukránok ma a függetlenségük megőrzéséért harcolnak. Oroszország háborúja sérti az ENSZ alapokmányát és a nemzetközi jogot. Az államfő hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna önvédelemhez való joga, szuverenitása és területi integritása mellett. Az ukrán elnök bejelentette, hogy országa megállapodott a Patriot légvédelmi rendszereihez szükséges rakétacsomag szállításáról. Volodymyr Zelenszkij ugyanakkor azt nem közölte, hogy melyik országtól érkeznek a harci eszközök. Ukrajna elnöke találkozott az Egyesült Államokban élő ukrán közösség képviselőivel és vezetőivel, a megbeszélésen jelentette be az egyességet. Magánaudiencián fogadta 14. Leó pápa a magyar miniszterelnököt a Vatikánban. Magyar Péter és a katolikus egyházfő külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról egyeztetett. Magyar Péter tegnap reggel magyar nyelvű szentmisén vett részt a Szent Péter Bazilika altemplomában, a magyarok nagyasszonya kápolnában, majd koszorút helyezett el a Szent István szobornál. Folytatja a Hungary Helps programot a Tisza kormány, miután átvilágították az eddigi működést, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter Rómában a pápai magánaudiencián elmondta, korábban nyílt pályázatot írtak ki a program vezetésére, amelyre jelenleg is zajlik a megfelelő személy kiválasztása. Újságírói kérdésre hozzátette, tájékoztatta a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást.
4: Ahol esetleg visszaélések voltak, ott eljárások lesznek, de alapvető célunk egyrészt segíteni, ugye a migráció elleni küzdelemben is fontos az, hogy a segítséget vigyük oda, és ne a problémát hozzuk Európába, ez pontosan beleilleszkedik a Tisza programjában is, úgyhogy folytatni fogjuk.
3: kárpátaljai iskolákba látogatott az alapvető jogok biztosa. Juhász Imre közvetlen tapasztalatokat szerzett a magyar nyelvű oktatás gyakorlati feltételeiről, az intézmények működéséről, valamint az oktatási és nyelvhasználati szabályok mindennapi érvényesüléséről. A delegáció Munkácson, Beregszászon, Csapon, Fornoson és Nagydobronyban járt. Az alapvető jogok biztosa hivatalos jelentést készít a tapasztalatairól.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt. Ez derül ki abból a dokumentumból, amelyet Bujdosó Andrea frakcióvezető tett közzé az országgyűlés honlapján. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett döntenek Hankó Balázs fideszes, Sesznák Miklós KDNP-s, Gurzó Mária tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyéről is. Hétfőtől 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval arra hívja fel a figyelmet, hogy a kis- és közepes vállalkozások helyzete romlott a védett ár, illetve az ársapka miatt. A programról Egri Gábor, az FBS elnöke tájékoztatott.
5: Lesznek meghívott vendégeink, beszélgetéseket fogunk folytatni, kétszer meg a helyszínen hangos bemondón tájékoztatni az érdeklődőket, a jelenlévőket, a járókelőket Magyarország üzemanyagpiacról és annak a rendkívül diszonáns helyzetről, amiben kerültünk.
3: Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságon belül. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter azt mondta, hogy az akkumulátoripari hatóság feladatokat megyei szintről országos szintre emelik, hogy az ágazat ellenőrzése a legnagyobb figyelmet kaphassa. A főhatóság kiemelt feladata lesz odafigyelni a gyárak létesítésére, működésére, a környezeti hatásvizsgálatokra. Gajdos László megerősítette, hogy szükség van az iparra, de nem minden áron. Hozzátette, az emberek egészsége az első.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Komplex tüdőegészség programot indított az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az átfogó felmérés fő célja a tüdőrák megelőzése. A vizsgálatokon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz és szigorú feltételekhez kötött. Bogos Krisztina, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatója elmondta, megfigyelik, hogy az aktív dohányosok esetében milyen beavatkozások segíthetik a kockázatok csökkentését, a betegségek korai felismerését. Ezért a résztvevőkre egyénre szabott, speciális vizsgálat sor vár.
6: Azokat várjuk, akik 50-75 év közöttiek, jelenleg is dohányoznak, és legalább 20 éve körülbelül napi egy doboz cigarettának megfelelő mennyiséget szívnak. A program nem csak az LDCT vizsgálatról szól, tehát nem egyetlen diagnosztikai módszer alkalmaz, a résztvevők tüdőegészségét komplexen mérjük fel.
3: Újfajta stroke kezelést alkalmaztak Kecskeméten. Elsőként a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórházban kapott új típusú, életmentő véralvadékoldó gyógyszert egy stroke-os beteg Magyarországon. Az eljárás különösen a súlyos, nagyér elzáródásban érintett betegek ellátásában jelent előrelépést. A kezelés legnagyobb előnye a gyorsasága. Míg a korábban használt készítményt egy órás infúzióban kellett beadni, az új gyógyszert egyetlen injekcióban juttatják a szervezetbe. A terápiát az Országos Mentőszolgálat, a Kecskeméti Kórház érintett részlegei és a Szegedi Klinika orvosai közösen alkalmazták. Országszerte több mint 2100 program közül választhatnak az érdeklődők ma és holnap a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A régészettől a lézertechnológián át a mesterséges intelligencia fejlesztésig a tudomány számos területe megmutatja magát az ingyenes rendezvényen. A programok egy része regisztráció köteles, de jó néhány előadás online is elérhető.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Az ország nagy részén változóan felhős az ég, északkeleten és a Tiszántúlon ködfoltok nehezítik a közlekedést. Ezek feloszlása után továbbra is nagy területen borongós idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. délután 17-21, késő este 8-14 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, száraz, enyhe őszi idő lesz a folytatásban is.
0: Petőfi Rádió. Sport.
7: A mikrofonnál Bera Emese. Döntetlennel mutatkozott be a német labdarúgó válogatott kispadján Jürgen Klopp, a Liverpool korábbi edzője. A Nemzetek Ligája A divíziójában Hollandia-Németország 1-1, Norvégia-Dánia 3-2, Portugália-Vász 1-0 és Szerbia-Görögország 1-2. Ma Magyarország is megkezdi szereplését a Nemzetek Ligájában. Márko Rossi együttese 20:45 perctől Ukrajnában játszik a Puskás Arénában. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, a második félidőt pedig 22:15 perctől a Kossuth Rádióban is hallhatják. Magabiztosan nyerte a szabad kártyával induló Veszprém az egyiptomi kézilabda klubvilágbajnokság selejtezőjében. Xavi Pascual együttese 45-19-re verte a Sydney University együttesét, így bejutott a csoportkörbe, ahol többek között a Füksze Berlinnel is összecsap majd. Az Eto Basket néven szereplő Győr hazai pályán 88-74-re legyőzte az Eltebeac Újbuda együttesét a női kosárlabda NB1 2026-27-es szezonjának első mérkőzésén. A Korona Brassó 3-1-re nyerte a Budapesti Jégkorong Akadémia vendégeként az Erste Liga alapszakaszában. További eredmények: Háromszéki Ágyúsok, Dunaújvárosi Acélbikák 7-1, Gyergyói HK, DVTK hosszabbítás után 1-2 és Csíkszereda Újpest 5-2. Kukta Vladislava megnyerte elődöntőjét, így bejutott az 57 kg-os súlycsoport mai fináléjába a szófiai ökölvívó Európa bajnokságon. A kazak származású magyar boxoló győzelme azt jelenti, hogy a zárónapon két magyar lesz érdekelt a döntős programban, ugyanis Hámori Luca 65 kg-os fináléban lép kötelek közé. Köszönöm figyelmüket!
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt, szép napot kívánok! Mindjárt hetet mutatnak az időjelzők, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, információk. Mára még van nálam egy páros mozibelépő a Földszín című film premier előtti vetítésére. Hogyha szeretnéd megnézni, akkor figyelj, fülelj, keresd a játékszignált, 11-ig bármikor felcsendülhet. Hogyha meghallod, akkor pedig várom az előadó dalcímet SMS-ben a 0630303380-ra. Ha nálad csörög a telefon, a szlogenünket is kérdezem majd. Petőfi Rádió, minden magyar. A kendéket, eufrozinákat Isten éltesse, hiszen ma ünneplik a névnapjukat. Rúzsa Magdi pedig a karmával köszön mindenkit a hírek után. Itt a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
3: Egyszer volt, hol nem volt.
4: Még az operenciás tengeren is túl.
5: A mese tanít.
4: Még veszélyeztek is valaki, ilyen hiába valóságokat.
5: Megnevettet.
6: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
5: Ám végül mindig győz az igazság.
4: Na, fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
5: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
0: A műsorajánló után... Társadalmi célú reklám.
7: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: A társadalmi célú reklám után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Reklám.
9: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
10: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
9: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos gyógyszerészét.
0: Egy reggel indulhat így is.
11: Meg így is.
0: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
12: One, two, three, let's go!
2: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás.

0: reggeli komától függetlenül legyél a leggyorsabb és küldd el a dal előadóját és címét.
1: Ha te vagy az első, akkor nyereményed páros jegy a Földszint című film premier előtti vetítésére a Cirkó film jóvoltából.
0: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevarászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Többnyire száraz, enyhe idő lesz. Meghívta Magyarországra 14. Leópápát, Magyar Péter miniszterelnök. Megnyílt a WordPress fotókiállítás a Biodómban. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Arra szólnak a járművek az M1-es autópályán Budapest felé, a 60-as és a 39-es kilométer között. Hosszabb menetidőre kell készülni. Már erős a forgalom az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán is. Az M0-as autóúti csomóponttól telítettek a sávok. Szintén sokan haladnak a 10-es főúton, a Solymári körforgalomtól befelé, a 31-es főúton Maglód és Mende közelében, az M0-as autóút felé vezető oldalon, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán az M0-as autóúti csomópont előtt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Meghívta Magyarországra 14. Leópápát a miniszterelnök. A katolikus egyházfő magánaudiencián fogadta Magyar Pétert. A témák között szerepelt a béke és az oktatás ügye, de szóba került a mesterséges intelligencia és az elmagányosodás kérdése is. A kormányfő beszámolt arról, hogy Magyarország továbbra is támogatja az üldözött keresztényeket, és átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot. Azt a szabadságot, amelyet a magyarok 1956-ban maguknak követeltek, ma Ukrajna számára is meg kell védeni, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésen mondott beszédében. Baka András úgy fogalmazott, Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A NATO kidolgozta az összes lehetséges válaszlépést az orosz hibrid fenyegetések kezelésére. Mark Rutte, a szervezet főtitkára azt mondta, a válaszlépéseket alkalmazni is fogják szükség esetén, hogy az Észak-Atlanti Szövetség továbbra is erős maradhasson. Megnyílt a WordPress fotókiállítás Budapesten a Biodómban. A tárlat 42 díjazott fotós munkáit mutatja be. A képek napjaink legégetőbb problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktusokon át az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. Idén is láthatók kísérő kiállítások, köztük a 2026-os választással, illetve az 1956-os forradalom és szabadságharccal kapcsolatos tárlat is.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Az ország nagy részén változóan felhős az ég, északkeleten és a Tiszántúlon ködfoltok nehezítik a közlekedést. Ezek feloszlása után továbbra is nagy területen borongós idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. A Dunától keletre néhol futó zápor előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 17-21, késő este 8-14 fok valószínű.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó reggelt kívánok! 7 óra után járunk, ez a Halló Magyarok 2026. szeptember 25-én pénteken. Vigyázz magadra, a reggeli csúcsban sok-sok türelmet kívánok! A magyar kedvencek azért ezt is könnyebbé teszik. Kezdés Rúzsa Magdival, jön a Karma!
0: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag magyar zenékkel!

látom igazán, hova tűnt el a határ, felkapott az ár, ki lesz ki haza talál, más lett ide kevés, a vértől vörös a kés, hátba szúrt halál, ki lesz ki haza talál, mégis hova tovább, minden hazahúz még egy másik úton át.

0: Halló magyarok!
1: Kalandoz egész évben aktívan
0: a Balatonnál!
2: Jó reggelt és nagyon-nagyon jó utat kívánok! Csodás hétvégi programok állnak előttünk többek között a Balaton partján, és itt vagyunk egyébként a murci időszakában, ami a szüreti időszak egyik jellegzetes itala, még erjedésben lévő enyhén szénsavas újborról van szó természetesen. Na hát a Murci Fesztivál mindezt ünnepli holnap majd Balatonfüreden. Kötetlen családias hangulat vár, ahol az ízek mellett természetesen a gyerekeknek szóló programok és a gasztronómiai kínálat is fontos szerepet kap. Balatonfüredtől pedig nem olyan messze ott van Tihany, mindjárt oda is ellátogatunk a hétvége kapcsán, de mindenek előtt következzenek a magyar kedvencek, például egy kis útravaló a Quimbyvel, itt a Petőfi.

0: magyarok. Induljon rutinból, jól a napot.
1: Jó reggelt kívánok, 7:30-hoz érkezünk, úgyhogy jönnek a legfrissebb információk, aztán ahogy ígértem, még Tihanyba is ellátogatunk. Mindez persze a magyar zenei kedvencek társaságában. Magashegy Underground vágta hamarosan a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Vesenyei Márk. Ez a Petőfi Rádió.
2: Szárazabb, enyhébb napok jönnek a folytatásban. Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon. Vegyes nyári szezont zárt a hazai turizmus. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Két autó koccant az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán az M0-ás autóút csomópontja előtt. A 16-os kilométernél a külső sávot foglalják el a sérült járművek, ezért a torlódás már kihat az M0-ás autóútra is. Erősödik a forgalom a Budapest környéki utakon. Sokan haladnak az M1-es autópályán, a főváros felé, a 30-as és a 39-es kilométer között. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-ás csomóponttól befelé, a 10-es főúton, a Solymári körforgalomtól, valamint az 51-esen, Dunaharaszti közelében. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát a miniszterelnök. A katolikus egyházfő magánaudiencián fogadta Magyar Pétert. A témák között szerepelt a béke és az oktatás ügye, de szóba került a mesterséges intelligencia kérdése is. A kormányfő beszámolt arról is, Magyarország továbbra is támogatja az üldözött keresztényeket, és átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot. A szakmaiságnak kell meghatároznia az Agrárkamara további működését, mondta a szervezet átvilágításért felelős kamarai biztosa. Zoltán Péter egyebek mellett arról beszélt, hogy a külföldi, például a brüsszeli gazdatüntetéseket 30 millió forinttal támogatta a szervezet, és napi díjat fizetett a magyar demonstrálóknak. A biztos szerint megkérdőjelezhető az is, hogy megbízási és munkaszerződésekre mintegy 93 millió forintot biztosított a kamara, és köze volt két politikai rendezvényhez is. Vegyes nyári szezont zárt a hazai turizmus. A fővárosnak jó éve volt, a vidéki szálláshelyek viszont megszenvedték az erős forintot. Megdrágult a vendéglátás, sokan inkább külföldön nyaraltak, összegezett a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban. Flesz Tamás elmondta, hogy az ágazatnak több turistára lenne szüksége, de ehhez elengedhetetlenek a fejlesztések. Csak nem két hónap után sikerült teljesen eloltani a tüzet a vajdasági Deliblati homokpusztán. A természetvédelmi területen mintegy 4000 hektáron pusztult el a növényzet. A lángok megfékezésén augusztus eleje óta a szerb tűzoltók mellett külföldi segítőcsapatok is dolgoztak.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Az ország nagy részén változóan felhős az ég, északkeleten és a Tiszántúlon ködfoltok nehezítik a közlekedést. Ezek feloszlása után továbbra is nagy területen borongós idő lesz, többfelé több-kevesebb napsütéssel. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül időnként megerősödik a szél. Délután 17-21, késő este általában 8-14 fok valószínű.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Ez a Petőfi Rádió.
1: Hajnali fény, az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellé ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen? Legyél szilla szürkületben, engedi az aurát, ha túszük a szórát. Ne sietesd az

0: Halló magyarok!
1: Kalandoz egész évben aktívan
0: a Balatonnál.
2: Ahogy ígértem, irány Tihany, ahol az előttünk álló hétvégén rendezik meg a település egyik legszebb őszi hagyományőrző eseményét, a Tihanyi Szüreti Napokat, amelyen évről évre a Balaton felvidék szőlő és borkultúráját ismerhetjük meg. A Balaton felvidék évszázadok óta híres kiváló borairól és a szőlőművelés hagyományairól. Itt Tihanyban is természetes, hogy minden szeptemberben néhány nap a szüret, a bor és az együtt ünneplés jegyében telik. A Tihanyi félsziget különleges természeti adottságai, a vulkanikus talaj és a balatoni mikroklíma egyedülálló karaktert adnak a helyi boroknak, amelyek a rendezvény idején természetesen főszerepbe kerülnek. No meg a szüreti napok egyik leglátványosabb és legkedveltebb eseménye is fókuszban, ami minden évben a szüreti menet, amely igazi színfoltja a tihanyi ősznek. A felvonulásban helyi néptáncsoportok, huszárok és betyárok is részt vesznek, úgyhogy tényleg egy varázslatos, autentikus élmény vár, hogyha Tihanyba látogatsz a hétvégén. Jó utat kívánok, akár arra jársz, akár máshol az országban, egyébként természetesen sok felé várnak szüreti mulatságok, még a Balaton partján is. Itt említhetjük Balatonrendest, nemes gulácsot, vagy éppen a sármelléki szüreti hacacárét, úgyhogy bárhol megtalálhatod a kedvedre való elfoglaltságot. Nálunk pedig a magyar kedvenceket találod a magyar zenei életből. Itt van Lengyel Johannával az Egyenes az út a Petőfi.

0: Tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: És legyen tiéd egy páros mozi belépő akár a mai napon is, még utoljára a héten a Földszín című film premier előtti vetítésére. Keresd a játékszignált, hogyha meghallod, akkor pedig várom az előadó dalcímet SMS-ben a 0630303380, a 11 óráig bármikor megszólalhat. Ami biztos, hogy a következő órában elsőként a felső 10 000 dala szól. Semmi pánik, nem sokára a Petőfi.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
2: Itthon.
0: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küld el nekünk Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben

0: Slágerzene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Drágám, az a tányér a dédié volt.
4: Van jobb ötletünk a feszültségenyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
7: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Jó néhány napja lezuhantam a repülőmmel a vadonba.
9: Brad Pitt.
8: Senki sem jön értünk. Csak ketten vagyunk. Hazaviszlek.
10: A vadon szíve. A mozikban.
11: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
12: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
11: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással, vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
14: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
15: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
14: Ez a Petőfi Rádió.
16: Felhős, napos, enyhe idő lesz ma. Átvizsgálás után folytatódhat a Hungary Helps program. Párizsba látogat 14. Leó pápa. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
14: Petőfi Rádió. Közlekedés.
16: Két autó koccant az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán az M0-ás autóút csomópontja után. A 16-os kilométernél a külső sávot lezárták. Erősödik a forgalom a Budapest környéki utakon, sokan haladnak az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-ás csomóponttól befelé, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint az 51-esen Dunaharaszti közelében. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
14: Petőfi Rádió.
15: Hírek.
16: Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran marad tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban, az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, a szervezetnek cselekvőképesnek kell lennie, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát a miniszterelnök. A katolikus egyházfő magánaudiencián fogadta Magyar Pétert. A témák között szerepelt a béke és az oktatás ügye, de szóba került a mesterséges intelligencia kérdése is. A kormányfő beszámolt arról is, Magyarország továbbra is támogatja az üldözött keresztényeket, és átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot. Több mint 1 millió embert várnak Franciaországban a pápa látogatás eseményeire. 14. Leó pápa ma délelőtt érkezik meg Párizsba, találkozik az állami vezetőkkel, felkeresi az UNESCO központját, majd délután a Notre-Dame-nál köszönti a híveket. Később a Nemzeti Stadionban fiatalokkal imádkozik együtt, holnap pedig több százezer hívő előtt mutat be szabadtéri szentmisét a fővárosban. Meghalt Marina Vladi, orosz származású francia színésznő, író és énekesnő. Az 1950-es és 60-as évek egyik legismertebb európai filmcsillaga volt. 1963-ban a Cannes-i filmfesztiválon elnyerte a legjobb női alakításért járó díjat. Pályafutása során a legnagyobb sztárokkal dolgozott. Marina Vladi 88 éves korában otthonában hunyt el.
15: Petőfi Rádió. Időjárás.
16: Az ország nagy részén változóan felhős az ég, északkeleten és a Tiszántúlon ködfoltok nehezítik a közlekedést. Ezek feloszlása után továbbra is nagy területen borongós idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 17-21, késő este 8-14 fok valószínű.
15: A hírek után...
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
15: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 8 óra, ez a Halló Magyarok. 2026. szeptember 25-én pénteken. Az idei szeptemberi hónapunk utolsó pénteki napján csengettek be, úgyhogy gyorsan eltelik majd ez a tanév is. Mellette szólnak a magyar kedvencek, jön a felső 10 000.
14: Itt egy újabb óra.
15: Kizárólag magyar zenékkel

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt és jó utat kívánok akár városban, akár az országúton közlekedsz a sebességhatárokra. Mindenképp figyelj, mindenképp jobban, mint egyes versenypályákon. A Forma 1-es mezőny is köröz hamarosan, hiszen rendhagyó módon szombaton rendezik a bakui futamot. És hogyha a mai sportprogramra tekintünk, akkor csak kapkodhatjuk a fejünket. A Forma 1-esek harmadik szabad edzése ma 10:30-tól látható az M4 Sporton és az m4sport.hu-n. 14 órától időmérő edzés, szombaton 13 órától pedig maga a futam következik. Majd mindemellett egyébként a Forma 2-es eseményeket is követheted. Akár csak az országúti kerékpárosokat, az U23-as férfi mezőnyversenyen ma 174,2 km a táv, a junior női mezőnyversenyen 80,4 km-t tekernek a hölgyek. Folytatódik a teniszezők Billie Jean King kupája, este pedig a labdarúgásé a főszerep. A Nemzetek Ligája B2-es csoportjával Magyarország Ukrajnát fogadja. A találkozó 20 óra 45 perckor kezdődik, a felvezető műsort pedig már 19:45-től láthatod az M4 Sporton és az m4sport.hu-n. Jó szurkolást akár a képernyők előtt, akár a helyszínen, a folytatásban pedig kísérnek a magyar kedvencek. A tankcsapda például, akik ma este a meccsel egy időben egyébként, épp szerencsén játszanak, majd holnap pedig Kecskeméten. Itt a Mennyország turiszta Petőfi.
2: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 8:30-hoz érkezünk, jönnek a legfrissebb információk. A fővárosban, ahogy említettem, ma este labdarúgó mérkőzést rendeznek. A mérkőzés előtt és után a Puskás Aréna környékén lezárásokra, illetve megnövekedett forgalomra számíthatsz, a részleteket megtalálod a BKK oldalán. Vigyázz magadra, jó utat kívánok, jönnek a további infók, aztán a Bermudával londoni meg sem állunk, itt a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a felhős, napos, enyhe idő. A Vatikánban találkozott a pápával Magyar Péter miniszterelnök. Korlátozzák a külföldi diákok arányát az olasz iskolákban. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Két autó koccant az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán az M0-as autóút csomópontja után. A 16-os kilométernél a külső sávot lezárták. Erősödik a forgalom a Budapest környéki utakon, sokan haladnak az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-as csomóponttól befelé, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint az 51-esen Dunaharaszti közelében. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát a miniszterelnök. A katolikus egyházfő magánaudiencián fogadta Magyar Pétert. A témák között szerepelt a béke és az oktatás ügye, de szóba került a mesterséges intelligencia kérdése is. A kormányfő beszámolt arról is, Magyarország továbbra is támogatja az üldözött keresztényeket, és átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot. Vegyes nyári szezont zárt a hazai turizmus. A fővárosnak jó éve volt, a vidéki szálláshelyek viszont megszenvedték az erős forintot. Megdrágult a vendéglátás, sokan inkább külföldön nyaraltak. Összegezett a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban. Flesz Tamás elmondta, hogy az ágazatnak több turistára lenne szüksége, de ehhez elengedhetetlenek a fejlesztések. Jövőre korlátozzák a külföldi diákok arányát az olasz iskolákban. Osztályonként legfeljebb a gyermekek 30%-a lehet nem Olaszországban született, nem olasz állampolgárságú tanuló. A kormányrendelet azt is előírja, hogy szüleik tanuljanak meg olaszul, illetve szó van benne arról is, hogy a tanulók számára tilos lesz arcuk eltakarása. A szabályozás a következő tanévtől jövő ősszel lép életbe. Csak nem két hónap után sikerült teljesen eloltani a tüzet a vajdasági Deliblati homokpusztán. A természetvédelmi területen mintegy 4000 hektáron pusztult el a növényzet. A lángok megfékezésén augusztus eleje óta a szerb tűzoltók mellett külföldi segítő csapatok is dolgoztak.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Az ország nagy részén változóan felhős az ég, északkeleten és a Tiszántúlon ködfoltok nehezítik a közlekedést. Ezek feloszlása után továbbra is nagy területen borongós idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat, a Dunántúlon megélénkül időnként megerősödik a szél. Délután 17-21, késő este 8-14 fok valószínű.
0: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt és jó utat kívánok, akár vonaton. A Magyar Vasút 2026-ban számos évfordulót ünnepel. Idén 100 éves a hazai mellékvonalak egykor legmeghatározóbb típusa, a BC-mond motorkocsi, valamint 60 éve indult el az M40-es púpos mozdonyok sorozat gyártása. 180 évvel ezelőtt adták át hazánk első vasútvonalát, a Pest-Vác vonalat, amely mérföldkőnek számít a magyar közlekedés történetben. A MÁV csoport idei retro és tematikus eseményei számos jelentős évforduló előtt tisztelegnek, tehát például az előttünk álló hétvégén a Vasút Történeti Parkban. A Loko Piknik és a Kerti Vasutak találkozója lesz, az idei esemény két kiemelt témája pedig a 20 éves Kerti Vasút, valamint a sorozat gyártásának 60. évfordulóját ünneplő M40-es, azaz a púpos mozdony. Idén egyébként 10 mozdony, valamint két étkező kocsi gazdagítja a jármű felhozatalt, a púposok mellett bobók, dácsiák és további különleges mozdonyok is felsorakoznak az Orient csarnok előtt. Na, a hétvégét mozdony bemutató és mozdonyon utazási lehetőség, az utasellátó részéről pedig működő étkezőkocsik és az Ezüstnyíl kormányzati motorvonat különleges programja teszi teljessé. A kétnapos rendezvényen a nagyvasúti programok mellett a Kerti Vasút, hajtányok, további interaktív programok, tárlatvezetések és családi programok is várnak. A részleteket a neten megtalálod, hogyha pedig van gyerkőcöd, akkor mindenképp vidd magaddal, hogy legyen mit mesélni a közös élményekről majd nagykorában. Az én apám, Pápai Jocival zakatolunk tovább itt a Petőfi. Az én apám.

0: Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt, szép napot kívánok! Továbbra is van nálam egy páros mozibelépő a Földszín című film premier előtti vetítésére. Figyeld, keresd a játékszignált, valamikor 11-ig biztosan felcsendül majd. Hogyha megvan, akkor várom az előadó dal címet SMS-ben a 0630303380-ra. A szlogenünk Petőfi Rádió minden magyar, a következő órát pedig indítja a 30Y egy felhővel itt a Petőfi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt.
3: Még az óperenciás tengeren is túl.
4: A mese tanít.
3: Még veszélyeztek is valat. Ilyen hiába valóságokat.
4: Megnevettet.
5: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
4: Ám végül mindig győz az igazság.
3: Na, fiam János, te vagy mától fog vennek az országnak a király.
4: A Magyar Népmese napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
1: A műsorajánló után... A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Séta?
6: Gondoltam.
8: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
6: Indulhatunk.
9: Anya, kapar a torkom!
10: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
11: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Egy reggel indulhat így is.
12: Meg így is.
1: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
13: One, two, three, let's go!
0: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás.

0: reggeli komától függetlenül legyél a leggyorsabb, és küldd el a dal előadóját és címét.
1: Ha te vagy az első, akkor nyereményed páros jegy a Földszint című film premier előtti vetítésére a Cirkó film jóvoltából.
0: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevarászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Egyre több felé kisüt a nap. Hétfőn szavaznak a képviselők két volt miniszter és Magyar Péter kormányfő mentelmi ügyéről. Kismértékben nőtt a munkanélküliség augusztusban. Már is jönnek a részletek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Két személyautó koccant az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon az M0-ás autóút csomópontja után. A 16-os kilométernél a külső sávot foglalják el a sérült járművek. A torlódás már az M0-ás autóútra is kihat. Arra szólnak a járművek az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tata és Tatabánya között. A 61-es kilométernél mindkét sávban jelentős a torlódás. Baleset történt az M2-es autóúton Vác felé, a 23-as Dunakeszi csomópont után. A 23-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Aki bármi rendkívüli tett az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Rendkívüli ülésen tárgyalnak a képviselők hétfő reggel az államfő legfőbb ügyész jelöltjéről, valamint két korábbi miniszter és Magyar Péter mentelmi ügyéről. A miniszterelnök esetében telefonlopás, Ankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Az ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte. Kismértékben nőtt a munkanélküliség augusztusban. A regisztrált álláskeresők száma 229 ezer volt, 7 ezerrel több, mint júliusban. A munkanélküliségi ráta 4,7% volt, közölte a KSH. Ezzel párhuzamosan 4 millió 654 ezer embernek volt bejelentett munkája augusztusban, 21 ezerrel kevesebbnek, mint az azt megelőző hónapban. Elkezdődött a Bayer Construct ZRT csődeljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg, adósságait nem kell kifizetnie, a dolgozók azonban megkapják fizetésüket. A csőd előzménye, hogy a kormány elállt a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. A projekt átvilágítása során több szerződésszegést is megállapítottak. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők ma és holnap a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A régészettől a lézertechnológián át a mesterséges intelligencia fejlesztéséig a tudomány több területét is meg lehet ismerni az ingyenes rendezvényeken.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Az ország nagy részén változóan felhős az ég, északkeleten és a Tiszántúlon ködfoltok nehezítik a közlekedést. Ezek feloszlása után több-kevesebb napsütésre számíthatunk. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat, a Dunántúlon pedig megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 17-21, késő este 8-14 fok valószínű.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 9 után járunk már, nagyon-nagyon jó reggelt kívánok. A páros mozi belépő még nálam a Földszint című film premier előtti vetítésére, úgyhogy légy résem. 2026. szeptember 25-e van péntek, kezdés ezúttal a 30Y-nal. Jön a felhő!
0: Itt egy újabb óra!
1: Kizáról

0: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: magyarok. Kalandoz egész évben aktívan Magyarországon.
1: Jó reggelt és kalandos hétvégét kívánok akár egy-egy kilátó irányába. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ idén is keresi Magyarország kedvenc kilátóját. Arról dönthetsz, hogy melyik kilátótoronyból látható a legszebb horizont, melyik építmény teszi még izgalmasabbá a tájat. A 10 jelöltön szépen sorban haladunk, ezúttal a kardosfai kilátó előttünk. Ez az építmény a Zselici Csillagpark mellett ad teret, hogy szabad szemmel is kémlelhessd a csillagos eget. Persze, nem csak éjszaka izgalmas a látvány, az éles szemüvek a Badacsonyon kívül a horvátországi Papuk-hegységet is láthatják, úgyhogy érdemes ide is ellátogatni, főleg tiszta időben. Ez a kilátó egyébként Pécstől nincs olyan nagyon-nagyon messze, hát többek között ott is látható majd a Carson Kuma Pesti Bárdok turnéja, ami október 23-án Sopronban veszi kezdetét. Ők zenélnek most itt, az egyszerűen semmi sem egyszerű a Petőfi.
2: Ezt is

0: Haló magyarok! Kalandoz egész évben aktívan Magyarországon!
1: Kilátók mentén kalandoztunk az imént, ezt folytatjuk, hiszen az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ idén is keresi Magyarország kedvenc kilátóját. Ezúttal is szavazhatsz arra, hogy szerinted honnan legszebb a naplemente, vagy épp melyik építmény éri meg a csúcstámadást. A szavazás szeptember 28-án éjfélig tart az Aktív Kalandor oldalán. A Fülöp-hegyi Millennium kilátó a Balaton felvidéken található. Világháború és villámcsapás egyaránt sújtotta, a milleniumi kilátó azonban áll is virul. A Fülöp-hegyen álló építmény félig vöröskő, félig fa, a tetejéből és a lentebbi teraszokból a Balaton víztükrére látsz rá. Hogyha északra tekintesz, a sík déli táj helyett a tanúhegyek cikcakjait láthatod. Csodálatos a kilátás innen, úgyhogy mindenképp megér egy látogatást, akár így az ősz folyamán. Egy-egy kirándulásnak pedig jótékony hatásai is vannak, testre, lélekre egyaránt. A következőkben pedig mellékhatásokról hallunk Gudics Mátéval, itt a Petőfi. Yeah, man.

0: bárhol jársz, bármit csinálsz.
1: A Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
0: Minden magyar.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: engem nem.
1: Ez a Halló Magyarok. Kalandoz egész évben aktívan Magyarországon.
2: Kalandokat ígér az idei kutatók éjszakája is. Ritkán látogatható raktárak és restaurátor műhelyek is megnyílnak a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol szakértői előadásokkal és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is várnak. A restaurátor műhelyen túl a központi adattár fényképgyűjteményét és a reformkor eredeti viseleteit is megnézheted textil raktárban. A program kínálatot tudományos előadások kísérik, amelyekben többek között Esztergom kora középkori történetéről és a szocializmus időszakának sorsairól is szól lesz. Emellett a 100 éves sztereóképeket bemutató interaktív program is vár, akár csak régészeti kvízest, valamint az új Amerikai Álom című időszaki kiállítást is megtekintheted kurátori tárlatvezetéssel. A részleteket megtalálod a kutatók éjszakája weboldalán, és természetesen országszerte ezen kívül is számos érdekes, izgalmas programot, úgyhogy megéri böngészni. Mi pedig böngészünk tovább a Magyar Zenei Tárházból a folytatásban. Elé Szuzi és a Róka táncol, itt a Petőfi.

0: idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Ha dolgozol, akkor nagyon-nagyon jó munkát kívánok. Természetesen ma is a magyar kedvencek kísérnek munka, utazás, vagy épp lazítás közben. 10 óra lesz, úgyhogy jönnek a legfrissebbek, aztán pedig várlak vissza itt a Petőfin.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
1: Itthon.
0: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk,

0: magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram félzsíros, félkemény rizskasajt az önkiszolgáló pultban. Csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
2: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyobi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Hány óra?
5: Hajnal 2.
4: Megint nem alszol?
5: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
4: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
6: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Alszol?
6: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
0: Ez a Petőfi Rádió.
7: Változékony őszi idővel ér véget a hét. Halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz és ukrán dróncsapásoknak. Az Árpád hidat mossák ma és holnap. Már is jönnek a részletek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Torlódik a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Grébics pihenőhely és Tatabánya között a 61-es kilométernél a terelés kezdete előtt. Világháborús bombát találtak a 33-as főúton, Debrecen belterületén, a Füredi úton, a Dózsa-György utca kereszteződésénél. Az érintett szakaszon az utat teljes szélességében lezárták. Baleset történt a 8-as főúton, Szemenye határában, a 134-es kilométernél útszűkületre kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
7: Halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz és ukrán dróncsapásoknak. Kijevben több lakóépületben károk keletkeztek, egy ember életét vesztette, legkevesebb 8-an megsérültek. Odesszában családi házak rongálódtak meg, egy halottról és egy sebesültről tudni. Ukrán légi csapásokban, az oroszországi Uljanovszkban 8 civil, köztük egy gyermek, Voronyezs megyében pedig 4 ember sérült meg. Becsapódások voltak a Lukoil Permi olajfitomítójánál, egy ember meghalt. Rosztov megyében a sorozatos támadások miatt egy petrolkémiai üzem működését felfüggesztették. Amerikai és globális zsidó szervezetek vezetőivel egyeztetett a köztársasági elnök New Yorkban. A megbeszélésen Baka András hangsúlyozta, hogy napjainkban Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége Magyarországon él, és hazánk ma a világ egyik legbiztonságosabb országa. Több mint 1 millió embert várnak Franciaországban a pápa látogatás eseményeire. 14. Leó délelőtt érkezik meg Párizsba, találkozik az állami vezetőkkel, felkeresi az UNESCO központját, majd délután a Notre-Dame-nál köszönti a híveket. Később a Nemzeti Stadionban fiatalokkal imádkozik, holnap pedig több százezer hívő előtt mutat be szabadtéri szentmisét a fővárosban. Idehaza az Árpád híddal folytatódik az őszi köztisztasági program a fővárosban. Holnap reggeltől kora délutánig a Budáról Pestre vezető oldalon, másnap az ellenkező irányban dolgoznak a budapesti közművek munkatársai. A hidak mellett megtisztítják a váralagutat is.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Az ország nagy részén változóan felhős az ég, északkeleten és a Tiszántúlon kötfoltok nehezítik a közlekedést. Ezek felosztása után több-kevesebb napsütésre számíthatunk. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat, a Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután általában 17-21, késő este 8-14 fok valószínű.
3: a hírek után.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Jó reggelt kívánok, elmúlt 10 óra, ez a Halló Magyarok 2026. szeptember 25-én pénteken. Az utolsó 60 percünk kezdődött, benne pedig játék is lesz, úgyhogy érdemes figyelni, fülelni. Kezdés ezúttal az Ári Mafiával, jön a Kell egy ház.
8: Itt egy újabb óra,
3: kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Induljon rutinból, jól a napot!
1: Jó reggelt és szép napot kívánok! Egy jó kis mozi élmény vár ránk a Földszín című film kapcsán. Hogyha szeretnél ott lenni a premier előtti vetítésen, na akkor figyelj, fülelj, ugyanis a játékszignál nem sokára felcsendül. A főszereplője a filmnek Mén Kristóf, egy festőművészből lett banki archiváló, aki feleségével Verával egy társasház földszinti lakásában él, és éppen nyaralni indulnának, amikor kiderül, hogy Kristóf apa lesz, és ezzel szinte egy időben egy rejtélyes fekete penészfoltot fedez fel a szekrény mögötti falon. Elhatározza, hogy kideríti a hiba forrását, ám a szomszédok lakásról lakásra történő faggatása és a közös képviselővel való konfliktusa gyorsan egy tragikomikus társasházi lázadással növi ki magát. Na, hogy is végződik mindez, az kiderül a filmből. Hogyha szeretnél ott lenni a premier előtti vetítésen, akkor pedig várom az előadót és dalcímet SMS-ben a 0630303380-ra.
2: Ma reggel ez az óra magyar zenéje. Most küld a dal előadóját és címét elsőként. Ez a Petőfi Rádió.

0: magyarok. Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Csodálatos szép napot, jó munkát kívánok! Kávé helyett akár mozi egyed is indíthatjuk ezt a napot, hogy kié lesz az utolsó páros belépő a Földszín című film premier előtti vetítésére, az mindjárt kiderül.
2: Halló, halló, szép napot!
1: Jó napot kívánok, jó reggelt kívánok, Habóczki Máté, Petőfi Rádió, kihez van szerencsém?
2: Misi vagyok Vecsésről.
1: Misi, szia, köszöntelek, Vecsés, no, nincs is messze Vecsés. Mi a helyzet Vecsésen, hogy indult ez a péntek reggel?
2: Nagyon jó, köszönöm, szép az időnk, a kutyával már voltunk egyet sétálni, most pihenőnapos vagyok, úgyhogy nem dolgozom, úgyhogy ezért is hallgattam a Petőfi Rádiót, mindig a szólítálok.
1: No hát akkor igazából egy hosszú hétvége van itt kilátásban, péntek, szombat, vasárnap, úgy látom.
2: Így van, vasárnap már lehet, hogy mennem kell sajnos, de hát két napunk biztos, hogy lesz.
1: Rendben, akkor jó pihenést kívánok. No hát csapjunk is a közepébe itt a nehézségeknek. Kérek szépen egy előadó dalcímet, ami az órazenét illeti.
2: Én úgy hallottam, hogy a Kowalski meg a Vega talán a varázsszavak lehetett.
1: Így van, így a kérdés vagy állítás?
2: Állítom, ő volt az.
1: Így van, ez a dal volt, és mi a Petőfi szlogenje?
2: Petőfi Rádió, minden magyar.
1: Gratulálok, Misi, megvan a páros belépő a Földszín című film premier előtti vetítésére a Cirko film jóvoltából.
2: Nagyon szépen köszönjük, megyünk a párommal mindenképpen. Érdekes lesz, úgyhogy nagyon köszönjük a lehetőséget, és hát megnézzük ezt a szuperfilmet.
1: Nagyon szívesen, akkor a kutyának addig majd kell egy kis felügyeletet találni, bízom benne, hogy ez is meg lesz.
2: Persze, megoldjuk, anyósom jön és segít egy
1: ilyet. Hát a drága mama, rendben. Minden továbbit megbeszélünk adáson kívül, arra kérlek, ne tedd le a telefont. Én pedig indítok már is egy újabb magyar kedvencet. Itt a Valmar hősök, megjöttek a magyarok, a Petőfi.
3: Szoboszlai előtte Nikolics ment középütt, könyves. Szoboszlai, könyves, szép helyet csinált neki. Szoboszlai lő, gól!

0: Petőfi Rádióban.
1: Szép napot és jó munkát kívánok! Nem sokára majd Mákkata kísér tovább a napodon programajánlatokkal 11-től, aztán 13 órától természetesen ismét koncert. Ezúttal a Quantum Hub csapata érkezik, egy hip-hop és elektronikus zenei duó, melynek tagjai Stank és Quick. Előbbi klasszikus és jazz zongorista, míg utóbbi autodidakta rapper együtt egy meglehetősen egyedi világot teremtenek. Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon 13 órától nézheted is majd a koncertjüket. Aztán délután jön Szikora Tomi, este 7-től kívánság műsorral vár, 9-től pedig majd koncert ajánlatok Megyesi Gáborral, 11-től a hazai gitárokban pedig Borics Péterrel beszélget Fekete Laci a gitárjáték szeretetéről. A következőben pedig Burcsányék zenélnek nekünk. Itt a Csavargó a Petőfi.

0: műszakot indítani tudni kell.
1: Pillanatokon belül 11 órához érkezünk. Én köszönöm szépen a mai figyelmet. Az elmúlt 5 órában Habocki Mátét hallottad. Legyen egy csodálatos őszi hétvégét kirándulással, élménnyel, vagy éppen csak otthoni bekuckózós pihenéssel, amire épp vágysz. Hétfő hajnalban találkozunk. Addig is ne feledd, bármerre jársz, határon innen vagy túl, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Egyszer volt, hol nem volt.
3: Még az óperenciás tengeren is túl.
4: A mese tanít.
3: Még veszélyeztek is valat. Ilyen hiába valóságokat.
4: Megnevettet.
5: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
4: Ám végül mindig győz az igazság.
3: Na, fiam János, te vagy mától fog ennek az országnak a király.
4: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
2: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
0: Ez a Petőfi Rádió.
6: Főként keleten lehetnek borult tájak. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Star Wars napot tartanak holnap Pécsen. Már is jönnek a részletek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Torlódik a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Grébics pihenőhely és Tatabánya között, a 61-es kilométernél a terelés kezdete előtt. Világháborús bombát találtak a 33-as főúton Debrecen belterületén, a Füredi úton, a Dózsa-György utca kereszteződésénél. Az érintett szakaszon az utat teljes szélességében lezárták. Baleset történt a 8-as főúton Szemenye határában, a 134-es kilométernél útszűkületre kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Rendkívüli ülésen tárgyalnak a képviselők hétfő reggel az államfő legfőbb ügyészjelöltjéről, valamint két korábbi miniszter és Magyar Péter mentelmi ügyéről. A miniszterelnök esetében telefonlopás, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Mától lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Az új vezetők fontos feladata lesz a képzés korszerűsítése, a munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a hazai és nemzetközi kapcsolatok erősítése, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A pályázatokat október 15-én éjfélig lehet benyújtani. Jelmezes felvonulással, élethű droidokkal, valamint ikonikus csillagközi járművek szimulátoraival is várják az érdeklődőket holnap, a Star Wars napon, a Pécsi Kult negyedben. A látogatók beléphetnek a halálcsillag mintájára berendezett helyiségbe, megtekinthetik Palpatine császár trónját, beleülhetnek egy klasszikus vadász birodalmi űrhajó pilóta ülésébe, valamint Han Solo karbonitba fagyasztott testével is fotózkodhatnak.
0: Petőfi Rádió. Sport.
7: Jó napot kívánok, Mudita Istvánt hallják. Hollandia 1-1-es döntetlent játszott Németországgal Amsterdamban, a labdarúgó nemzetek ligája A divíziójának első fordulójában. A németeknél szövetségi kapitányként ezen a meccsen mutatkozott be Jürgen Klopp, míg a hollandoknál Xavi Hernández debütált a kispadon. A kettes csoport másik mérkőzésén Görögország 2-1-re nyert Szerbia vendégeként, a négyes számú csoportban pedig Portugália Wales 1-0 és Norvégia Dánia 3-2, a norvégoknál Erling Haaland két gólt is szerzett. Ma magyar labdarúgó válogatott is megkezdi szereplését a Nemzetek Ligájában. Márko Rossi együttese a B divízióban Ukrajnát fogadja a Puskás Arénában. A 20 óra 15 perckor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A második félidőt pedig 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádióban is hallhatják. A Győr sikerével indult a női kosárlabda NBA egy új idénye, az Eto Basket 88-74-re nyert hazai pályán az Elte Beac Újbuda ellen. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx győzelemmel zárta az észak-amerikai női kosárlabda bajnokság alapszakaszát. A Lynx magyar idő szerint ma hajnalban az Indiana Fever együttes ellen nyert 86-66-ra. A magyar játékos bő 10 percet töltött a pályán, ez alatt két pontot dobott és két lepattanót szerzett. Az alapszakasz győztes Minnesota első kiemeltként kezdi vasárnap a rájátszást, az első fordulóban a New York Liberty lesz az ellenfele. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Az ország nagy részén változóan felhős az ég, északkeleten és a Tiszántúlon ködfoltok nehezítik a közlekedést, arra felé borult az ég. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat, a Dunántúlon pedig megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 17-21, késő este 8-14 fok valószínű.
2: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Előttünk a hétvége és a rengeteg program, én mindig összegyűjtöm az aktualitásokat, és már is részletezem. Indul az Itthon-Otthon a Petőfi program ajánlója. Hídünnep, Magyar Népmese napja, Oktoberfest, ezek mind-mind várnak, és a kutatók éjszakája is, jönnek a részletek.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: Itthon, otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: A heti aktualitásokat gyűjtöm össze, és ilyenkor részletezem, nehogy valamiről lemaradj. Különleges jubilomra készül például Esztergom és Párkány, ugyanis 25 éve építették újjá, és adták át ismét a két várost összekötő Mária-Valéria hidat, ami azóta ugye nem csak Esztergom és Párkány, hanem Magyarország és Szlovákia kapcsolatának is fontos jelképévé vált. A hídünnep kapcsán sok érdekességgel készülnek, például hídfutással és gyaloglással, tehát futva vagy gyalogosan is lehet teljesíteni a 4 kilométeres távot, mely a Bazilika előtti Szent István téről indul, Esztergom belvárosán és a Mária Valéria hídon át vezet, majd a Párkányi Vadas termálfürdőnél ér véget. A sportprogram nevezéshez kötött, úgyhogy érdemes időben érkezni. Sok-sok program is lesz természetesen, az Erzsébet Parkban például hídtörténeti kiállítás mutatja be a Mária Valéria híd múltját, valamint az újjáépítéshez vezető eseményeket. A családokat park, mozi, légvár, arcfestés, csillámtetoválás, valamint több játékos és kreatív foglalkozás várja. A Duna Múzeum a vizek világát mutatja be, a Kapcsolatok háza Molyolda sátrában pedig alkotni lehet. A Heliser Józsefvárosi könyvtár irodalmi játékokkal készül, de nagyon sok egyéb program is vár még, és fellépők is természetesen. Ott lesz például a Cimbali Band, Horváth Tamás, Kalapjakab báb koncertje is vár, a Dívák formáció, Abba és Bonnie M show-val, Dieter Enikő, Fésűs Nelly és Ladinek Judit lesz látható a színpadon, illetve az Ethno Beat zenét játszó Oreovár is fellép. A program sorozatot pedig Geszti Péter koncertje zárja majd az egyik nap. Hídünnep, ne feledd tehát, sok-sok látnivalóval, érdekességgel Esztergomban. Itt a Petőfin, pedig egyéb programötletek. Nem szeretném, hogy valamiről is lemaradj, ha neked is van jó tipped, mit csináljunk a hétvégén. 0630303380, hozd meg a részleteket SMS-ben vagy Viberen.
2: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból, hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.

0: Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Mint minden hétköznap 11 és 1 óra között figyelj ne, hogy valamiről lemaradj. A Magyar Népmese napját minden évben szeptember 30-án Benedek Elek születésnapján ünnepelhetjük. Ehhez kapcsolódóan pedig a magyar népmesék és a népi kultúra kerül a középpontba Siófokon. A BRTK könyvtár gyermekrészlegén kiállítás, bábelőadás, kerékpáros program és egésznapos diavetítés is vár majd. A rendezvény sorozat a Népmese napjához kapcsolódik, ahogy említettem, ugye ez Benedek Elek születésnapján ünnepeljük. A Magyar Népmese hete pedig majd egy olyan megnyitóval kezdődik, amikor a könyvtár gyerekrészegén a Csikke kiállítás is látható lesz. Ez az első állomása a többnapos rendezvénysorozatnak. Másnap a könyvek és a kerékpározás találkozik egy rendhagyó közösségi programban, és a Jubileum térről indul majd egy könyves kerékpáros bevonulás is, melynek a részvevői két keréken érkeznek meg a könyvtárhoz. Bábelőadás is várja a gyerekeket, az Aranyszóló Pintyőket című bábelőadást lehet megnézni, ez a program jól illeszkedik a rendezvénysorozat céljához, hiszen a népmesék nem csak könyvek lapjai jelennek meg, hanem színpadi formában is életre kelnek. A népmese napján pedig majd egész nap meséket vetítenek jövő héten, a legszebb magyar népmesékből válogatnak, délelőtt pedig külön alkalmat szerveznek az óvodás és kisiskolás csoportoknak. A vetítések regisztrációhoz kötöttek, délután viszont már minden érdeklődőt várnak. Ne feledd tehát, Magyar Népmese napja jövő héten, illetve Magyar Népmese hete keretében Siófokon sok-sok program vár. Itt a Petőfin, újabb programötletek érkeznek, és most a Balkán VIP.

0: minden magyar.
1: Meg szakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek közt, te is, én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó

öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de a csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom ruhátlan utakon,

akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek had, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy,

0: Rádióban.
1: Nákata, nem szeretném, hogy valami jó programból kimaradj, úgyhogy mindig összegyűjtöm az aktualitásokat, és ilyenkor 11 és 1 óra között részletezem. Budapestre hamarosan igazi Oktoberfest hangulat költözik. Az Erzsébet téren, a Margit szigeten, valamint a Normafa síháznál is bajor hangulatú programokkal készülnek. A budapesti Oktoberfest a müncheni sörünnep világát idézi, eredeti müncheni fesztivál, sörök, bajor, kolbász, perecs, ramli zene vár, és természetesen a gasztronómiai kínálat mellett a zene, ami szintén fontos szerepet kap. A rendezvény ideje alatt több német hagyományőrző zenekar és DJ is fellép. A fesztivál egyik különlegessége, hogy ugye a különböző helyszíneken más-más formában lehet átélni az Oktoberfest hangulatát. A programok két egymás követő hétvégén zajlanak, tehát azok is könnyen találhatnak megfelelő időpontot, akik csak egy napra szeretnének bekapcsolódni. Az Oktoberfesthez hagyományosan hozzátartoznak a nátányos népviseletek is, valamint egy igazi hütte hangulat. Az ápreszki programja a hegyi hütték világát idézi majd az Oktoberfest budapesti esemény. 0-30-30-33-180, itt jelezd, ha te is tudsz valami jó programot, SMS-ben és Viberen is küldted a részleteket, és majd nem felejtsd az élménybeszámolót is elküldeni. Itt a Petőfi

0: magad legyek.
1: Petőfi Rádió minden magyar. Ma pedig kutatók éjszakája, egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpály népszerűsítésére. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérletekkel, rabolbejáráson és további játékos programokon keresztül, tehát minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Például éjszakai csapatjátékra várnak a Szarvasi Arborétumban, az Illúziók világába, nyerez betekintést Miskolcon, Debrecenben utána jár az, hogyan tudják a szülők és a ChatGPT a matematikát kalanddá változtatni, Budapesten pedig többek között családfa kutató gyors talpalón is részt vehetsz. Több mint 2100 programot kínál az idei kutatók éjszakája, úgyhogy érdemes meglátogatni az oldalukat, a programokra kattintva, külön tudomány ágak szerint, láthatóság, város, idősáv, életkor alapján mindent meg tudsz nézni, úgyhogy jobb öngészést. Itt a Petőfin pedig a továbbiakban is kiderül, hogy hol és milyen programok várnak. A hírek után pedig jön az elefánt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: A Himalájában élő tibeti szerzetesek ma már minden pénzüket a legújabb okostelefonokra és tabletekre költik. De hogyan egyeztethető össze az applikációk állandóan vibráló világa és a meditáció, az elme lecsendesítése? A Prima Primissima és Pulitzer emlékdíjas Cseke Eszter és Estakács András kérdéseikkel egészen a Dalai Lámáig jutottak. On the spot, okos világ. Kedden 23 óra 5 perctől a Dunán.
1: A műsorajánló után...
0: frissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Keleten futózáporok előfordulhatnak. Magyar jelöltje is van a Václav Havel emberi jogi díjnak. Robbanás történt Atén turista negyedében, már is jönnek a részletek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Torlódik a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Grébics pihenőhely és Tatabánya között, a 61-es kilométernél a terelés kezdete előtt. Aki teheti, a Komáromi csomópontnál az 1-es főút felé kerülhet. Közben távolabb az ellenkező oldalon Győr elkerülő szakaszánál dolgoznak. A 123-as és a 127-es kilométernél csak egy sáv járható, a környéken már 3 kilométeres a dugó. Világháborús bombát találtak a 33-as főúton Debrecen belterületén, a Füredi úton, a Dózsa-György utca kereszteződésénél. Az érintett szakaszon az utat teljes szélességében lezárták. Két autó koccant Dunaharaszti belterületén, a Némedi úton, az 51-es főút kereszteződésénél. A helyszínen egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Heteken belül létrejöhet a megállapodás a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről, közölte Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlés ülésén. A főpolgármester előre haladott tárgyalásokról beszélt, amelyek olyan megállapodáshoz vezethetnek, amely biztosítja, hogy a következő években ne ismétlődjenek meg a pénzügyi problémák. Mától lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Az új vezetők fontos feladata lesz a képzés korszerűsítése, a munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a hazai és nemzetközi kapcsolatok erősítése, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A pályázatokat október 15-én éjfélig lehet benyújtani. Idén magyar jelöltje is van a Václav Havel emberi jogi díjnak. Pardavi Márta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke mellett két iránit, egy újságírót és egy civil jogvédőt jelöltek az Európa Tanács parlamenti közgyűlése és a Csekarta 77 alapítvány közös díjára. Az átadót hétfőn tartják Strasbourgban. Robbanás történt Atén turista negyedében, egy épületrészben összedőlt. A környéken ablakok törtek be és autók rongálódtak meg, egy járókelő megsérült, a szomszédos épületből két lakót kimentettek. A robbanás az Akropolis lábánál lévő Plaka óvárosi negyedben történt, a helyi sajtó szerint gázszivárgás miatt.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Az ország nagy részén változóan felhős az ég, északkeleten és a Tiszántúlon ködfoltok nehezítik a közlekedést. Ezek feloszlása után több-kevesebb napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat, a Dunántúlon pedig megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 17-21, késő este 8-14 fok valószínű.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Sok-sok lehetőséget tartogat az elkövetkező pár nap, hogy kikapcsoljunk, feltöltődjünk. Folytatódik az Itthon-Otthon a Petőfi program ajánlója. Motoros felvonulás és találkozó, főzőversenyek, szüreti mulatság, koncertek mind-mind itt vannak terítéken. Jönnek a részletek.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Állod a párnám, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon, kibontom, ha eljön az ideje.

0: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Itt mindig megkapod a részletes beszámolót az előttünk álló programokról, persze lehet csatlakozni is. Jó tippekkel, program ötletekkel 06 30 30 30 380, SMS-ben is, Viberen várom a részleteket. Nos, itt van már is láthatáron egy több évtizedes múltra visszatekintő esemény, Izsák egyik jelentős őszi rendezvénye, a Sárfehér napok. A programoknak a Kossuth tér mellett a város több pontja is otthont ad, a városi vegyeskar hangversenyével indítanak majd, este pedig retro diszkót tartanak a Kossuth téren. Aztán motoros találkozó, felvonulás, fotókiállítás, kézműves és népi játszóudvar, táncbemutató, koncertek szerepelnek a kínálatban, az esemény utolsó napján pedig hagyományőrző születi felvonulás kerül a középpontba, melyet néptáncgála és esti diszkó is követ. Ez mind Izsákon vár, ha viszont Békés Csaba felé vennéd az irányt, ott pedig jön a garabonciás napok, hogy mi mindennel készülnek, már is megtudhatod a részleteket. Itt a Petőfi.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
2: A 33-as számú főúton Debrecen belterületén a Füredi úton, a Dózsa-György utca kereszteződésénél második világháborús bombát találtak, így az érintett szakaszon teljes szélességében lezárták az utat, kerülni az önkormányzati utakon keresztül lehet. Korábban a 8-ason baleset történt Szemenye határában, így a 134-es kilométernél útszűkületen kell áthajtani, és két személyautó koccan Dunaharaszti belterületén is, az 51-es főút kereszteződésénél, a helyszínen egy sávon irányonként váltakozva lehet haladni. Vigyázz magad a balesetmentes jó utat, bárhol a fennakadás rész lesz. A 0630303380 as számon jelez, SMS-ben vagy Viberen.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

0: nálunk minden nap.
1: Nem mindennapi eseményre készülnek Békés Csabán. A Garabonciás Napok több mint 3 évtizedes múltra visszatekintő rendezvény, melynek középpontjában a középiskolások állnak, akik 5 napon át kampányprogramokkal, koncertekkel, versenyekkel, sportprogramokkal és látványos felvonulással töltik meg a várost. A Garabonciás Napok egyik legfontosabb eseménye mindig a diákpolgármester választás és az azt megelőző kampány. A jelöltek saját programokkal és koncertekkel mutatkoznak be ilyenkor, miközben Békés Csaba több pontján egyéni és csapatversenyeket is rendez. A művészeti megmérettetések mellett ügyességi és sportversenyek is szerepelnek a kínálatban. Az esemény pár nap múlva fáklyás felvonulással kezdődik, aztán a következő napokban jönnek a kampányrendezvények, kiállítások, koncertek, sportparádi és még sárkányhajó verseny is lesz. Október 1-én aztán a kortes beszédekkel és a diákpolgármester választással el is éri csúcspontját a Garabonciás Napok Békés Csabán. Hogy hol és mi minden vár az országban rejlő lehetőségeket mindig feltérképezem neked, ne kell. Csak figyelj, 11 és 1 óra között itt a Petőfin a programajánlóban mindent megtudhatsz az aktuális kínálatról. És van itt még valaki.
2: Sziasztok, Bebe vagyok, és ez az új dalom a Kapjál a Petőfi Rádióban.

0: van programod. A stúdióban.
1: Megkötve ki részletes beszámolódat mindig az aktuális program kínálatról, hát a szüreti időszaknak még nincs vége, sőt, egész napos szüreti forgatag várja a látogatókat, például Ászáron. A programban helyi pincészetek, borai főzőverseny, mazsoret és fúvózenekari műsor, hagyományőrző felvonulás, koncert és utcabál is szerepel. A programok több helyszínen zajlanak majd, a délutáni és esti órákban, az aszfaltos pálya, a Széchenyi utcában, ami az események középpontja lesz majd, de a Kistónál például főzőversenyt is rendeznek, úgyhogy ott is érdemes majd sertepertélni, hát ha megkóstolhatok már jó időben a finom falatok. Langzi Lajcsi is koncertet ad majd, a bicskai fűvózenekar is fellép többek közt az ászári szüreti vigalom keretében. Szüreti mulatság pedig Csömörön is lesz, főző és pálinka versennyel indítják majd a napot, a szüreti felvonulás keretében pedig több órán keresztül járják majd be Csömör utcáit néptáncosokkal többek közt, illetve a menet több pontján majd bemutatókat is láthat a közönség. A muskészítéssel is meg lehet ismerkedni az egész folyamatával, egyéb kézműves programok, kórusok is várnak, valamint termény bemutató és a korona árverés. A szüreti koronát majd az esti órákban árverezik el, aztán jön a szőlőlopás című hagyományos szüreti játék, amivel szórakoztatják a közönséget, a végén pedig utcabállal és a presszó benddel lehet mulatni a csömöri szüreti mulatság és főző versenye. A 0-30-30-30-380-as számra te is küld el, ha tudsz jó programot, SMS-ben vagy Viberen várom a részleteket, míg itt a Tita.

0: Egy óra pontos időt a Petőfi, jönnek a friss hírek, majd az élő stúdió koncert egy hip-hop és elektronikus zenei duóval, a Quantum Hubbal. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2000

0: 26-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Drágám, az a tányér a dédié volt.
2: Van jobb ötletünk a feszültségenyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
6: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Jó néhány napja lezuhantam a repülőmmel a vadonba.
6: Brad Pitt.
7: Senki sem jön értünk. Csak ketten vagyunk. Hazaviszlek.
6: A vadon szíve. A mozikban.
8: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
9: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
10: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
6: Ez a Petőfi Rádió.
11: Napos, száraz idő lesz a hétvégén. Elkezdődött a Bayer Construct ZRT csőd eljárása. Távozik az SFE rektora, már is jönnek a részletek.
6: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Komáromi csomópont és Tatabánya között. A terelés előtt már 7-8 km hosszan áll a kocsisor, ezért aki teheti, a Komáromi csomópontnál az 1-es főút felé kerülhet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
6: Petőfi Rádió.
10: Hírek.
11: Kismértékben nőtt a munkanélküliség augusztusban. A regisztrált álláskeresők száma 229 ezer volt, 7 ezerrel több, mint júliusban. A munkanélküliségi ráta 4,7% volt, közölte a KSH. Ezzel párhuzamosan 4.654 ezer embernek volt bejelentett munkája augusztusban, 21 ezerrel kevesebbnek, mint az azt megelőző hónapban. Elkezdődött a Bayer Construct ZRT csődeljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg, adósságait nem kell rendeznie, a dolgozók azonban megkapják fizetésüket. A csőd előzménye, hogy a kormány elállt a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. A projekt átvilágítása során több szerződésszegést is megállapítottak. Heteken belül létrejöhet a megállapodás a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről, közölte Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlés ülésén. A főpolgármester előre haladott tárgyalásokról beszélt, amelyek olyan megállapodáshoz vezethetnek, amely biztosítja, hogy a következő években ne ismétlődjenek meg a pénzügyi problémák. Közös megegyezéssel távozik az SFE rektora. Sepsi Enikő a hónap elején kezdeményezett egyeztetést megbízatásának lezárásáról. Intézményvezetői feladatait szeptember végéig látja el, utána egyetemi tanárként dolgozik tovább a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Megmarad a művészettudományi PhD program vezetésére szóló megbízatása is. Újabb két hónappal meghosszabbította a Szőlő utcai javintóintézet volt igazgatója és társa letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság. A döntés ellen a védők fellebbeztek. Juhász Péter Pált és élettársát egyebek mellett emberkereskedelemmel, valamint nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Az ügynek összesen 12 gyanúsítottja van.
10: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Az ország nagy részén változóan felhős, északkeleten és a Tiszántúlon borult az ég. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat, a Dunántúlon megélénkül időnként megerősödik a szél. Délután 17-21, késő este 8-14 fok valószínű.
10: A hírek után
12: a
6: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Kapcsolódj ki velünk itt a Petőfin, indul az élő stúdió koncertbe, és nézhetsz hozzánk a Petőfi Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Itt a hip-hop és elektronikus zenei duó, a Quantum Hub. Ma nekik köszönhetjük a jó hangulatot és stúdió koncertet. Tarts velünk, nagyon jó szórakozást!

0: magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És a Quantum Hubbal, akik már itt is vannak a stúdióban, két srác, nagyon romantikus hangulatot varázsoltak ide a kollégák. Sziasztok!
2: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit!
3: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit!
1: Senkit nem akarunk kihagyni, minden látható a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján, úgyhogy ha van kedved, lehetőséged, akkor nézd be hozzánk, lehet üzenni is, kérdezni is természetesen. Hangadó, ezen jeleskedtetek nemrég, ez egy... Hát meséljetek róla, hogy mit kell tudni pontosan. Milyen esemény ez?
2: Akkor mesélek én.
1: És hogy éltétek meg?
2: Igen, igen. Hát ez úgy zajlott, mint ahogyan így sok dologra láttuk a jelentkezést, ez is az egyik volt, úgy voltunk, hogy nagy számok törvénye alapján nem lesz ebből probléma, és akkor éppen a könyvtárban ültem, és akkor megjött az e-mail, hogy hát akkor gratulálunk. Én meg így felhívtam a Kareszt, hogy hallod, bekerültünk a hangadóba, ő meg így
3: várja, az melyik?
2: És akkor utána így kiderült. Úgyhogy ez, igen, hát ez a Jägermeister hangadó volt. Egy háromnapos ilyen alkotói táborba vettünk részt három mentorral, Vitáris Iván, Lábas Vikivel és Ájemjenkel, és nagyon-nagyon jó élmény volt.
3: A végén pedig egy showcase koncerten vettünk részt egyébként. Nekünk abszolút felülmúlta az elvárásainkat ez az egész program, szerintem tökre szuper volt. Önmagában maga a tábor is, amit adott nekünk, illetve a lehetőségek, meg a kapcsolat, amiket kaptunk általuk.
1: Ide nyilván kézzenékkel mentetek, és akkor mi történt, hogy képzeljük el ezt a tábort?
2: Hát ez úgy történt, hogy minden nyertes, ugye volt 5 szakmai nyertes és egy közönségdíjas, és akkor mindenkinek voltak egyéni mentoring sessionjei mindegyik mentorral, és akkor voltak amúgy ilyen átfogóbb témákról, például branding, vagy mondjuk hangképzés, vagy előadói létről így ilyen átfogó workshopok, és akkor ebből a kettőből állt, és akkor nyilván meggyakoroltuk a koncertre is, meg amúgy nyilván itt az ilyen informális kapcsolódások is nagyon sokat számítottak, szóval szerintem ez így, hogy kapcsolódtunk a mentorokkal, egyrészt ilyen szakemberekkel, meg még pluszban a többi versenyzővel, ez nagyon jó volt.
1: Mi minden újdonságot tudtak nektek mondani, amin esetleg meglepődtetek, vagy tudtátok, csak nem gondoltátok, hogy ezt akkor tényleg be is kell építeni mondjuk a munkáitokba.
3: Egyébként az egyik szám, amit a mai szetben fogunk játszani, az Ott született meg, konkrétan abban a táborban. Ez nyilván egy ilyen újdonság. Nagyon sokat segíthet például nekünk Vitáris Iván a brandingünknek a tudatosításában az, hogy milyen vizuális elemeket tudunk még pluszba használni ahhoz, hogy megtámogassuk a zenei világunkat, amit építünk. Szerintem ez egy nagy dolog.
1: De itt a színpadi élményre kell gondolni, vagy hogyha kijön egy dalatok, és annak szeretnétek egy képi anyagot?
2: Hát alapvetően szerintem minden, tehát a social médiától kezdve, akár az album cover-ök mindennel kapcsolatban, meg az Ivánnak volt egy ilyen a zenei léc hivatalos részével kapcsolatban is egy workshopja, hogy akkor tényleg a jogdíjak hogy vannak, hogyan szerződ, stb. Meg nekem még a Vikinek a hangképzés, Viki által tanított hangképzéses dolgok, nyilván nekem azok sokat számítottak rapperként. Meg szerintem mindkettőnk nevében mondhatom, hogy IAM-nek a produceri támogatása az nagyon-nagyon sokat számított.
1: Na hát is 5 dallal érkeztetek, mint mindenki az Élő Stúdió koncertre. Tájsebek ezzel fogtok kezdeni, ez az első dalotok, ami megjelent. Meséljetek egy picit róla, aztán már bele is csapatunk.
2: Alapvetően mi Karesszal, Stenkel nagyon régóta ismerjük egymást, és így nagyon régóta dolgoztunk együtt, és volt egy zene, amire úgy gondoltam, hogy egy szöveg, hogy erre mindenképpen kell valami Balatonhoz kötődőt, mivel mind a ketten onnan származunk, és ekkor még nem is voltunk Quantum Hub, hanem egyszerűen csak ezzel kezdtük el, ez nagyon sokáig készült, szerintem egy évig nagyjából.
3: Van az több is szerintem.
2: Van az több is, úgyhogy így ez adta meg, és úgy voltunk vele, hogy ez akkor ez érdemli meg, hogy ez legyen az első trackünk.
1: Na, úgyhogy, szuper.
3: Ami a zenében érdekesség, hogy van benne egy magyar népdal felvétel elrejtve.
2: Igen, a környékünkről származó Diszelből.
1: Na, lepjetek meg minket, yes. Tájsebek élőben itt a Petőfin a Quantum Hubtól. Ne feledd, hogy minden látható is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

Ez mind ide hív, a kék meg a zöld. Nyári napon, ahogy izzik a föld. Pánikolok, mert mind ide köt. Ami hozzám tett, az mind ide nőtt. A szőlősorok és tájsebek és évek, ahol elszáll száz seregély. Egy visszaragasztott sárga levél, hogy egyből a vízből sárba tegyél. És lásd te meg, én némán keserűn érünk.

de megtépázza a gondolatot. Lehet a menny ugyanaz, de az Isten mindenkinek más poklot adott. Ey! Más poklot adott. Lehet a menny ugyanaz, de neked is, nekem is más-más poklot adott. És fej.

Hogyha kilép, már ne legyen hely, hol lerakja azt, ami fáj, ami szúr, ami kín, ami fals, kijönt, fullaszt, megbetegít, hogy aztán újra kihajts.

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Quantum Hubbal. Szabi mindig afelől érdeklődik, hogy aki éppen itt van a stúdióban, hány éves?
1: 25.
2: 26.
0: Elégedett vagy, Szabi? Erre gondoltál? Mert próbáltam múltkor is megtippelni, és nem sikerült nekik. Köszönjük szépen. Minden látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornákon itt is hozzá lehet szólni a műsorhoz, és lehet kérdezni. És a srácok felkészülten várják a folytatást, úgyhogy tartsolunk a továbbiakban is.
3: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: a Quantum Hub, azaz a Jägermeister hangadó szakmai nyerte zenekara most itt a Petőfin. Szabi elégedett. Mikor lesz visszanézhető a stúdiókoncert? Hát mindig az adás végén, de bármikor bekapcsolódhatsz. 1 és 2 óra között, ugye itt lehet üzenni, lehet kérdezni folyamatosan, vagy a 0630303380 as számunkon. Tehát a ti vagytok a Quantum Hub, és egyébként ma lesz a kutatók éjszakája, úgyhogy így pont összegyűrjük a kettőt, hogy ez egy országos ingyenes esemény sorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Quantum Hub. Kihez áll ez közel? Kitől jött ez az ötlet? Mit akar?
2: Amúgy vicces, mert én ide jártam az ELTE TTK-ra pont. Hát ez igazából az én fejemben született, meg olvastam egy könyvet a komplexitás tudományról, így ezek mindig érdekeltek ezek a témák, és akkor megtaláltam ebben a könyvben azt, hogy Quantum Hub, és akkor pont akkor volt az, amikor az első live settünkön gondolkoztunk, amit nálunk készült a konyhába, és így, hogy hát akkor mi legyen a nevünk, és akkor mondom, Quantum Hub, legyen a Quantum Hub, és akkor Karasz azt mondta, hogy menjünk.
3: Igen, sőt azt mondtam, hogy ez
1: nagyon jól hangzik, ez így jól lesz.
3: Hát ha már kutatók éjszakája, akkor minket is felfedezhetne valaki.
1: Egyébként érdekes, mert én egyszer vettem egy könyvet ilyen kvantumfizikáról, nem tudom, milyen felindulásból, és aztán belekezdtem az olvasásába, de azóta se vettem elő. Vajon miért? Na hát ugye tudomány, orvostudomány, agrár, mindenféle területen lehet érdeklődni. A kutatók éjszakáján egyébként fent vannak a programok, teljesen részletesen rá lehet keresni mindenre. Úgyhogy ajánlom a hallgatók figyelmére be. És ugye említettetek, hogy ti a Balatonfelvidékről számasztok, Tapolca is, Badacsony, Tördemic. A kis eltűnő Balaton látvány az milyen hatással van rátok?
2: Hát amúgy annyira az északi parton ez nem látszik, szóval ebből a szempontból.
1: Nyilván, ha lemész a partra, akkor
2: egy más... kicsit igen. Hát alapvetően én amúgy földrajzot végeztem, én elég sokat tanultam ezekről, szóval így nyilván azért egy aszályos évben ez várható.
1: Nem vagy megijedve?
2: Hát amúgy nem vagyok megijedve, sokkal reziliensebb ez a tó annál. Egyébként.
3: Én a beépítésekkel nekem nagyobb problémám volt az utóbbi időben, az jobban látszott az északi parton. Igen. De persze az eltűnő tó is egy olyan dolog, ami...
1: Mit vettél észre? Hogy kinőttek ilyen épületek.
3: Igen, abszolút. Kinőttek ilyen épületek, nem látszott annyira a táj, meg amilyen épületek kinőttek, az volt a nem is tudom,
1: nem odaillő? Baljós.
3: Igen, nem odaillő annyira.
1: És túl közel a parthoz?
3: Túl közel a parthoz, kicsit olyan, mint aki árusították volna ezt a dolgot. Igen, és ez nagyon szembetűnő, pont Tapolcától, mert végig megyünk az egész északi parton Budapest felé, és ott végig, vagy egyre jobban, mint a gombák kinőttek ezek az épületek, tök jó volt.
1: Hogy képzelitek el a jövő Balatonját, mondjuk egy ilyen 30-40-50 év múlva? Nyilván van emléketek a gyerekkorotokból, hogyha majd nektek lesznek gyerekeitek, és majd ő látja a Balatont, akkor mit szeretnétek?
3: Olcsó lángost.
2: Ne 3000 forintos lángos létszik, nagyon szeretem a fokhagymásat.
1: Otthon el kell készíteni, és
2: ez
1: akkor
2: olcsó. Ez így van, és a nagymamám nagyon finom lángos csinál. Szia mama, hogyha ezt hallgatod.
3: Shout out to mama,
2: tuh egy magas.
1: Na hát, és akkor most a Peronra megyünk. A két lakiságról is írtatok egy dalt, hogy néha az az érzés az embernek egy ilyen élethelyzetben, mint ha igazából nem is tartozna sehova. Ugye, mert már otthon nincs otthon, de közben az új otthonban sincs otthon. Ez egy ilyen érdekes élethelyzet.
2: Hát igen, főleg így nagyon-nagyon sokan tudnak ehhez csatlakozni szerintem a korosztályunkból, akik följöttek dolgozni, vagy egyetemre, és akkor így azért nyilván otthon is kell lenni, nem szakadhatsz el, meg számítanak rád otthon, de közben meg már építgeted a saját életedet párhuzamosan. Azért ez nem egyszerű, úgyhogy...
3: Igen, rám ez duplán igaz, mert én külföldről nemrég költöztem haza, ott csináltam a jazzongora diplomámat Svájcban, és ott ez egy nagyon érdekes. Sokkal erősebben megjelent ez a kettősség talán, úgyhogy örülök ennek.
2: Meg az is 3 órára van Budapesttől, mint Balacsonytől.
1: Igen, csak amúgy a járművet kell megválasztani hozzá megfelelően. Na, akkor menjünk a Peronra, itt a Petőfin élőben a Quantum Hub, figyelj!
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: állok a peronon.
1: Óriási az igény arra, hogy az utasaink a Balatonra vonattal menjenek. Több mint 500 milliárd forintot költöttünk arra, hogy a Balatonra tartó vonatok gyorsabbak, megbízhatóbbak, pontosabbak és sűrűbbek legyenek.
0: Zárnak a forró és hideg terek, belepofáznak, de az kell, hogy higgadt legyek. Nekem kell az, hogy

0: Én csak állok a peronon.
1: 17 milliárdból csak az egyik ilyen tétel.
2: Folytatás következik. Ez a Petőfi Rádió, a Quantum Hubval. Hát volt itt Balaton felvidék, H5-ös hév, Peron, és hogy mivel folytatják a srácok, az nem sokára kiderül. A műsorhoz hozzászólhatsz, vagy kérdezhetsz te is. Számunk 0-30-30-30-380. Nagyon tverkelős, ezt írt a Tibi. Szerintem még lehet, hogy az előző dalhoz fűzte. Itt kicsit néha le vagyok maradva az üzenetekkel. Szabi pedig írja, hogy ő is egyébként veletek egy korosztály 23 éves. Na hát, itt vagyunk továbbra is 1 és 2 óra között az élő stúdió koncerten. Ma a Quantum 6-tól kapjuk ezt a fantasztikus ritmust, tart velünk!
3: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: magyarok. Élő stúdiókoncert Mák Katával. A stúdióban
1: a Quantum Hub két fiatal srác, akiket te is látod a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján, vagy a Balaton felvidékről származtok, úgyhogy Erikő már is felteszi a kérdést. Hát biztos akkor, ha balatoniak vagytok, akkor a bor szerepet játszik az életetekben. Van kedvenc?
2: Nekem a kéknyelű, mert az csak Badacsonyban van egy ős magyar fajta.
3: Én nem vagyok annyira boros, de ha igen, akkor olasz Riesling.
1: És úgy tudom, mert itt adáson kívül is beszélgettünk, hogy ezért valamely is megjelenik a zenétekben is.
2: Megjelenik a bor, ez így kulturálisan leginkább, tehát nem arról szólnak ezek a szövegek, hogy aztán nagyon be kell rúgni, vagy ilyesmi, ez nem gondoljuk azt, hogy ez az út, de egyébként úgy, mint egy jó ételt, nyilván egy pörköltből se jó minden nap sokat enni, úgy, ahogyan ezt is teljesen mértékkel.
1: Igen, full mértékletesség, így bizony. Stenk, ugye te klasszikus és jazz zongorista a szakon végeztél. Mit szólnak a tanárok ilyenkor, amikor megtudják, hogy az elektronikus zene felé mentél el? Hát volt visszajelzésed, vagy elárultad nekik, tudják?
3: Svájcban egy olyan kampuszra jártam, ahol nagyon innovatív volt mindenki. Uh-huh. És az a bázeli kampusz direkt arról szólt, hogy aktívan koncertező művészeket hívtak oda tanítani, ez nagyon izgalmas volt, és nyilván nagyon magas színvonalú oktatás. És nagyon sokan kísérleteznek ott az elektronikus zenével, uh-huh. meg ezekkel a hangszínekkel. Ott egy nagyon érdekes szint tudtam bevinni a kampusznak az életébe ezzel, mert tapasztaltabb a fülem hozzá, mint nekik.
1: Hogy miért? Mert hogy érted, hogy tapasztaltabb a füled, mint
3: én többet foglalkoztam vele. Aha. Általában, mert még azelőtt elkezdtem producerkedéssel foglalkozni, meg elektronikus zenével, mielőtt nagyon beleestem volna magam a zongorázásba.
1: Aha. És akkor melyik áll hozzád közelebb ez nyilván?
3: Felváltva? Egyébként mind a kettő így kiegészíti egymást. Azért is.
1: Lehet, hogy majd látunk egy ilyen jazzbanda társaságában zongorázni?
3: Hajjaj.
2: Én láttam
3: én nagyon szívesen. Abszolút, igen. Vannak is ilyen tervek.
1: Visszatérve egy kicsit az elektronikus zenéhez, itt a mesterséges intelligencia, az mennyire jelenik meg a ti alkotásotokban?
3: Én nem szeretem. Mármint nem a elvi problémám a mesterséges intelligenciával, az egy másik beszélgetés, hogy mi. De alapvetően szerintem mind a ketten pont ezt szeretjük az alkotásban, ami az alkotásnak a folyamata. Amikor használnak mesterséges intelligenciát a művészeten kívül, és akkor is inkább maximum, nem tudom, inspirálódásnak szoktam használni, meg konkrét problémák megoldására, de így zenékben annyira nem. És más a fülem is akkor, hogyha konkrétan kidolgozok valamit, konkrétan én végigmegyek az egész folyamaton, más zene jön ki belőle, meg én másmilyen zenész leszek a végére.
1: Uh-huh. Írtatok egy dalt a hagyományőrzésről.
2: Igen, írtunk egyet, fontosnak tartjuk.
1: Milyen szempontból?
2: Hát szerintem az, hogy egy gyökerekhez kötődni, az mindig nagyon fontos, meg lehet az ember úgy is hagyományőrző, hogy nem vaskalapos, konzervatív olyan értelemben, hogy fogja fel a körülötte lévő világot. Ezek szép hagyományok, nálunk is van néptánc együttes, Törlemicen, és nagyon ügyesek, szóval tényleg világszínvonalúak, szóval, hogy így alapvetően úgy gondoljuk, hogy ez megfér egymás mellett a modern és az újból lehet úgy meríteni, új köntösbe rakni, mint hogy igazából mi is csináljuk.
1: Na, hallgassuk akkor, meg jön a hagyományőrzés itt a Petőfin. Élő stúdiókoncert a Quantum Hubbal, figyelj!
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Quantum Hubbal, ez volt a Hagyományőrzők és a Badacsony Tördemisz Néptánc Együttesnek egy szívecske Herriettától. Köszönjük szépen. Már is innen folytatjuk.
1: Szia, anya.
0: Tarts velünk. 0-30-30-30-380 üzenhetsz itt is, vagy kérdezhetsz, illetve a Petőfi Facebook oldalán, ahol a koncert látható is.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi.

0: magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban, a stúdióban.
1: A Quantum Hub, a srácok 200 jelentkezőből lettek a hangadó szakmai nyertesei, és ugye itt járt nálunk a héten Fanisza is, ők közönség kedvenc lett, és tőle is megkérdeztem, hogy szerintetek mi az erősebb, a szakmát elnyerni, vagy a közönséget, vagy itt is mondjuk ilyen szakmai lépcsőfokokban kell gondolkodni, hogy előbb az egyik, utána a másik.
2: Hát mi a szakma, hanem a közönség valahol. Ez egy, szerintem egy nagyon érdekes kérdés, hogy mit jelent, nem tudom megkülönböztetni a kettőt, mert szerintem, ha jó zenét csinálunk, akkor az egész szakmának legalábbis ezekben a műfajokban része az is, hogy tudjuk ezt a közönségünk felé kommunikálni. Mm. Szóval szerintem mind a kettő teljesen jó. Egyébként pont a Fanisza esetében a kettő az egybe is esik. Tehát bár nem nyert szakmai díjat, abszolút megérdemelni, mert nagyon magas színvonalú zenét csinál, szóval nem hiszem, hogy nagyon szakmailag alacsony színvonalú zenével nagyon nagy közönségeket meg lehet szólítani egy idő után.
1: És akkor ez mekkora nyomás nektek, hogy nyertetek egy ilyen szakmai díjat? Megerősítés, vagy egy kis ilyen lelki furi, hogy úristen, akkor most tényleg össze kell szednünk magunkat, mert figyelnek ránk?
3: Alapvetően szerintem egy jó megerősítés, tehát mi próbálkoztunk más tehetségkutatókkal, ott így nem igazán tudtunk előrébb haladni, de azok alapvetően közönségszavazáson múltak. Ez úgy szokott lenni, még tovább jutottunk egy következő fordulóba, a shortlistre, és onnan már nem, de alapvetően szerintem egy nyomást ad meg egyébként eszközöket. Az mindenképpen, meg itt tényleg azóta vesszük komolyan, tehát hogy meg az, hogy Karesz hazaköltözött Svájcból. Tehát,
1: azóta
3: hogy
1: veszitek komolyan?
3: Hát úgy komolyan, úgy értve, hogy a mindennapjaink része. Tehát nem egy side project, hanem tényleg az, hogy nyilván mind a ketten dolgozunk, de hogy emellett ez egy ugyanolyan fontos dolog.
2: Igen, abszolút. Én nekem erős megerősítés volt abba az irányba, hogy igen, nem tudom, tényleg jónak tűnik ez a zene, amit csinálunk mások szerint is, és ráadásul olyan emberek szerint, akiknek a véleményére adok. És ja, én nekem egy csomó motivációt adott. Kevésbé azt, hogy úristen, most akkor komolyan kell venni, mert előtte is igyekeztünk komolyan venni. Igazából, ami azóta változott, az, hogy átstruktúráltuk az életünket úgy, hogy ez egy minél kiemeltebb szerepet tudjunk kapni. Együtt lakunk azóta, amióta hazaköltöztem. Építünk egy stúdiót, ilyenek.
1: Aha, szuper, akkor mindig van idő gyakorolni.
3: Van.
1: A alvás helyett.
3: Hát, igen.
1: Na, hát ugye sok inger éri az embert egy nap, és ezt is megfogalmaztátok egy dalban. Mi az, amit kiragadnátok ebből, mielőtt meghallgatjuk?
3: Alapvetően nyilván ez most már, amikor ez a szöveg készült, a Dopaminátok című számról beszélünk, akkor még nem volt ennyire társadalmilag átbeszélt téma a dopamin. Tehát, hogy ez egy jó pár éve készült már. Ez alapvetően arról írtam, hogy szöveget próbáltam írni, és egyszerűen nem tudtam szöveget írni, és rájöttem, hogy azért nem tudok szöveget írni, mert folyamatosan órákon át csak a telefonomat bámulom. És ez egyszerűen elveszi azt az inspirálódási lehetőséget, azt a csöndet, ami ehhez szükséges, és akkor jól voltam, hogy hát, én most erről írok egy számot, és akkor így kettő legyet ütök egy csapásra.
1: Közben egy új érzésvilág, hogy kicsit himbálózik a hajó, ugye elment mellettünk valami jármű, csak ezt azért mondom, mert még a végén azt hiszitek, hogy úgyis rosszul vagyok.
2: Ja, gondolkodtam, hogy lehet a második kávé már nem kellett volna.
1: Fura életérzés, de most már minden jó, a feliratot figyeljétek, ha az mozog, akkor az jelez.
3: Petőfi szelleme.
1: Igen. Készen álltok akkor a következő darra? Yes. Jön a Dopaminátok élőben itt a Petőfin a Quantum Hubtól.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Dopamináltok, ez volt a Quantum Hub-tól élőben itt a Petőfin. Hát srácok, ma rendesen megkevertétek nálunk a pénteket, úgyhogy ennél jobb hétvége indító nem is kell, szabvesz szerint. Gratulál nektek, kiérdemeltétek a három tapsot tőle, ez a maximum, amit, amit tud nektek adni. És mindenkinek most ezt találta ki, mindig minden évadban más talál ki, egyébként volt itt már csillag, meg fú, nagyon sok minden. Most ez a stúdió robbantó három taps, ez az, ami a teljes 100%-os értékelés. A 0-30-30-30-30-380 a számunkon is hozzá lehet szórni a műsorhoz, valamint a Petőfi Rádió Facebook oldalán, ott láthatóak is vagyunk, csak úgy, mint a YouTube csatornánkon. Jön még egy dal, a Quantum Hub-tól, tartsalunk itt a Petőfi.
1: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatában.

0: magyarok. Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban.
1: A Quantum Halba srácokat te is láthatod Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, hogy a terveitek mik a jövőt illetően, ezt én is akartam kérdezni. Egyébként itt folyamatosan jönnek a visszajelzések, hogy nagyon jók vagytok. Kíváncsi vagyok arra, hogy mennyire nehéz összehangolni, mert picit így beszéltünk róla, a civil foglalkozást, ezzel a hát hobbinak már nem mondható részletekkel, ugye itt a dalszerzés, a fellépésekre is gondolok, hiszen már ebben is volt részletek más-más közönség előtt megmutatkozni.
2: Hát nekem a munkatársaim nagyon támogatóak, úgyhogy ott voltak a showcase koncerten is, szóval így alapvetően nekem így annyira nem nehéz, nyilván ha mondjuk én egyébként home office-ba dolgozom nagy rész, szóval ez így könnyű, tehát hogy egyből tudok váltani a zenére. Nyilván vannak ott is intenzívebb időszakok,

0: nyilvánosság előtt a témáinkról. Most van kb. 5 lemeznyi, kis lemeznyi anyagunk, amit már megírtunk, vagy egy-két szám hiányzik róluk néha, és ezek azok, amiket vegyesen játszunk a hosszabb koncertjeinken. Amúgy most játszottunk a Strandfesztiválon, és ez mekkorát
1: igen, meg. Igen.
0: Na mindegy. Szóval nagyon sokféle koncepció mentén írunk albumokat, és mindig, szerintem mindig lesz olyan téma, amit éppen fogunk találni, ez és mindig, ami megvan, azt megírjuk.
2: Mindig az a téma, ami éppen aktuálisan foglalkoztat titeket?
1: Hát szerintem igen, én így nagyon, ugye alapvetően a témákat, azokat így eddig én adtam a szövegeim alapján. Alapvetően én nem nagyon szoktam célzottan írni valamiről, mert az kicsit így nehezebben megy, szóval így ami éppen igen a mindennapokban foglalkozott, nagyon sokszor csak egy rímpár az, ami elindítja ezt az egész folyamatot, vagy hallok egy jó sort valahol, vagy látok egy reklámot, ahol van egy jó szöveg, vagy valaki mond valami nagyon vicces rímpárt, és akkor elkezdek csak okoskodni rajta, és a végén egyébként ugye muszáj megtölteni tartalommal, és valamikor organikusan magától megírja magát a szöveg, ami a legjobb, és szeretem, amikor pázlizni kell, azt is nagyon szeretem. Szóval így mindig lesz szerintem téma.
2: Ugye, hogyha a kettőtök életkorát összeadjuk, akkor megértem, hogy a következő dal címe miért lett B-oldal, de egyébként nem.
1: B-osztály.
2: B-osztály. Ja, akkor oké, okay, én kérek elnézést.
0: Igen, és ez nem az élet B-osztályáról szól.
2: Igen, így már más. Oké, okay, akkor én tévesztettem, ne haragudjatok. Szóval B-osztály. Jelentsen ez bármit is, a dalban majd kiderül. Biztos kiderül. Így van. Ezt hallatod élőben, itt a Petőfin a Quantum Hub-tól.
3: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.
4: Nem azért dobott le Isten a földre, hogy kilegyek az élettől.

Baby, én felvennélek, baby. Mert tényleg túl

a kúrás docens, de egy kicsikét vakon vagyok, és néha nem tudom, merre menjek. És félek, hogy annyira futok, hogy megélni mindent elfelejtek. Sietve várom, hogy egy jó pár éven, hogy haladunk át most, bocsáss meg kérlek, de írnom kell a diploma munkát.

0: a diploma munkát.
1: Kvantum HV élőben itt a Petőfi Rádióban, ez volt a B osztály, és akkor köszönjük szépen a plusz energiát mindenhez is. És akkor nem sokára a szegedi közönségnek fogtok kezdeni, ahogy látom, és a fővárosi lámpásban is lesztek.
2: Így van, Szegeden jövő hét szerdán.
1: Gondolom az oldalaitokon minden megtalálható, felelhető. Köszönjük szépen. Hát köszi ezt az órát, minden visszahallgató, visszanézhető a Petőfi Facebook oldalán és hamarosan majd a YouTube csatornánkon is. A folytatáshoz sok sikert nektek, nálunk pedig jön a halott pénz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
4: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Társadalmi célú reklám.
5: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal.

0: média.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
5: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival! A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
7: Anya, kapar a torkom!
8: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
9: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Mikia György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
10: Marad a napos, száraz idő, frontális karambol az M80-ason. Megállapodás született a főváros és a kormány között.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Szakaszosan torlódik az M1-es Tatabánya és Bicske között. Budapest felé a külső sávon szinte csak kamionok araszolnak. Így személyautóval célszerű az átterelt belső sávot választani. Két autó frontálisan ütközött az M80-ason Szent Gotthárd és Vasszent Mihály között. A 184-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Aki teheti, a 182-es Vasszent Mihály csomópontnál hagyja el a pályát és a 8-as úton kerüljön, majd a 189-es Rába Füzes csomópontban térhet vissza. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380 a számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
10: Heteken belül létrejöhet a megállapodás a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről, közölte Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlés után. A főpolgármester előre haladott tárgyalásokról beszélt, amelyek olyan megállapodáshoz vezethetnek, amely biztosítja, hogy a következő években ne ismétlődjenek meg a pénzügyi problémák. A főpolgármester úgy fogalmazott, a mostani helyzet az előző kormány jogtipró állami pénzelvonása miatt alakult ki, a bajt pedig a jelenlegi kormányzatnak és a fővárosnak kell közösen orvosolnia. Újabb két hónap, a november 28-áig meghosszabbította a Szüli utcai Javítóintézet volt igazgató és társa letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság. A döntés ellen a védők fellebeztek. Juhász Péter Pált és élettársát egyebek mellett emberkereskedelemmel, valamint nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezeléssel gyanúsítják. A büntető eljárásnak 12 gyanúsítottja van. A volt főigazgatón és élettársán kívül 4 ember bűnügyi felügyelet alatt áll. Közös megegyezéssel távozik az SFR rektora Sepsi Enikő, a hónap elejétől kezdeményezett egyeztetést megbízatásának lezárásáról. Az intézmény vezetői feladatait a hónap végéig látja el, utána egyetemi tanárként dolgozik tovább a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Sepsi Enikő 5 éves megbízatása 2028-ban járt volna le, de a hallgatói önkormányzat alkalmatlanság miatt már május elején lemondásra szólította fel az egyetem vezetőségét és az intézmény mögött álló alapítvány kuratóriumának akkori tagjait. Bambuszrügy konzerveket vontak ki a forgalomból, a Royal Orient márkájú termékben a vizsgálatok szerint veszélyes ipari vegyület, bisphenol A oldódott ki, ezért senki nem fogyaszthatja el, figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az érintett termékekből egy holland forgalmazón keresztül magyar vállalkozásoknak is szállítottak, a termék adatai megtalálhatók a hatóság honlapján.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Az ország nagy részén változóan felhős az ég, a Tiszántúlon és a Duna-Tisza közén vannak borultabb tájak. Holnap sok napsütésre számíthatunk. Ma még lehetnek elszórtan futózáporok. Éjjel 4-10 fok lehet, majd holnap délután már 20-24 fok várható.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Emelkedő nappali hőmérsékletek, péntek délután, 2 elmúlt, előttünk a hétvége, ha még tart a munka, kitartás, itt a Petőfin változatos magyar zenék lesznek a folytatásban, és ha még segítenek, akár még a munkában, utazáshoz, vagy már az esti bulira hangolva.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró

Petőfi Rádió minden magyar, és ez az a nap, amikor Henry Ford bevezette a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt, pontosan 100 évvel ezelőtt, 1926-ban. Hazánkban csak 81-ben vált általánossá és hivatalossá, addig a 6 napos, vagyis a szombati munkavégzés is magában foglaló munkahét volt a szokás. És bár az 5 napos beosztás ugye a mai napig a legelterjedtebb standard, azért egyre több vállalat kísérletezik már a 4 napos munkahét modellekkel, a hatékonyság és a munka-magánélet egyensúly javítása érdekében. De mit tartanál ideálisnak? Nyilván, hogy egy napot csak kelljen dolgozni, tudom, de örülnie például a 4 nap munka, 3 nap pihenés kombónak, vagy jó ez így, ahogy van? Ugye most péntek van, tehát ha 4 munkanappal számolnánk a héten, akkor most már hétvége lenne, de hát sokaknak egyébként is már megkezdődött, hiszen 2 után járunk jóval, itt a Petőfin, pedig jön az Anzibár.

0: Hírek az utakról.
1: Baleset történt az M80-as autóúton Szentgotthárd és Vasszent Mihály között. A 184-es kilométernél teljes szélességében lezárták az utat, így arra jársz is teheted a 182-es Vasszent Mihály csomópontnál, hagyd el a pályát, a 8-as főúton keresztül tudsz kerülni, majd a 189-es Rábafüzes csomópontban térhetsz vissza az autóútra. Baleset nehezíti a haladást a 10-es főúton is, Neszmély belterületén a főutcán, a 69-es kilométernél a forgalom csak egy sávon irányonként váltakozva halad.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió minden magyar. A közlekedés tartogat némi izgalmat a folytatásban. Vasárnap teljes szélességében le fogják zárni a Gubacsi közúti hidat. Egész napra az autós forgalom, de Cseperre és Cseperről kifelé ebben az időszakban kizárólag a Kvassai hídon, valamint az M0-ás déli szakaszán keresztül haladhat majd. A korlátozás a közösségi közlekedést is érinti. A gyalogosok és kerékpárosok a Gubacsi vasúti hídon egyébként tudnak közlekedni a jelenlegi forgalmi rend szerint. Várhatóan októbertől a híd dilatációs szerkezeteinek cseréjét végzik el, úgy ez a munka majd éjszakánként félpályás út lezárással jár majd. Fontos tehát, hogy nem megszokásból közlekedj. Illetve jövő héten elkezdik felújítani majd Budapesten a 6-os villamos önálló budai szakaszát az Irinyi József utca és a Bercsényi utca között. 800 méternyi pályaszakasz újul majd meg. Előre láthatóan november 22-ig fog szünetelni a villamos forgalom a Karinti-Frigyes úton, ráadásul az érintett szakaszon külön pótlóbusz nem fog közlekedni. A Karinti-Frigyes út egyirányosítása mellett több korlátozást is bevezetnek, ami az autósokra is érvényes természetesen, úgyhogy itt is majd légy figyelmes, készülj előre picit hosszabb menetidővel, nehogy valahonnan elkés majd a jövő hét további napjain. 0-30-30-30-380, itt ezen a számon pedig ne feledd, mindig jelentkezz be, ha valahol fennakadást észlelsz, hogy segíthessük az úton lévőket. Közben Grabowski is megérkezett a Petőfi.

Se nyár, se őszi záporra most már nem kell számítanunk, csapadékmentes napok jönnek, 16-23 fok között a hőmérséklet jelen állás szerint, és az elkövetkező napokban azért majd a nappali csúcsok 20 fok fölött lesznek, úgyhogy lehet tervezni a kirándulást az elkövetkező napokban. Előttünk a teli hold állítólag lezárásokat, felismeréseket és új kezdeteket is hozhat, a Kos jegyében fog felragyogni, és arra világít rá az asztrológia szerint, hogy hol alkalmazkodunk túlságosan másokhoz, miben lenne ideje végre a saját vágyainkat követnünk. Úgyhogy ezen gondolkozz el, így folytasd majd ennek fejében, itt a Petőfin pedig Amber Smith.

Petőfi Rádió minden magyar. 100 éve annak, hogy Harry Ford bevezette a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt, e felől érdeklődtem, te mit tartanál ideálisnak? Zico üzen Grazból, Ausztriában rövid és hosszú hét van az építőiparban, csütörtökig és péntekig, részben az ingázók miatt, és pénteken délig volt munka. Hát akkor jó hétvégét!

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Egy perc múlva lesz 3 óra, Mikja Gyuri jön a legfrissebb hírekkel, a folytatásban pedig továbbra is változatos magyar zenék várnak rád. Elsőként a sort Petruska kezdi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Hány óra?
6: Hajnal 2.
5: Megint nem alszol?
6: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
5: Próbáld ki te is a Sedakurt.
7: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Alszol.
7: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Mikja György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Marad a napos, száraz idő, frontális karambol az M80-ason. Rendeződnek Ukrajnával az elmúlt napok félreértései.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Szakaszosan torlódik az M1-es Tatabánya és Bicske között Budapest felé, a külső sávon szinte csak kamionok araszolnak, így személyautóval célszerű az átterelt belső sávot választani.

0: Két autó frontálisan ütközött az M80-ason Szent Gotthárd és Vasszent Mihály között. A 184-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, aki teheti, az Vasszent Mihálynál hagyja el a pályát, és a 8-as úton kerüljön, majd Rába Füzesnél térhet vissza. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
0: Sikerült rendezni az elmúlt napok félreértéseit Ukrajnával, közölt a külügyminisztérium. Orbán Anita tárcavezető a New York-i ENSZ héten többször is egyeztetett ukrán partnerével. Magyarország nyitott az új regionális együttműködésekre, a kárpátaljai magyarok jogait érintő kérdésekben fejlemény októberben várható, olvasható a külügy közleményében. Azt is írták, hogy Washingtonnal is zajlanak az egyeztetések, jelenleg azon dolgoznak, hogy meghosszabbítsák az orosz fosszilis energiahordozók használóira kiszabott amerikai szankció alóli magyar mentességet. Magyarország a korábban tervezett összeg harmadát venni fel hitelként a SZÉF nevű uniós védelmi hitelkeretből. A HVG azt írta, hogy 16 helyett 5,4 milliárd eurót hívna le a kormány. A forrásból már meglévő honvédelmi szerződéseket váltanának ki, így előbbre hoznának kiberbiztonsági fejlesztéseket. Újabb munkácsi relikviák kerültek a Békéscsabai Múzeumhoz. A 7 tárgy között van részkarc, fotográfia, festőről szóló diafilm, valamint egy az Egyesült Államokban megjelent kártyasorozat Munkácsit ábrázoló darabja is. Az év végéig Békéscsabán lehet megnézni az Ecce Homo Lego változatát is, amelyet 155 ezer építőelemből több száz diák rakott össze Debrecenben.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. A magyar labdarúgó válogatott ma megkezdi szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. Három újonc, Szalai József, Doktori Csáron és Várkonyi Bence nem került be a 23 fős szűkített meccskeretbe, így ők biztosan nem lépnek pályára a nemzeti együttesben a ma esti ukránok elleni találkozón. A 20-45 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, a második félidőt pedig 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádióban is hallhatják. A hatodik helyen kiemelt Marozsán Fábián bejutott a negyed döntőbe egyesben a hangcsúly kemény pályás férfi tenisztornán, miután magyar idő szerint ma délelőtt nagy csatában, három játszmában legyőzte a japán Daniel Tarót. A gyorsasági motoros világbajnokság, vagyis a MotoGP szervezői pénteken hivatalosan nyilvánosságra hozták a 2027-es versenynaptárt, amelyből kikerült a magyar nagydíj. A menetrendben két új város szerepel, Buenos Aires a Balatonpark Circuit helyét veszi át, míg az ausztrál nagydíjat Adelaide-ben rendezik meg, Phillip Island helyett. Ezek voltak a sporthírek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Az ország nagy részén változóan felhős az ég, a Tiszántúlon és a Duna-Tisza közén vannak borultabb tájak. Holnap sok napsütésre számíthatunk, ma még lehetnek elszórtan futózáporok, éjjel 4-10 fok lehet, majd holnap délután már 20-24 fok várható.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Péntek délután 3 elmúlt, akinek már elkezdődött nagyon jó hétvége, tartalmas napok jönnek, készülhetnek a Star Wars és Harry Potter rajongók, megérkeztek a világ legjobb sajtófotói, és jön a kutatók éjszakája. Már is megtudhatod a részleteket, tarts velem a Petőfi.
1: Itt egy újabb óra. Kizáró.

Petőfi Rádió minden magyarra. Hétköznapi mókuskerék után végre jön a feltöltődés, kikapcsolódás időszaka, úgyhogy a Harry Potter filmek, illetve a Star Wars rajongók is készülhetnek. Star Wars napot tartanak Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, úgyhogy a távoli galaxisban járt szinkron színészekkel is lehet találkozni, de lesz jelmezes felvonulás, élethű droidok, valamint ikonikus csillagközi járművek szimulátoraival ismerják az érkezőket. Sőt, a halálcsillag mindenjára berendezett helyiségbe is beléphetsz, illetve belülhetsz egy klasszikus vadász birodalmi űrhajó pilóta ülésébe is, valamint Han Solo karbonitba fagyasztott testével is fotózkodhatsz. A Harry Potter filmek legendás kód helyszíneit pedig majd az M5 kulturális csatornán fedezheted fel vasárnap 17:50-től. Ez a dokumentum film J.K. Rowling regényvilágának kulisszái mögé vezet be, tehát Skócia lenyűgöző vidékeire, ahol várromok, sötét erdők, zord hegyvonulatok és ködbevesző sziklagerincek idézik fel a Harry Potter filmekből ismert látványvilágot. Ott lesz a híres viadukt, ahol ugye annó robogott a Roxford Express, illetve a film bemutatja a skót felföld fegyverkészítőinek hagyományait, a környék állatvilágával is meg lehet ismerkedni, illetve az utazás egyik különleges állomása, a skót Alcatrazként emlegetett, az északi tengerben fekvő sziget, mely egykor börtönként szolgált, ma pedig hatalmas madárkolóniáknak, köztük szuláknak ad otthont. A széria további epizódja is várnak, úgyhogy majd készül, hiszen a Gyűrűk ura izlandi, a Tigris és sárkány ázsiai, a Bridget Jones angliai és az Amelie csodálatos élete francia kultikus helyszíneit is megismerheted az M5 kulturális csatornán. Itt nálunk a Petőfin pedig változatosan jönnek továbbra is a legjobb magyar slágerek, sok újdonság is lesz még a folytatásban.

0: az évek során.
1: Petőfi Rádió minden magyar. Nagyon színesé, izgalmasán teheted az előttünk álló napokat, hiszen rengeteg rendezvény. Itt van például a Kutatók éjszakája, nem vagy mindjárt többet is elárulok. Illetve megérkezett a világ egyik legismertebb sajtófotó kiállítása, amelyre 141 országból több mint 57 ezer fotóval pályáztak. Ezek közül a díjazott képek érkeztek Budapestre, az idei WordPress fotó kiállításnak pedig a Biodom ad otthont, ahol a fotók gyakran olyan történetekbe engednek betekintést, melyeket a hírekből már ismerhetünk, most azonban egy egészen más perspektívából fedezhetjük fel őket. A tárlat több mint egyszerű fotókiállítás, hiszen a világ különböző pontjain készült felvételeken keresztül megmutatja, milyen kihívásokkal nézünk szembe napjainkban, a háborúktól és humanitárius válságoktól kezdve a klímaváltozáson át egészen az emberi jogi kérdésekig. Egyszerre szól tehát konfliktusokról, klímaválságról, társadalmi igazságosságról is, mindenek előtt az emberekről, akik ezeknek a globális folyamatoknak a közepén élnek. November 8-áig látható a WordPress fotókiállítás, és mellette két különleges magyar fotóanyag is vár, melyek izgalmas történeteken és különleges képeken keresztül engednek betekintést hazánk múltjába és jelenébe.
2: Ez a legújabb magyar zene.

Petőfi Rádió, minden magyar. Ha éppen nem a bulizáson töröd a fejed, akkor ne feledd, hogy ma éjszaka azért érdemes ez kimozdulni otthonról. Jön a Kutatók éjszakája, egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. 200 helyszínen 2500 programmal várnak, ezek között vannak szórakoztató, inspiráló előadások, kísérletek, laborbejárások és további játékos programok, melyeken keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Például az Országos Vérellátószolgálat is megnyitja kapuit exkluzív tárlatvezetés keretében, a kulisszák mögé lehet bepillantani, vagyis véradással kapcsolatos információkat ismerhetsz meg, vérkészítmény előállító részleget is megnézheted, ismerkedhetsz a modern vércsoport és donorvizsgálati módszerekkel, valamint szemtanúi lehettek a vérkészítmények kiadásának is. Ha szívesen megismernéd és felfedeznéd a hallottakat, ne feledd, hogy az eseményre a belépés csak regisztrált látogatóknak érvényes. Több esemény egyébként regisztrációhoz kötött, de van, ami nem, úgyhogy érdemes utána járni. Éjszakai csapatjátékra is várnak, például a Szarvasi Arborétumban, az Illúziók Világába enged betekintés Miskolc, Debrecenben utána járhatsz, hogy hogyan tudják a szülők és a ChatGPT a matematikát kalanddá változtatni, de Budapesten még családfa kutató gyors talpalón is részt vehetsz. Kutatók éjszakája, nézd meg az oldalt, hiszen ott akár időpontra, akár tudomány ágakra, programokra bontva is megtalálod, hogy pontosan hol és mi mindent lehet felfedezni. Itt a Petőfin pedig ezúttal a Magashegyi Underground folytatja. Mi?

0: Petőfi Rádió, minden magyar, hamarosan pedig játék Petőfi ajándékcsomagért. A Petőfi csúcsban Szikora Tominál figyeld a részleteket, és akkor egy kicsit előre pörgetjük az időt. Ne feledd, ma kutatók éjszakája, a Blaha Louisianával pedig az éjjeli főutcán fogunk sétálni a hírek után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Drágám, az a tányér a dédié volt.
4: Van jobb ötletünk a feszültség enyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Séta?
7: Gondoltam.
8: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
9: Indulhatunk.
10: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Miki a György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
11: Napos száraz idő lesz a hétvégén. Frontális karambol miatt zárták le az M80-ast. Rendeződnek Ukrajnával az elmúlt napok félreértései.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Szakaszos torlódás van az M1-esen Tatabánya és Bicske között. Budapest felé a külső sávon szinte csak kamionok araszolnak, így személyautóval célszerű az átterelt belső sávot választani. Korábban frontálisan ütközött két autó az M80-ason Szentgotthárd és Vasszent Mihály között. A 184-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Aki teheti, Vasszent Mihálynál hagyja el a pályát, és a 8-as úton kerüljön.

0: majd Rába Füzesnél térhet vissza. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380 as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
0: A kormány üdvözli a munkahely teremtő beruházásokat, jelentette ki a miniszterelnök a Vas megyei Bükkön a Nestlé új állateledelüzemének átadóján. Ezzel csak nem 400 új munkahely létesül. A bükki gyár alapanyagainak több mint fele magyar forrásokból, a gabona alapanyagok 100%-a hazai gazdáktól származik. Magyar Péter hangsúlyozta, fontos cél, hogy megerősítsék a kis és közepes vállalkozásokat, a családi gazdaságokat és a fiatal gazdákat. Az erős magyar honvédségen és az Észak-Atlanti és Európai Együttműködésen alapul Magyarország védelme. Ezt a Budapesten tartózkodó német védelmi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján jelentette ki Russin Szendi Romulus. A magyar tárca vezető úgy fogalmazott, Boris Pistorius jelenléte azt mutatja, hogy Németország is elfogadja Magyarországot, mint Európa részét. Magyarország a korábban tervezett összeg harmadát venné fel hitelként a Safe nevű uniós védelmi hitelkeretből. 16 helyett csak 5,4 milliárd eurót hívna le a kormány. A forrásból már meglévő honvédelmi szerződéseket váltanának ki, illetve előbbre hoznának kiberbiztonsági fejlesztéseket. Újabb két hónappal november 28-áig meghosszabbította a Szülő utcai Javítóintézet volt igazgatója és társa letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság. A döntés ellen a védők fellebeztek Juhász Péter Pált és élettársát, egyebek mellett emberkereskedelemmel, valamint nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A büntető eljárásnak 12 gyanúsítottja van, a volt főigazgatón és élettársán kívül 4 ember bűnügyi felügyelet alatt áll.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Szép napos idő várható a hétvégén, ma még lehetnek futózáporok, holnap azonban már nem valószínű eső. Éjjel mindenütt csökken a felhőzet, hajnalban kötfoltok képződhetnek, később sok napsütésre számíthatunk. A szél mérséklődik, az éjszakai 4-10 fokot követően holnap délután 20-24 fok várható.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Péntek délután 4 óra van, innentől kezdve szép lassan csorgunk bele a hétvégébe. Számíthatsz rám a folytatásban, akár a munka utolsó perceiben, vagy útközben haza. Hello, Szikora Tamás vagyok, az utitársad. Hamarosan játék következik Petőfi Rádiós ajándékokért.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Tudom, tele van gonddal, mind a két kezed.

0: Frankel szíven ütnek a mélyek. A Petőfi Rádióban minden magyar. Andi írt a pár másodperccel ezelőtt Viberen, hogy Tomi, de jó, pont erre a dalra volt szükségem. Ennek örülök, hogy feldobhattuk a napod. És hogy kinek melyik zenére van szüksége, ezt is megírhatod, hiszen 7-kor kezdődik a kívánság műsor. Már gyűjtöm az üzeneteket. 06 30 30 30 380, de ez az SMS száma hamarosan kezdődő játék miatt is fontos. Maradj velem, hiszen mindjárt mondom a részleteket, hogyan nyerhetsz Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Addig viszont szemünk az utakon!
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ilyenkor a péntek délutáni csúcsforgalomban is első kézből a leggyorsabban mondjuk neked a friss aktuális forgalmi infokat. 20 percenként tájékoztatunk téged itt a Petőfi Rádióban. Két személyautó frontálisan karambolozott az M80-as autóúton Szent Gotthárd és Vasszent Mihály között a 184-es kilométernél. Teljes útzár van, kerülni a 8-as főúton lehet, tehát két személyautó karambolozott az M80-as autóúton Szent Gotthárd és Vasszent Mihály között a 184-es kilométernél, ahol teljes útzár mellett helyszínelnek. A 4-esen Debrecen belterületén a külső Kassai úton három személyautó karambolozott, a 231-es kilométernél a forgalmat megállították, aki teheti a Pallagi úton keresztül tud kerülni. Tehát baleset van a 4-esen Debrecen belterületén a külső Kassai úton a 231-es kilométernél. És te, merre vezetsz éppen, mi az úti célod, mi a hétvége terve? Várom, gyűjtöm az aktuális közlekedési infokat az egész országból, Győrből, Füzesabonyból, Tiszalökről. Hívd most 061 759 6060, én veszem fel a telefont és dolgozzunk össze ma délután is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Csörgünk a 061-759-6060-on. Halló!
1: Halló, a nyerményjátékot szeretnék regisztrálni.
0: Hello, hát ezt SMS-ben kell megtenni, nem telefonhívásban.
1: De nézd a SMS-számotok.
0: 0630-30-30-380, de akkor mondom a játéknak az infóit. Amikor két szám között meghalod a felhívást, az erre utaló jelzést, hogy most küldj üzenetet, akkor várom a jelentkezéseket SMS-ben, tehát erre a számra. Aki a leggyorsabb, visszahívom, mond a Petőfi Rádió szlogenjét, és így nyerhetsz egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot, amely bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát is tartalmaz. Igen, ennyire egyszerű, és én pedig súgok, mert a játék 3 perc múlva indul.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Children of Distance, Emlékezz rám 2, ez a dal valakinek Petőfi Rádiós ajándékcsomagot ér, hogy kinek a leggyorsabb üzenet küldőnek, hiszen játékot indítottam. Akkor van esélyed, hogyha jelentkeztél a 06 30 30 30 380-on, és hogy ki volt az első, hamarosan nála csörgök.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Nem vagy egyedül, a délutáni csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként tájékoztatunk téged a közlekedésről. Figyelem, két autó frontálisan ütközött az M80-as autóúton a 184-es kilométernél, Szent Gotthárd és Vasszent Mihály között. Jelenleg teljes útzár van, és a 8-as főúton lehet kerülni. Tehát baleset az M80-as autóúton, Szent Gotthárd és Vasszent Mihály között a 184-es kilométernél. Baleset van Debrecen belterületén, a 4-es főúton, a külső Kassai úton, három autó ütközött össze a 231-es kilométernél. Pallag felé lehet kerülni, tehát baleset van a 4-esen Debrecenben a külső Kassai úton. Az M1-esen pedig mondhatni a szokásos dugó tapasztalató Budapest felé, jelenleg a 80-as, valamint Tata között, illetve Óbarok és Biatorbágy között van szakaszos lassulás. Mindez tehát az M1-esen a főváros felé. És neked mi az úti célod? Én várom az egész ország közlekedési infóit, bármilyen fennakadást, lámpahibát, balesetet tapasztalsz, szólj nekünk és dolgozzunk össze. Adj hírt Salgótarjánból, Kisköréről, Sárbogárdról. Hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: Innen már csak egy lépés a hétvége. Most a Follow the Flow és Tídeni közös dalát hozom a Petőfin. Itt a rendben.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Úgy látom, hogy nagyon sokan vannak játékos kedvükben. Nem véletlen, péntek van itt a hétvége. Remélem, hogy mindenkinél nagyon jó a hangulat. Én igyekszem azzá tenni, és valakit most meglepni egy Petőfi Rádiós ajándékcsomaggal. Legszívesebben mindenkit megjutalmaznék, de mint ahogy mindig, ma is a leggyorsabb, a legügyesebb Petőfi Rádió hallgatót hívhatom, aki a játék felhíváskor jelentkezett.
1: Igen, tessék.
0: Hello, szia, meglepetés a Petőfi Rádióból. Szikora Tamás vagyok.
1: Szia.
0: Hogy szólíthatlak?
1: Niki vagyok.
0: Niki, gyors voltál, és mindenkit megelőzött az üzeneted.
1: Jaj, de jó, szuper.
0: Hát remélem, hogy jó napod van, és hogy még jobbá tehetjük.
1: Hát reméljük.
0: Mondd kérlek, hogy melyik zene hoz neked szerencsét.
1: A Children of Distance, Emlékezz rám.
0: Szereted ezt a számot?
1: Igen.
0: És van valami élményed ehhez a dalhoz, vagy valaki, aki mindig eszedbe jut róla?
1: Hát a kollégiumban rongyosra hallgattuk.
0: Nagy zene volt, az biztos. Itt a Petőfi Rádióban pedig most ez hoz neked szerencsét, de csak akkor, szuper, hogyha tudod a szlogenünket.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Oké, okay, akkor megvagyunk, ez Simaliba volt. Gratulálok, te nyertél!
1: Szuper, köszönöm szépen.
0: Megvan a Petőfi Rádiós ajándékcsomag. Ez bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát is tartalmaz.
1: Szuper, nagyon örülök neki.
0: Na hát akkor jól indul a hétvégéd, úgy hallom.
1: Igen.
0: Mi lesz a program, mit fogsz csinálni?
1: Keresztelőre megyünk, úgyhogy...
0: Aha, akkor ilyen kis családi összejövetel.
1: Baráti, mert barátokhoz megyünk keresztelőre, úgyhogy az lesz.
0: De jó, hát akkor mondtad, hogy már családba leszel, családba lesztek.
1: Igen.
0: Én kívánom, hogy kellemesen teljen a hétvégét. A következő dallal is meglepünk téged, mert Lábas Viki új zenéje, a 30-valahány most neked fog szólni.
1: Szuper, köszönöm szépen.
0: Ki az, aki szeretne nyerni Petőfi Rádiós ajándékcsomagot? Játék jövő héten is lesz, minden munkanap 4 és 5 között.
2: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány. 30-valahány.

Feltesszük az ére a pontot, pontot. Csak ülünk a dombon és nekünk vetköznek a fák meg a bokrok. Mikor az őszbe csengetett, láttam, csak álmos, de nem beteg. Alszik a föld, ami nem alszunk, vár minket a tarka rengeteg.

0: Petőfi Rádió minden magyar, mögöttünk az Amigod és a Love Story, pontosan 2 perccel 5 előtt. Péntek délután 5 előtt végre indul a hétvége. Esküszöm, mindenki Nobel-díjat érdemel, aki túlélte ezt a munkahetet. Regina is azt írta, hogy de jó, hogy péntek van, de lehetett volna hamarabb is. Mindjárt a Well Hello pörgeti vagy indítja a hétvégét? Itt a rakpart.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Különleges vendég érkezik a Paksi Rádióba. Nemrég Budapesten járt a Bécsi Porgy és Best Jazz Club vezető alapítója, Christoph Huber, aki exkluzív interjút adott a Magyar Jazz Rádiójának. A beszélgetésben szó lesz többek között Bécsi és Budapest Jazz Klubjainak együttműködéséről, valamint a zenehallgatás jövőjéről is. Szakcsi Plusz, vasárnap 19 órától a Szakcsi Rádióban.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito B-Z Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
5: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu per Evito oldalon.
6: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Jó néhány napja lezuhantam a repülőmmel a vadonba.
6: Brad Pitt.
7: Senki sem jön értünk. Csak ketten vagyunk. Hazaviszlek.
6: A vadon szíve. A mozikban.
8: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
9: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik. Több, mint gondolnád.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Mikia György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Hétvégén napos, száraz idő lesz, még tart az útszár az M80-ason. Jövő héten utalják a dízeltámogatás első részletét.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Szakaszos torlódás az M1-esen Tatabánya és Bicske között, Budapest felé a külső sávon szinte csak kamionok araszolnak, így személyautóval célszerű az átterelt belső sávot választani. Korábban frontálisan ütközött két autó az M80-ason Szent Gotthárd és Vasszent Mihály között, a 184-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Aki teheti, Vasszent Mihálynál hagyja el a pályát és a 8-as úton kerüljön, majd Rába Füzesnél térhet vissza. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
10: Magyarország nem blokkolja tovább Ukrajna uniós csatlakozását, de a gyorsított eljárást továbbra sem támogatja a kormány, ezt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter mondta. Úgy fogalmazott, nem lenne fair, ha Ukrajna beelőzne olyan országokat, amelyek már több éve várnak a csatlakozásra. Az orosz-ukrán háború kapcsán Magyarország álláspontja változatlan, halálos eszközt és katonát nem küldünk a háborúba, a humanitárius segítség és az energia segítség az ugyanakkor folyamatos. Életveszélyesen megfenyegették a szlovák miniszterelnöket és a főügyészt. Robert Fico korábban az ellenzék politikai bábjának nevezte a főügyészt, miután lezárt 3 olyan büntető eljárást, amelyet az előző kormányzat ellen indítottak az Ukrajnának ajándékozott szlovák hadifelszerelések ügyében. Peter Pellegrini szlovák államfő elfogadhatatlannak nevezett bármiféle fizikai erőszakkal történő fenyegetést. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV jármű nyilvántartás adatai alapján állapít.

0: állapítja meg. A 20 ezer forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autótájára jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. A pénz bankszámlára érkezik, illetve postán kapják meg az érintettek. A megengedett aszbeszttartalom 40-szeresét, rövidebb távon 76-szorosát is mérték a levegőben Kőszegen, olyan utcákban, ahová került az aszbeszttartalmú ausztriai kőzuzalékból. Az eredményre az osztrák Kurier napilap hívta fel a figyelmet. Eközben a Greenpeace a szombathelyi Oladi platón zajló munkálatok azonnali leállítását követeli a kiporzás súlyos kockázata miatt.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
0: Szép napos idő várható, a hétvégén eső nem valószínű. Éjjel mindenütt csökken, a felhőzet hajnalban kötfoltok képződhetnek, majd később sok napsütésre számíthatunk, a szél mérséklődik. Az éjszakai 4-10 fokot követően, holnap délután 20-24 fok várható.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Péntek délután 5-kor, céges gép kikapcs, céges telefon ne zavarjanak mód, és indulhat a nagybetűs hétvége. Számíthatsz rám a folytatásban, hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Már is a hangulat felelős a Well Hello, talán legnagyobb zenéje, itt a Rappart.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizáról.

0: Hírek az utakról.
1: Pénteken sem hagyunk egyedül, 20 percenként informálunk téged a közlekedésről, az ország útjairól itt a Petőfi Rádióban. Az M1-esen továbbra is lassulás tapasztalható, főként a Budapest felé vezető oldalon a terelésben, Tatabánya és Bicske között. Aki személyautóval közlekedik és Budapest az úti célja, érdemes az átterelt belső sávot választani. Tehát lelassul a forgalom az M1-esen Budapest felé, a kiépített terelésnél, Tatabánya és Bicske között. Korábban két autó frontálisan ütközött az M80-as autóúton Szentgotthárd és Vasszentmihály között a 184-es kilométernél. Az útinform azt írja, hogy még most is teljes útzár van, és kerülni a 8-as főúton lehet, tehát baleset az M85-ös autóúton, Szentgotthárd és Vasszentmihály között a 184-es kilométernél. És baleset van Debrecenben a külső Kassai úton, a 4-es főúton a 231-es kilométernél. Aki szeretné elkerülni a torlódást, inkább Pallag felé menjen. Tehát baleset a 4-esen, Debrecen belterületén a külső Kassai úton a 231-es kilométernél. Budapesten pedig baleset nehezíti a közlekedést a Vakbottyány utcában, a Lehel utcánál, mindez a 19. kerületben. Tehát baleset a Vakbottyány utcában, a Lehel utcánál, emiatt van torlódás a környéken. Na és te, merre vagy éppen, mi az úti célod? Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat az egész országból. Hidas Németiről, Brakamazról, Háskútról, hív most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
3: Ez a legújabb magyar zene.

Petőfi Rádió minden magyar, mögöttünk Liana és a keleti nap, pontosan egy perccel fél hat után, és mi is kelet felé veszük az irányt, hiszen ajánlom most az egyik legjobb hétvégi programot. Fedezzük fel Tokajt Bringán, mert szerintem így a legjobb módja felfedezni az ország egyik legismertebb borvidékét. És ha már itt vagyunk, akkor kerüljük meg a Tokaji hegyet. A Tokaji kör egyébként nagyjából 19-20 km hosszú, szóval egy kényelmes őszi tekerésnek pont ideális. Tokajból indulunk, érintjük Bodrog keresztúrt és Tarcalt is, közben pedig végig ott van körülöttünk a hegy, a szőlők, a bodrog, és persze láthatjuk az egész őszi hegy alját. De hogyha valaki nem szeretné ennyivel beérni, akkor tovább is gondolhatjuk a dolgot, mert a Bodrog mentén akár Sátoraljaújhely felé is eltekerhetünk, vagy még tovább be Zemplén hegyei közé, de szerintem már az alapcsomag is jó választás lehet a Tokaji kör, különösen ilyenkor ősszel, amikor nagyon sok a program Tokajban. Egy kis mozgás, gyönyörű táj, szőlőhegyek, folyópart, és a végén jöhet egy pohár finom Tokaji. Ha valakinek az lenne a kifogás, hogy ó, most vigyem el odáig a biciklit? Nem, bérelj old biciklit, rengeteg a lehetőség. Én pedig bringázáshoz is játszom a legnagyobb magyar zenéket a Petőfi Rádióban, most itt a Finkers.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Holnaptól napról napra melegszik az idő, hiszen érkezik az indián nyár. Esőmentes időszak elé nézünk a következő 1-2 hétben. A csúcsértékek 24-26 fok között lesznek. Mondjuk azért a reggelek hűvösek lesznek, úgyhogy reggel még nagy kabát, délután pedig rövid nadrág. Nagyjából ez lesz a menü jövő héten. Minden út a hétvégébe vezet, éppen ezért folyamatosan várom és mondom a közlekedési infokat.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ha valakinek van friss infója az utakról, baleset, útzár, fennakadás, akkor azt jelez nekünk, mert igyekszünk a leggyorsabban tájékoztatni mindenkit a közlekedésről. A korábbi hírek szerint baleset van az M80-as autóúton Szent Gotthárd és Vasszent Mihály között a 184-es kilométernél. Teljes útzár van, és a 8-as főúton lehet kerülni, tehát baleset az M80-as autóúton Szent Gotthárd és Vasszent Mihály között a 184-es kilométernél. És baleset volt a 4-esen Debrecen külterületén a külső Kassai úton. Itt három személy autó ütközött össze a 231-es kilométernél. Mindez tehát Debrecenben a külső Kassai úton, ahol baleset miatt van fennakadás, de a friss közlekedési infokra most is számítok, nem csak innen, hanem az egész országból. Mosonmagyaróváról, Mezőkövesdről, Gödöllőről, hívd a 061-759-6060-at, én veszem fel a telefont és dolgozzunk össze ma délután is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: 0630 30 30 380, itt várom az üzeneteket. Mindjárt ez a dal indítja a hétvégénket. Kovaszki meg a Mega Lehetetlen Nincs.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsora.

0: Viberen a 0630 30 30 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Helyobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
5: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
2: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Miki a György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Hétvégén napos, száraz idő lesz. Még most is tart az utzár az M80-ason. Jövő héten utalják a dízel támogatás első részletét.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Szakaszos torlódás az M1-esen Tatabánya és Bicske között. Budapest felé a külső sávon szinte csak kamionok araszolnak. Itt személyautóval célszerű az átterelt belső sávot választani. Korábban frontálisan ütközött két autó az M80-ason Szent Gotthárd és Vasszent Mihály között. A 184-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Aki teheti, Vasszent Mihálynál hagyja el a pályát és a 8-as úton kerüljön majd rá, a füzesnél térhet vissza. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: Sikerült rendezni az elmúlt napok félreértéseit Ukrajnával, közölt a külügyminisztérium. Orbán Anita tárca vezető a New Yorki ENSZ héten többször is egyeztetett ukrán partnerével. Magyarország nyitott az új regionális együttműködésekre. A kárpátaljai magyarok jogait érintő kérdésekben fejlemény októberben várható, olvasható a külügy közleményében. Washingtonnal is zajlanak az egyeztetések, írta szintén a külügyminisztérium. Jelenleg azon dolgoznak, hogy meghosszabbítsák az orosz fosszilis energiahordozók használóira kiszabott amerikai szankció aluli magyar mentességet. Felül kell vizsgálni a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást, közölt a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos és Kármán András pénzügyminiszter részvételével ülésezett a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma. A kormány a legalacsonyabb munkabérekkel összefüggő szabályozást továbbra is a munkaerőpiaci szereplőkkel egyeztetve kívánja alakítani. Arról egyik miniszter sem beszélt, hogy milyen mértékben változtatnának a korábbi megállapodáson. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapíthatja meg. A 20.000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autótájára jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. A pénz bankszámlára érkezik, illetve postán kapják meg az érintettek. A megengedett aszbeszttartalom 40-szeresét, rövidebb távon 76-szorosát is mérték a levegőben Kőszegen, olyan utcákban, ahová került az aszbeszttartalmú ausztriai kőzúzalékból. Az eredmény az osztrák Kurier napilap hívta fel a figyelmet. Eközben a Greenpeace a szombathelyi Oladi platón zajló munkálatok azonnali leállítását követeli a kiporzás súlyos kockázata miatt.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Szép napos idő várható, a hétvégén eső nem

0: Valószínű, ilyen mindenütt csökken, a felhőzet hajnalban kötfoltok képződhetnek, majd később sok napsütésre számíthatunk. A szél mérséklődik, az éjszakai 4-10 fokot követően holnap délután 20-24 fok várható.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 6 óra van, péntek este 6 óra, úgyhogy most már el lehet kezdeni fejben kikapcsolni. Számíthatsz rám a folytatásban, és lazítsunk együtt a Petőfi Rádióban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. A Karzon Kóma és a Halott Pénz Tuti jönnek, a kezdés pedig a Kovaszki meg a Vega. Lehetetlen nincs.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről, hogy hol mi a helyzet így péntek délután, péntek kora este az utakon. Az M3-ason lelassul a haladás, mert baleset történt a Vásárosnamény felé vezető oldalon az 55-ös Salgótarján 60 csomópont előtt, egész pontosan az 54-es kilométernél. Itt egyébként már befejezték a helyszínelést, így a korábbi torlódás feloszlóban van, de azért még mindig lassul a forgalom az M3-ason, Vásárosnamény felé a 60 Salgótarján csomópont előtt. A 4-esen újabb baleset történt, korábban Debrecen belterületén a Kassai úton volt baleset, most pedig Ebesnél a 211-es kilométernél. A főutat lezárták és a forgalmat a településen belül terelik. Tehát baleset van a 4-esen, Ebesnél a 211-es kilométernél. Az 5-ös főúton pedig Dabas határában két autó koccant, a 44-es kilométernél egy sávon megy a forgalom. Tehát baleset van az 5-ös főúton, Dabas határában a 44-es kilométernél. Vigyázz magadra, az egész ország híreit várom. Dolgozzunk össze, balesetet, lámpahibát tapasztalsz, jelez nekünk. Várom a híreket Kazincbarcikáról, Kiskörösről, Dunaföldváról. Hívd a 061-759-6060-at.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.

Rádió Minden Magyar. Szeptember 16 és 22 között roadpool akció volt az utakon, konkrétan minden sarkon ott voltak a rendőrök, és csekkolták akár a biztonsági öv, akár a gyermekbiztonsági rendszerek, valamint a motorosoknál a bukósisak használatát. És hát megjöttek az adatok, egyszerűen lesújtó eredményt hozott ez a razzia, mert több mint 43 ezer járművezetőt ellenőriztek, biztonsági öv használatának elmulasztása miatt pedig 9015 emberrel intézkedtek. Tehát konkrétan majdnem minden negyedik, ötödik ember nem kötötte be a biztonsági övét az ellenőrzés alatt, a motorosok közül pedig 81-en közlekedtek bukósisak nélkül. Brutális. Szóval, hogyha van olyan Petőfi Rádió hallgató, aki most magára ismert és nincs bekötve a biztonsági öv, akkor légy szíves, a kedvemért tedd meg, kösd be magad, és mutassunk példát a gyerekeknek is, hogy ez már a következő generáció számára tényleg megszokott és elfogadott legyen. Jó utat mindenkinek a közlekedési infokra, mint ahogy mindig ma is számítok. 061 759 6060, ez a forró drótunk.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Figyelem, figyelem, jövő héten újabb hőkupola. Idén már ez a harmadik, bár most nem nálunk, hanem most Nyugat-Európában. Franciaország és Spanyolország kapja majd most az őszi 35 fokot, hogy ez minket hogyan érint. Nálunk is napsütéses meleg lesz, és a csúcsértékek 25-26 fok között alakulnak. Persze azért a reggelek csípősek, hidegek lesznek. Itt elég tehát a jövő hetünk. Most nálad hány fokot ír az autó?
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Figyelem, baleset van az M3-ason, ugyanis baleset történt a Budapest felé vezető oldalon, a 64-es kilométernél csak a leállósában megy a forgalom, és 5-6 kilométeres a dugó. Tehát baleset az M3-ason Budapest felé a 64-es kilométernél, ahol csak a leállósában lehet közlekedni. A 4-esen Ebes térségében van baleset, ahol teljes útzár mellett helyszínelnek a 211-es kilométernél, a forgalmat pedig Ebes belterületére terelik. Tehát baleset van a 4-es főúton, Ebesnél, a 211-es kilométernél teljes útzár van, és terelnek mindenkit Ebesre. Budapesten pedig baleset van a budai alsó rakparton, a Szilágyi Dezső tér vonalában, ezért kell a sabb haladásra készülnöd, tehát a budai alsó rakparton, a Szilágyi Dezső tér vonalában. Ki merre tart, ki hol hétvégézik? Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat az egész országból. Sopron Kövesdről, Vácról, Pásztorról, hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Szerintem már hétvége van, bár az utakon még ez elég péntek délután. A közlekedési infok mellett pedig már az üzeneteket is várom, hiszen hamarosan 7-kor kezdődik a kívánság műsor.
2: Olyan ő, hogy megáll.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. 061-759-6060. Csörbünk, hello!
1: Szia!
0: Hello!
1: Józsi vagyok. Csak szeretném mondani, hogy Sopronnál, bal bevezető szakaszán az autó van az árokban.
0: Pontosan hova? Segíts nekem, kérlek, te Sopron?
1: A Balti úti csomópontnál a felhajtó előtt van egy autó az árokban. Két mentő, tűzoltó, rendőr, bal irányában van még az autó.
0: Oké, okay. Kinek köszönhetem akkor az infót, még a keresztneved elmondod?
1: Robi vagyok.
0: Robi, neked mi lesz a hétvégi programod, vagy mi lesz most az úti célod, hol töltöd a hétvégét?
1: Ne haragudj, nem beszélgetni szeretnék, csak gondoltam szólok, mert nagyon beláthatatlan.
0: Ja, elnézést, jó. Oké, akkor köszi az infót, vigyázz magadra. Ciao.
1: Köszönöm,
0: szia. Jó, hát nem muszáj velem dumcsizgatni, bár akinek van kedve dumcsizgatni, hívjon mostantól, mert kezdődik az élő

16-ban. Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese.

0: magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
0: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya. Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz élőben.
1: Hajrá Magyarok!
0: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
0: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
2: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Petőfi Rádióban Szani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Miki a György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Hétvégén napos, száraz idő lesz. Óriási kamionsor torlódott fel az M1-esen. Jövő héten utalják a dízel támogatás első részletét.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Szakaszos torlódás az M1-esen Tatabánya és Bicske között Budapest felé. A külső sávon hatalmas a kamionsor, emiatt 40-50 percet is állnak a járművek. Így személyautóval érdemes az átterelt belső sávot választani. Akinek nem a főváros az úti célja, az kerülje el ezt a gyors forgalmi szakaszt. Az M3-ason a főváros felé az Ecsédi pihenőhely után véget ért a korábbi baleset helyszínen, és a 67-es kilométernél időközben kialakult torlódás folyamatosan csökken. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380 a számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Sikerült rendezni az elmúlt napok félreértéseit Ukrajnával, közölte a külügyminisztérium. Orbán Anita tárcavezető a New York-i ENSZ héten többször is igyekez egyeztetett ukrán partnerével. Magyarország nyitotta az új regionális együttműködésekre. A kárpátaljai magyarok jogait érintő kérdésekben fejlemény októberben várható, olvasható a külügy közleményében. Washingtonnal is zajlanak az egyeztetések, írta szintén a külügyminisztérium. Jelenleg azon dolgoznak, hogy meghosszabbítsák az orosz fosszilis energiahordozókat használóira kiszabott amerikai szankció aluli magyar mentességet. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 1000 forintos részlete, a jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20.000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. A pénz bankszámlára érkezik, illetve postán kapják meg az érintett. A megengedett aszbeszttartalom 40-szeresét, rövidebb távon 76-szorosát is mérték a levegőben Kőszegen olyan utcákban, ahová került az aszbeszttartalmú ausztriai kőzuzalékból. Az eredményre az osztrák Kurier napilap hívta fel a figyelmet. Eközben a Greenpeace a szombathelyi oládi platón zajló munkálatok azonnali leállítását követeli a kiporzás súlyos kockázata miatt.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. A magyar labdarúgó válogatott ma megkezdi szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. Három újonc, Szalai József, Doktori Csáron és Várkonyi Bence nem került be a 23 fős szűkített meccskeretbe, így ők biztosan nem lépnek pályára a nemzeti együttesben a ma esti ukránok elleni találkozón. A 20:45 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, a második félidőt pedig 22:15 perctől a Kossuth Rádióban is hallhatják. Kuhta Vladislava egyhangú pontozással megnyerte az olimpia műsorán is szereplő 57 kg döntőjét, így aranyérmet nyerte a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság pénteki zárónapján. Az esti programban Hámori Luca a 65 kg-osok között ezüstérmes lett, míg Szira Zsófia bronzérmet nyert a 80 kg feletti súlycsoportos mezőnyben. George Russell a Mercedes pilótája szerezte meg a

0: a pozíciót a Forma 1-es azeri nagydíj időmérőjén. A brit pilótát Charles Leclerc a Ferrarival és Oscar Piastri követte a McLarennel, míg az első ötöst Isaac Hadjar a Red Bull pilótája és Lando Norris a McLaren versenyzője egészítette ki. A VB lovas Andrea Kimi Antonelli már az első szakaszban falhoz csapta autóját. Ezek voltak a sporthírek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Szép napos idő várható, a hétvégén eső nem valószínű, éjjel mindenütt csökken a felhőzet, hajnalban ködfoltok képződhetnek, majd később sok napsütésre számíthatunk. A szél mérséklődik, az éjszakai 4-10 fokot követően délután holnap 20-24 fok várható.
1: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Péntek este 7 óra, ez már lehetne hivatalosan is hétvége. Számíthatsz rám a folytatásban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Ez a Kívánság műsor hallgatóink kedvenc zenével. És te mit hallanál szívesen? Hívd most 061 759 6060.
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szeretnék egy zenét kérni.
2: Kezdjük ott. Ki szeretne zenét kérni? Kaphatok egy keresztnevet?
3: Farkas Niki.
2: Szia Niki. Kinek szeretnél számot küldeni a kívánság műsorban?
3: Csotkom Rósra, Mohács és Zsuzsának küldeni egy számot.
2: Zsuzsa, kicsoda neked?
3: Ő a barátnő.
2: És mióta a barátnőd?
3: Hát nem olyan régóta, mert ugye sajnos összevesztünk.
2: Összevesztetek? Mi történt?
3: Régóta barátnők voltunk, és aztán sajnos eljátszott a bizalmat.
2: Adtál neki most egy újabb esélyt, meg tudtátok ezt beszélni?
3: Hát próbáltuk, de ő hátat fordított.
2: Tehát akkor most sem beszéltek?
3: Hát nem.
2: És milyen céllal szeretnél neki dalt küldeni a kívánság műsorban, vagy milyen üzenetet fogalmaznál meg neki, hogyha hallgatja?
3: Amikor hallja a rádiót, hogy akkor eszébe jusson, hogy ő mit is csinált, és hát ha megbánja, és kér egy, ne haragudjam, hogy...
2: Ha jól értem, akkor te egyébként nyitott lennél arra, hogy ő bocsánatot kérjen, és hogy megbeszéljétek a dolgot?
3: Igen, persze.
2: Uh-huh. Csak hát ez meg kell tennie neki az első lépést.
3: Igen.
2: Makacs ő egyébként, makacs típus?
3: Eléggé.
2: Uh-huh. Na hát remélem, hogy most, hogy meghallja a hangodat a rádióban, kicsit így szíven üti, elgondolkodik, és felveszi veled a kapcsolatot, és egy jó nagy bocsánatkéréssel tartozik, és ezt megkapott tőle, aztán meg egy hatalmasat tudtok ölelkezni, és tudtok egy újabb fejezetet indítani a barátságotokban.
3: Jó, rendben vagyunk, köszönöm. Szia!
2: Dr. Szikora este 9-ig rendel, és várom a hívásokat a 061-759-6060 a számunkon. Itt pedig a Margaret Island-dala. Nem voltál jó? A Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Rengeteg az üzenet. Ágica csatlakozott hozzánk, aki a párjának küldi a következő számot sok szeretettel. Szia! Szeretnék küldeni a páromnak egy számot. Mi jól vagyunk, minden rendben. Kitartás, nagyon-nagyon szeretünk. Jött az üzenet Jázitól, Krisztikétől és Krisztitől. Meglepjük apát. Babiék éppen utazás közben hallgatnak minket, Grácsból tartanak hazafelé, és Cukinak címzi a következő számot. Hát pont nemrég volt a Bagosi Brothers Company olyan ő című száma, de játszok nektek egy másikat, de hogy mit, azt már nem én mondom, hanem te. Csörgünk a 061-759-6060-on. Hello!
3: Szia!
2: Szia! Én Tomi vagyok, és te?
3: Adél.
2: Hello, Adél! Hogy telik a péntek estéd? Mit csinálsz éppen?
3: Jól, hát most igazából úgy jön semmit. Most jöttünk haza a vásárlásról.
2: Na, és miket vásároltatok?
3: Hát lomaglásra vettünk kobakot.
2: Ó, akkor jársz lovagolni ezek szerint?
3: Igen.
2: És mióta?
3: Hát igazából úgy 3 napja.
2: Aha, tehát akkor ez még nagyon friss dolog. Most voltál akkor konkrétan a héten először?
3: Nem, most 3-adjára voltam.
2: Aha, tehát akkor 3-adjára voltál, de akkor is friss dolog szerintem. Milyen élmények, milyen érzések vannak most így benned?
3: Hát jó, nagyon jó.
2: Te nézted ki a kis lovacskát, hogy működik ez egyébként, mert én még sosem lovagoltam, megmondom őszintén, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ilyenkor beiratkozol egy iskolába, hogy te szeretnél megtanulni lovagolni. És mi a következő lépés?
3: Hát ilyenkor elmész, ugye ott már eleve fel van nyárgálva a ló, és akkor a lovat azt nem te választod ki, hogy melyiken szeretnél, hanem ugye a tanár.
2: Biztos kialakul egy ilyen szimpátia közted meg az egyik paci között, hogy na majd akkor mi egyszer spanok leszünk. Nincs benned ilyen?
3: Hát, van.
2: Jó, akkor lehet, hogy sok mesét néztem gyerekként. És oda mész akkor ilyenkor a megbeszélt időpontra. Mit csináltatok az első órákon?
3: Hát, ugye ügetés volt, meg sima lépésbe mentünk.
2: És mi szeretnél lenni, hogyha nagy leszel?
3: Nem tudom még.
2: Azt hittem, hogy szeretnél így a lovakkal is akár foglalkozni, hát, vagy így, híres versenyekre menni majd.
3: Hát így lehet, hogy majd hobbiból lovagoltatok.
2: Na, szuper, hát én nagyon sok sikert kívánok neked, és most kinek szeretnél számot küldeni?
3: Az anyukámnak.
2: Akkor megleplek titeket, örülök, hogy hívtál, legyen szép estéd.
3: Köszönöm.
2: Hello, szia. Valmar Manuel, éget a nap, a tiétek.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Rengeteg az üzenet. Szia! Felső Ausztriából tartunk Pestre a magyar válogatott meccsre, párommal és a kislányommal. Nekik és neked, valamint minden szurkolónak küldenék egy zenét. Köszi szépen, Viki! Hajrá, magyarok! Köszi, hogy hazajöttök, és akkor hát remélem, hogy lesz mit ünnepelnünk majd. Hugi is csatlakozott hozzám. Szia! A tesómnak szeretném küldeni Attilának a következő dalt. Minden gondolatom veled van, nagyon szeretlek, és lélekben ott vagyok. Puszi, Hugi. Nono is csatlakozott hozzám, aki a szerelmének címzi a következő számot Atinak, üzeni, hogy tarts ki, már csak 3 nap. És hogy még kit lephetünk meg, az most derül ki. A kívánságműsor fordítva is működik. Ha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor én rácsörgök, és átadom neki a te személyes üzeneted. Aj, ez ennyi volt? Még egy próbát teszünk. Juditnál valószínű, hogy be van kapcsolva a ne zavarjanak mód, ezért nem fogom tudni elérni, pedig Lacika írt nekem Miskolcról, hogy szia, kérlek, köszönt fel édesanyámat, Juditot, ma van a születésnapja. Nagyon hálás vagyok neki, hogy embert falagott velőlem, és nagyon-nagyon szeretem. Isten éltessen, Judit, nagyon-nagyon sokáig! A következő dallal téged ünnepelünk. Csiszka, Fata Morgana!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia Tomi, Marina vagyok.
2: Hello, szia Marina, hallgatlak.
3: Hello, szia. Figyelj már, az én kis majmószámnak szeretnék üzenni, hogy jó lenne, hogyha most már tényleg felhívna, mert nagyon várom a hívását, de hát nem tudom, hogy mi az oka, hogy nem jelentkezik. Szerintem fél valamitől, vagy nem tudom, van neki egy titkos felesége, én úgy tudom. És
2: ez egy hármas kapcsolat, hát, vagy csak egy kicsit értsen?
3: Nem tudom, mert ez egy nővér volt, kitötte. Szerintem az miért, mert én miattam, én voltam a képbe benne.
2: Húha! Hát ez tiszta szappanopera. A barátok közt 2.0. Na jó, nem akarok rajta poénkodni, mert nyilván komoly azért a helyzet. Mondod, hogy szeretnél elérni valakit. Szerintem fogalmazd meg akkor egy mondatban, hogy mit szeretnél neki elmondani.
3: Azt mondanám neki, hogy jó lenne, hogyha jelentkezne legalább, még hogyha volt már egyébként, hogy ő tiltott számon hívott engem, nem írta ki a számát, de megismertem a hangjáról, rájöttem, hogy ő volt az, aki telefonált nekem, kétszer hívott, de ez nem mostanra volt, még az év elején szorval volt valamikor tartozással.
2: És figyelj Marina, egy kérdés, biztos, hogy fel szeretné veled venni a kapcsolatot? Te hogy gondolod ezt?
3: Biztos, mert mindenki azt akarja, tehát itt körülöttem úgy veszem észre, hogy ővele kellene összejönnöm.
2: Hát oké, hogy más azt akarja, de ehhez így igazából ti kelletek ketten, te meg ő, és te is akarod, ezt hallom rajtad, de mi van, hogyha ő meg nem így gondolja, és nem azért nem jelentkezik? Most nem akarok ilyen ünneprontó lenni, csak így próbálom feltérképezni a helyzetet, hogy mi lehet a gond.
3: Aha. Hát figyelj, én megtettem mindent.
2: Uh-huh. Az fontos.
3: Meg szerintem én úgy érzem, hogy nincs annyi bátorság benne, hogy hívjon.
2: Engem hívhat. Én itt vagyok, én várom, hogy hívjon.
3: Tehát én ezt azt akartam, szeretném neki mondani, hogy téged nyugodtan hívjon fel, és hogyha nem megy magától, akkor majd veled együtt megpróbálja.
2: Én mindent megoldok. Engem. Én akkor veletek vagyok, és remélem, hogy összejön. Köszönöm, hogy hívtál, Marina, szép estét neked.
3: Neked is.
2: Szia.
3: Szia, puszi.
2: Puszi. Na, hát ezért vagyok én Dr. Szikora, aki mindent megold. 9-ig várom a hívásod. Most Manuel dala szól, a popstar, amelyet Janka választott az apukájának a nyár felejthetetlen emlékére.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgy sem tehetek.

0: 06 1 759 60 60.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: És Tomi várja az üzeneteket is 06 30 30 30 380, mert nálunk 9-ig tart a kívánság műsor. Józsi írt nekünk, hogy éppen hazafelé tartanak a kis családdal, Bencével, valamint anyával, bevásárolni voltak Tatabányban.

0: Tamásról velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
3: Szabcsi Jazz péntek se a földről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szabcsi Jazz péntek se a földről.
1: A műsorajánló után...
2: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Mikia György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Hétvégén napos, száraz idő lesz. Hétfőn tárgyalnak az országgyűlésben a mentelmi ügyekről. Jövő héten utalják a dízel támogatás első részletét.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: 3 autó ütközött össze a 4-es úton Debrecenben, a külső Kassai úton, a 231-es kilométernél a forgalmat megállították, a Pallagi úton lehet kikerülni a balesetet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Ismét üzent a miniszterelnök a legfőbb ügyészségnek. Magyar Péter Facebook posztban kért számon a vádhatóságon több az előző kormányhoz köthető ügyet, az MNB botrányt, az aranykonvoj ügyet és a rogáni maffiát említette, ahol várja a valódi főszereplő kihallgatását. Mire várnak? Ezt a kérdést tette fel Magyar Péter. A miniszterelnök és a legfőbb ügyészség között azután bontakozott ki vita, hogy az ügyészség kedden Hankó Balázssal és Eszták Miklóssal egyszerre kérte ki az országgyűléstől a mentelmi jogát. Hétfőn rendkívüli ülésen tárgyalnak a képviselők az ügyről, valamint az államfő legfőbb ügyész jelöltjéről is vitáznak. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAVA jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20 000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek is. A pénz bankszámlára érkezik, illetve postán kapják meg az érintettek. A dízel támogatással kapcsolatos valamennyi információ a NAV honlapján érhető el. Visszaveszi a főváros azt a területet, amelyen a gazdagréti plébános közösségi létesítmény építését vállalta. A Szent Angyalok plébánia több mint 30 éve ingyenesen használatba kapta a 2,5 hektáros területet. A korábbi tervekben sípálya, zarándokház és műfőves focipálya is szerepelt. Jelenleg csak konténerek vannak az ingatlanon. Most a fővárosi önkormányzat szerződés szegésre hivatkozva felmondta a plébániával 1992-ben kötött ingyenes haszonélvezeti megállapodást. Rózsaszínbe öltözött motorosok vonulnak végig holnap a Merrák elleni küzdelem jegyében Budapesten. A Magyar Rák Ellenes Liga által szervezett megmozdulás elsődleges célja felhívni a figyelmet a betegségre, az önvizsgálat és a szervezett szűrővizsgálatok fontosságára, valamint arra, hogy érdemes időben orvoshoz fordulni.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Szép napos idő várható, a hétvégén eső nem valószínű, hajnalban kötfoltok képződhetnek, majd később sok napsütésre számíthatunk. A szél mérséklődik, az éjszakai 4-10 fokot követően holnap délután 20-24 fok várható.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 8 után folytatjuk, hiszen nálunk 9-ig tart az élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban. Folyamatosan veszem fel a rendeléseket. Telefonon 061-759-6060, vagy akár küldj ingyenes Viber üzenetet. Hello, Szikora Tamás vagyok. Nálunk így indul a hétvége.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hello Tomi, Misi vagyok. Egy Jude Law számot szeretnék kérni magamnak csak úgy. Oké, okay, Jude Law Room, mit szólsz? Ezt indítom, és hogy még kinek játszom, azt már te mondhatod. Csörgünk a 0617596060-on. Hogy szólítatlak?
3: Klaus.
2: Hello Klaus, mit csinálsz éppen? Hogy telik az estét?
3: Éppen itthon vagyok, pont.
2: És lazulsz, pihensz, vagy unatkozol?
3: Hát, pihenek, most kezdek pihenni, eddig melóba voltam.
2: Na, mit dolgoztál?
3: Pakoltam deszkákat, meg ilyesmiket.
2: Aha, kint segítettél a többieknek?
3: Igen.
2: Most pedig akkor bent lazulsz, és akkor kinek játszom a következő magyar dalt?
3: Egy haveromnak, a Vincének.
2: Megdumáltuk, köszi, hogy hívtál.
3: Ja.
2: Jude Law Room,

színesre. Corinna vagyok, és ez az újdonság tőlem, a Vadvirág, a Petőfi Rádióban. Minden magyar.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Jó estét kívánok. Itt meg János Halmár, Klári mama vagyok.
2: Kész csók, Klári mama. Kinek üzenünk ma este?
3: A szomszédodnak szeretnék gratulálni a jó terméséhez, hogy takarja már be a király dinnyéjeit, meg a ezt a parlagfüvet minél előbb takarja be. Szeretnék gratulálni neki a jó terméséhez.
2: Hát igen, érzek egy kis iróniát most Klári mamának a hangjában.
3: Igen, mert a parlagfüvet, én a kertemet csinálom minden nap, kint vagy a kertbe, borzalmas ez nap.
2: Aha, aha, és nem sikerült egyébként így a szomszéddal ezt így szépen megbeszélni?
3: Szoktam neki, és még őnek járt följebb, szoktam neki.
2: De rossz.
3: El is mondtam neki, hogy allergiás vagyok a parlagfüre.
2: Klári mama, azt szokták mondani, hogy mindenkinek van egy rossz szomszédja. Ha nincs, hát akkor igen. Meg ő maga. Hát most akkor nézzük a szerencsés részét, hogy most van rossz szomszéd, és nem Klári mamáik azok, de Klári mamáik azok jó fejek.
3: Én dolgozok mindig, én 74 éves vagyok, de én örökké dolgozom a kertemben. Nálam 1000 virág van a kertben. Úgy nem is hiszem már azt, sem, azt hiszem, hogy nem is Klári mama vagy, hanem virágos mama vagyok már.
2: Na hát azt kívánom, hogy legyen 1001 virág, és jó egészséget Klári mamának.
3: Nagyon szépen köszönöm, viszont hálásra, jó éjszakát.
2: Jó hétvégét. Ez most Brenk Adala a Petőfi Rádióban. Miénk a világ?
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
0: Kérd most kedvenc magyar zenét.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Dash Levél, ez hozza a hétvége hangulatát a Petőfi Rádióban. Itt egy Viber üzenet Ágotától. Szia! Szeretnék küldeni egy dalt Andrásnak, vagyis Macinak, azzal az üzenettel, hogy nagyon szeretem, és szuper volt a prágai kirándulás, írja a felesége, Ágota, vagyis Cica. Wow, mit tetszett nektek a legjobban? Van a Prágában egy híres vonatos étterem. Remélem, hogy azt is kipróbáltátok. Csatlakozott hozzánk Melinda, ő rajtunk keresztül szeretné megajándékozni a legjobb barátnőjét, Zitát, a közös zenéjükkel, hiszen születésnapod van. Isten éltessen! Yeah!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 0617596060, ez pedig a kívánságvonal. Most te következel. Nálatok mi az esti program?
3: A nagymamánknál fogunk aludni, és valószínűleg sem fogunk maradni sokáig beszélgetni, meg ilyesmit.
2: Akkor ilyen kis csajbulit tartotok.
3: Aha.
2: Oké. Okay. Kinek szeretnétek számot küldeni?
3: A unokatestvérünknek, Júlcsi.
2: Megvan beszélve. Érezzétek jól magatokat, és meglepünk titeket.
3: Köszönjük.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Messi üzenetével zárjuk a ma este kívánságműsort. Ő írt nekünk, hogy házi buliznak a szomszédokkal, ugyanis két születésnapos is van az utcában, úgyhogy Lalit és Attilát szeretnék rajtunk keresztül felköszönteni és megünnepelni. Isten éltesse az ünnepelteket nagyon-nagyon sokáig. A következő két óra pedig a házi bulié, mert hogy házi buli hangulatot ígérünk. Megyesi Gábor vált engem a mikrofonnál a Petőfi Rádióban. Én pedig léptem, kívánok mindenkinek kellemes hétvégét. Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra. A Petőfi Rádióban. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
0: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
0: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen.

0: Petőfi Rádió. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Miki a György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Hétvégén napos, száraz idő lesz. Ukrajna 6,6 milliárd euróhoz juthat az uniós békekeretből. Európa legnagyobb állateledelgyára épült fel a Vas megyei Bükkön.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: A Magyarország-Ukrajna labdarúgó mérkőzés miatt a fővárosban 23 óra 50 percig lezárták a Dózsa-György utat a Tököli út és a Kerepesi út között, az Ifjúság útját a Dózsa-György út és a Stefánia út között, a Verseny utcát teljes hosszúságban, valamint az István-Mezei utat. A mérkőzés befejezése után lezárják a Stefánia utat és a Hungária körút és a Tököli út között. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretről, Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. 900 millió euró jut katonai segítség nyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelése közös beszerzésére, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. Az erős magyar honvédségen és az Észak-Atlanti és Európai Együttműködésen alapul Magyarország védelme. Ezt a Budapesten tartózkodó német védelmi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján jelentette ki Ruszin Szendi Romulus. A magyar tárcavezető úgy fogalmazott, Boris Pistorius jelenléte azt mutatja, hogy Németország is elfogadja Magyarországot, mint Európa részét. Európa legnagyobb állateledelgyára épült fel a Vas megyei Bükkön. Az üzemben évente 500 000 tonna terméket gyártanak, ezeket 50 országban adják majd el. A mostani fejlesztés keretében 3 új gyártóegység és egy teljesen automata raktár épült. A gyár 1800 embernek ad munkát, és 1500 magyar beszállító dolgozik a cégnek. Az ünnepsége Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, a cél a tudás alapú társadalom megteremtése, amelyhez az ilyen modern üzemek is hozzájárulnak. Feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium az elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer fejlesztésének problémái miatt. Tanács Zoltán tárcavezető emlékeztetett, a projekt célja az volt, hogy az ingatlan ügyek ne csak a földhivatalban, hanem otthonról elektronikus úton is elintézhetőek legyenek. Eddig több mint 16 milliárd forintba került a projekt, de nem használható teljes körűen.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Szép napos idő várható, a hétvégén eső nem valószínű. Hajnalban kötfoltok képződhetnek, majd később sok napsütésre számíthatunk. A szél mérséklődik, az éjszakai 4-10 fokot követően holnap délután 20-24 fok várható.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Indítjuk a péntek esténket itt a Petőfin, ahol minden magyar, rárúgjuk az ajtót a hétvégére a legjobb hazai zenékkel a következő órákban. Tarts velem, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallott, hello! Itt lesz a Honey Beast és Daniel Fi újdonsága, de előbb a Well Hello és egy 12 évvel ezelőtt is lenger.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenék.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Új albummal robbantotta Grabowski, a srácok óriási híreket osztottak meg. A mostani lemez körüli pörgés után egy időre visszavesznek a tempóból, de a legjobb lehetséges okból, ugyanis a zenekar két tagja, Guszti és Szilárd egy hónap különbséggel apukák lesznek most ősszel. Gratulálunk nekik! Így most a lemezbemutató koncertjük után egy csendesebb időszak következik a bandának. Na de nézzük is, hogy milyen lett az új anyag. Itt a lemez címadó dala, a Valamire Való, a Grabowskitól a Petőfim.

Az elmúlt évtizedek nagy hazai kedvencei, itt volt a Hungária és a Ciao Marina, a Petőfin, ahol minden magyar. Megyünk tovább a péntek estében egy másik legendás csapattal, csak már éppen másik évezredből. 26 évvel az eredeti megjelenés után először jelent meg Bakelit lemezen a Heaven Street 7 meghatározó albuma, a Cukor. Amikor 2000 tavaszán kijött a lemez, új korszakot nyitott a hazai alternatív zenében, de akkoriban a feléledő vinil láz még sehol nem volt, így a Bakelit kiadás elmaradt. Egészen idáig. A Cukor augusztusban a zenekar Budapest Parkos KB30 jubileumi koncertjének napján végre lemeztányérra került. Egy igazi kultikus mérföldkő ez tehát a magyar zenei történelemből. Tegyük fel mi is a tűt a lemezre, és szóljon Heaven Street 7-től, ahol van az a crazy srác.

0: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Szép estét a mikrofonnál, Medgyessy Gábor. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán folytatjuk az évtizedes kalandozásunkat. A következő órában például a Punani Masszívval, a Fran Palermóval, vagy éppen a Magashegyi Underground-dal.
1: Úgy volt, hogy egyszer majd látom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Miki a György.
2: Ez a Petőfi Rádió.

0: Köli út között. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
0: Megállapodtak a tagállamok az európai béke keretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas, az unió külügy- és biztonságpolitikai főképviselője. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzésére, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. Európa legnagyobb állateledelgyára épült fel a Vas megyei Bükön. Az üzemben évente 500 000 tonna terméket gyártanak, ezeket 50 országban adják majd el. A mostani fejlesztés keretében 3 új gyártóegység és egy teljesen automata raktár épült. A gyár 1800 embernek ad munkát, és 1500 magyar beszállító dolgozik a cégnek. Az ünnepsége Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, a cél a tudás alapú társadalom megteremtése, amelyhez egy ilyen modern üzem is hozzájárul. Elrendelte az utóellenőrzést a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága a Fradi Város projekt kapcsán. Az RTC 10 éve összesen 25 milliárd forint állami támogatást kapott építkezésre, amiből szinte semmi sem valósult meg. A Belügyminisztérium arra hivatkozva, hogy működési költségre és labdarúgók igazolására költötték a támogatást, visszakérte a pénzt. Kubatov Gábor egyesületi elnök szerint jogszerűen jártak el, mert az előző kormány többször is módosította a támogatói okiratot. Ingyenesen vehetnek részt kulturális eseményeken a budapesti gyermekotthonokban élő gyerekek és nevelőik. Erről kötött együttműködési megállapodást a főváros és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A többi között az Örkény István Színház, a Trafó Kortárs Művészetek Háza, a Budapest Film ZRT és a Free SFE Egyesület kínál programokat a gyermekotthonok számára.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Szép napos idő várható, a hétvégén eső nem valószínű. A hajnali ködfoltok után később sok napsütésre számíthatunk, a szél mérséklődik, délután már 20-24 fok várható.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Egy újabb fejezet a péntek estéből, melyben a legjobb hazai zenék kísérnek az utadon, akár buliba készülsz, akár még munkában vagy, vagy már otthon és hangolódsz a hétvégére. Tarts velem a mikrofonnál, Megyesi Gábort hallod, itt is van a Magashegyi Underground és az Árnyékok.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hép mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Néha a legváratlanabb ötletekből születhetnek a legjobb együttműködések. Kis Kevin eredetileg egy teljesen másik dallal kereste volna meg Marics Petit, de miután kirakott egy rövid részletet a TikTokra egy új alkotásából, Peti azonnal dobott rá egy lájkot, majd rá is írt, hogy mennyire tetszik neki ez a zene. Innen már nem volt visszaút. Stúdióba vonultak, és megszületett a közös daluk. A végeredmény egy kifejezetten modern, érzelmes popdal a szerelemről, az elengedésről és az örökös örlődésről, amikor az ember az álmait meg a pénzt kergeti, miközben próbálja nem elveszíteni azt, ami igazán számít. A hallgatók már a premier pillanatában ráharaptak, a dal azonnal felrobbantotta a netet, és felkerült a YouTube felkapott videói közé. Érkezik Kis Kevin és Marics Peti első, és az érezhető kémia alapján valószínűleg nem utolsó közös zenéje. Az Elszáll az idő, itt a Petőfi. Ez a

Péntek este is hazai kedvencek az elmúlt évtizedekből itt a Petőfin, ahol minden magyar. Folk, pszichedelika, rock és pop, mindez egyetlen fúzióban. A Krokovai Ábel és Lovas Márton alkotta Balkán VIP idén az egyik leggyorsabban fejlődő hazai formáció lett. A srácok nem bízzák másra a kreatív munkát, saját maguk írják a dalokat, emellett a klipjeiket is ők maguk rendezik, vágják. Nem véletlen, hogy három videójuk is fődíjat nyert a magyar klipszemlén, a Szász Csók pedig nemzetközi filmfesztiválos elismerést zsebelt be. Az Umami kislemezükkel már az Akvárium kishaját is megtöltötték, a Meringerrel közös turnéjuk pedig megállíthatatlanul megy tovább. Ha meghallgatnád élőben a srácokat, akkor szeptember 30-án a Kobuciban, októberben pedig Debrecenben és Miskolcon lehet őket elcsípni. Jön a Balkán VIP és a Lomkoronák a Petőfin.

0: a Petőfi Rádió, ahol minden magyar csak az együtt töltött két órán kér véget, de a péntek este még korán sem. A folytatásra a Fekete Laci kollégám érkezik a hazai gitárokban, Borics Péterrel beszélget majd, és egy gitár is megszólal, ha minden igaz. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad, legyen nagyon szép a hétvégét.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a hazai gitárok, amiben most is egy különleges vendégem lesz. Ő Borics Peti, a Debreceni Kertek Alatt zenekar énekesre és gitárosa. Fókuszban ma is a hangszeres játék fontossága.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most a hazai gitárokat hallgatod. Ma is egy különleges vendég ül itt velem, ő Borics Peti, a Kertek Alatt zenekar énekese és gitárosa. Hát üdv a műsorban, Peti!
1: Köszönöm a meghívást, szia!
0: Na hát veled is először, még a gitározás előtt visszamegyünk az időbe egészen a szemnyitó kezdetekig. Emlékszel-e a legelső meghatározó zenei élményre? Többet is mondhatsz.
1: Meghatározó zenei élmény, bármilyen furcsán fog ez most hangzani, én arra emlékszem, hogy most gondolom ez így azt jelenti, ami elsőnek beugrik.
0: Hát
1: szóval
0: igen.
1: Lehet, hogy most ami beugrik az, hogy otthon voltunk, Debrecenből jöttem egyébként, kis lakásban, és ment egy ilyen Beatles kazetta.
0: Aha.

0: és bármilyen furcsa, Lucy in the Sky with Diamonds, szóval lefordítva ez egy érdekes LSD nevű dal, de én arra rohangáltam ott a nappaliban, szóval bármilyen furcsán is így adja ki magát, hogy egy kisgyerek egy ilyen című dalra rohangál, ez itt tök vicces volt, én megélveztem. És nővéremmel ott futottunk körbe-körbe.
1: Óriási. Ki hallgatta ezt a dalt? Ez azért lehet fontos, mert hogy a zenei építkezésedben például szülői hatás volt, vagy csak úgy a rádióból szólt valahonnan?
0: Apukámé volt a kazetta szerintem.
1: Jó,
0: ő volt ez a... Igazából ő szereti a mai napig szerintem ezt a gitáros zenét, ami...
1: Ilyen klasszikus gitáros zene, beat rock, ilyesmi.
0: Igen.
1: Nagyon jó. Mi volt az a zenekar, vagy az a csapat, vagy akár az a szemnyitó élmény, amit már te fedeztél fel saját magadnak? Volt-e ilyen?
0: Igazából az egyéb elég hosszú út volt, én... Hát szerintem szüleim felfedezték, hogy valami közön majd lesz a zenéhez, és én mondtam kicsiként, hogy én koncertes szeretnék lenni.
1: Koncertes?
0: Igen, koncertes. De emellett elég ilyen kis gyáva gyerek voltam, vagy hogy mondjam így. Nem nagyon akartam kiállni emberek elé, nem is feltétlen volt még nyilván ilyen óvodásként, vagy kisiskolásként annyira ilyen szitu, de azért elvittek a zeneiskolába, hogy én majd ott klasszikus gitározok, és el is kezdtem. Szerintem az általános iskola másodikban én már klasszikus gitároztam. És az elején nem is ment igazán jól, vagy nem tudom, tehát így azért csináltad, mert a szüleid mondták, menjél gitározni, Peti, hát ha majd megtetszik. És emlékszem, hogy alig vettek fel, mert az volt a feladat, hogy egy gitártanár ült velem szembe az asztal túlvégén, és beszélgetni kellett a jegyeinkről, vagy bármiről, és közben a kezét így letette az asztalra, és néha a mutatóujját emelte, néha a középsőt, mint hogy tudok-e két fele figyelni. Nyilván nem tudtam. És így beszélgetett, én ilyen kis félénk gyerek voltam, nem nagyon akartam válaszolni. Utána a szolfés tanárom mondta, aki már korábban ismert, hogy amúgy Petit vedd már fel, csak ilyen kis málé, vagy nem tudom.
1: Tehát, hogy
0: ott nem nagyon esett le, vagy hogy mondjam, nem sikerült meggyőznöm a tanár urat arról, hogy én képes vagyok dolgokra. Viszont utána folytattam, vagy hát elkezdtem ezt a klasszikus gitározást, és 10 évig gitároztam klasszikus gitáron. Ugye ezek a tipikus ilyen Bach cellóra írt szerzemények, az gitáron játszák, vagy amikor már jobban tud az ember gitározni, ilyen spanyol, ilyen flamenco hatású dolgok.
1: Ilyen Csalamádé zeneiskolai könyv, vagy micsoda?
0: Az inkább akkordos, de igaz.
1: Vagy bocs, akkordos, igen.
0: De igen, az is ismerős.
1: A sokaktál visszajön,
0: az,
1: igen.
0: Az őszintén inkább apukám játszotta otthon. Mm-hmm. Így az akkordozós dolog, és én így akkordozni, amit kicsit most is csinálok zenekarba, azt meg inkább otthon tanultam, tehát ez így két külön ilyen út volt, de az elején szerintem jó, hogy az elején így úgymond még nem saját vágyam miatt, hanem csak volt egy feladat, tanuld meg, és nem is feltétlen kisgyerekként, nem feltétlen kérdőjelezett meg, hogy miért kell neked ilyen Bach zenéket gitároznod, mert ez csak egy ilyen jó kis feladat, gitározunk. Igen, meg kell csinálni, tehát nem gondol túl a dolgot. Szerintem gyerekként emiatt sokszor érdemes már csak ezért is megtanulni valamit, mert sokkal egyszerűbben csinálsz. Nem mondanám, hogy ez egy rossz dolog, csak azért, mert most nem feltétlenül a flamenco, nem tudom mi, vagy a
1: de
0: klasszikus.
1: De egy hasznos tapasztalat, abszolút.
0: Igen, így ki kell próbálnod, hogy neked egyáltalán tetszik-e.
1: És ez már a zeneóvi volt? Amit
0: ez már zeneiskola volt.
1: Zeneiskola.
0: Zeneóviba is jártam. Igen, zeneóviba is jártam. Szerintem az csak olyan volt, nem tudom, voltál-e már zeneóviba? Így körbeülnek a gyerekek, és tapsikolnak, és énekelgetnek.
1: Tudnál-e mondani saját csapatokat, amiket te fedeztél fel? Amik már itt terelgettek a zenei irányokba.
0: Igen. Én most nem is válaszoltam a kérdésre ezek szerint.
1: De tökéletesen elmondtad a kezdeteket, tökéletes volt. Csak ez fontos lehet.
0: Én emlékszem, hogy ugye amikor hát kisiskolás voltam, ilyen még 2010 nem volt előtte, uh-huh. ilyen 2000-es évek. Így néztem, hogy mi ez a YouTube, már így otthon volt egy gép, amin volt internet, így nézegettem rajta, hogy vannak ilyen dolgok, és megtaláltam, hogy azok a dalok, amiket így hallottattál a rádióban, de nem tudtad mi a címe, csak így, ja, ezt ismerem, meg tetszik. Azok így ott voltak, rákereshettél, meghallgathattad, amennyiszer akartad. Ilyen volt nekem például a Coldplay, Imagine Dragons, nekem. Hát így ez volt a korszak. Kicsit a... Ez biztos akkor a popkultúra volt, amivel én itt találkoztam, hogy de hát az akkor éltem, akkor az ment, és valószínűleg az is rögzült be nekem valamennyire. De inkább, de ment sokféle zene, de így a... tudat alatt biztos a kicsit hangszeresebb irányok vonzottak.
1: Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most a hazai gitárokat hallgatod. Ma este vendégem Borics Peti, a Debreceni Kertek Alatt zenekar énekese és gitárosa. Coldplay, a zeneiskola, a flamenkós gitár, mesjén haladva. Mikor érezted azt egyébként, hogy te szeretnél ezzel foglalkozni komolyabban?
1: Szerintem így inkább középiskolában. Középiskola volt az, amikor egy ilyen teljesen más közegbe kerül az ember. Kinyílik, igen. Nem mondom, hogy én teljesen kinyíltam, de azért próbálkoztam. És közben egyébként még tartotta az, hogy én klasszikus gitáron tanulok, viszont elkezdett érdekelni például, majd itt a gitáromról is beszélünk, a fémhúros elektroakusztikus gitárok. Uh-huh. Igen, fémhúros gitárok. Szerintem az volt így az első lépés a nylonhúros klasszikus gitártól így a kicsit a populárisabb dolgokig. És először én még nem is zenekarozni kezdtem, hanem nem tudom, emlékszel-e, vagy neked vannak ilyen emlékeid, ilyen 2015-16 környékén a YouTube tele volt olyanokkal, hogy kijött egy új dal, és ilyen coverök árosztották el az egész YouTube-ot.
0: Emlékszem rá, szerintem.
1: És én is ezt csináltam gimisként, és az tényleg úgy működött, hogy az volt a platform, hogy már tudtam elég jól gitározni, emlékszem, kijött a Adele Hello.
0: És elkezdtél.
1: Én egy nap alatt csináltam egy covert, kitaláltam, hogy csak egy picit kellett, nem csak a dallamot eljátszani, picit ráütöttél a gitára néha, vagy az ilyen vagány, tudod?
0: Igen.
1: Az ilyen fingerstyle-os dolog. Tényleg az volt, hogy posztoltad a videót, és ez most nagy szó, de ilyen világporondra kerülhettél.
0: Igen.
1: Ezáltal, mert a YouTube tényleg feldobta az egész világon bárkinek, és emlékszem, hogy ja, kiposztoltam, elmentem edzésre, azaértem, és megnézték 10 000-en, vagy nem tudom. És ez egy ilyen gimis fejjel, ez ilyen elég komoly volt, igen.
0: Abszolút. Most, hogy mondod, tényleg annyi ilyen cover volt. Fiúk, igen, lányok, kicsik, igen, lányok, mindenki.
1: És mindenki.
0: És jobbak, rosszabbak.
1: Igen.
0: Tehát volt stúdió minőség, igen, és volt ilyen tényleg telefonos kis
1: és
0: gagyi.
1: Aztán ez így szerintem elhalt kicsit, vagy az embereknek kevés lett az, hogy ott egy dal, valaki eljátsza. Én is egy idő után kezdtem megunni, és pont gimi alatt történt ez, hogy inkább aztán már ilyen komplexebb zenei élmények vonzottak, és ezért is kezdtünk el zenekarozni ott osztálytársakkal először.
0: Hát figyelj csak, hogyha már ilyen példa is ilyen cover világ, ami talán nekem beugrott, és aztán már rátérünk lassan a Kertek Alatt zenekarra természetesen. Volt egy ilyen formáció, egy srác volt, azt hiszem gitárral, nagyon-nagyon sokra vitte, már akkor volt ilyen 1-2 millió feliratkozó, ami nagyon soknak számított YouTube-on, valami Boys Avenue, azt hiszem, vagy valami
1: igen,
0: ilyesmi.
1: Igen, igen.
0: És mindenhol ő jött elő, ami ilyen olyan stúdió minőségű cover volt. Emlékszel, egy srác, egy rövidhajú srác, és tényleg ő is mindent eljátszott.
1: Igen.
0: Egyébként elképesztő volt.
1: Ez a Boys Avenue, viszont amit te mondasz, azt emlékszem, hogy kijött egy dal, csinálok egy covert, ez most de jó lesz, és akkor egy napon belül kidobnak egy olyat, mintha nem tudom, az összes hollywoodi pénzből készült volna.
0: Elképesztő volt. Na de, Kertek Alatt zenekar, maradjunk így akkor van. Debrecennél 2020-ban álltatok össze, és a Május című kislemezzel debütáltatok, és ugye nagyon viccesek vagytok, mert tényleg mindenki Gergő Péter, és van egy Szabolcs.
1: És van egy Szabolcs is.
0: Így na van. Hát, hogy találtatok egymásra? Aztán gitározunk.
1: Igazából szerintem feljöttünk a Kertek Alattból, az 5 emberből 4-en debreceniek vagyunk. Én konkrétan az zongoristánkkal, Ples Gergővel már a gimis zenekarban együtt játszottam. A másik Gergő, Bíró Gergő, ugyanúgy Tóth Árpád gimnáziumos volt, mint én, csak pár évvel idősebb. Így szegről végről ismertük egymást, vagy minimum látásból, és itt a egyetem alatt mind éreztük, hogy azért hiányzik ez nekünk. Hát kinek erősebb, kinek milyen kis csekélyebb ambíciói voltak, ez igazából mindig változó, de összegyűltünk, hogy akkor most csináljunk valamit végre, mert sok volt a mérnökösdiből egy idő után.
0: Hát óriási.
1: Szóval összegyűltünk, és aztán így írtunk pár dalt, meg az elején én írtam pár dalt, és ez így elkezdte azt a folyamatot, mint Kertek Alatt. Ez az image, ami elkezdődött, ez egy igazán ilyen egyetemi zenekar image volt. Őszintén még most igyekszünk újra formálni, mert már senki nem egyetemista, és kicsit haladni kéne a brandnek is úgy, ahogy mi is haladunk előre az életben. Úgyhogy most ezen igyekszünk, hogy ez így lekövetődjön.
0: De a Kertek alatt egy népszerű csapat szerintem nem lesz ezzel baj. Igen, mondhat, hogy most éppen van egy újraformálódás, úgyhogy innen is mindenkinek üzennénk, hogyha, de majd te elmondod a beszélgetés második felében, hogyha valaki most mit vagy, nem találna új tartalmakat, az azért van, mert formálódás alatt van a csapat,
1: igen,
0: de megy a csapat.
1: Igen, így van.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Pető.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most a hazai gitárokat hallgatod. Ma este vendégem Borics Peti, a Kertek Alatt zenekar énekese és gitárosa. Na hát akkor most térjünk rá a hangszerekre. Hoztál egy csodálatos, figyelj nekem, ez a fajta barna, a kedvenc barnán, nem tudom milyen barna, de csodálatos ez a közép tónusú mat felület. Na hát ki ő, mi ő, és szerintem neked is több hangszered van.
1: Hát több hangszerem van. Gondolkoztam, kit hozzak. Igazából azért őt hoztam a végén. Neve nincs.
0: Neve nincs.
1: De próbálom így leírni, hogy mi ő. Egy ilyen furs elektroakusztikus fémhúros gitár. Szerintem ez az a gitár, amit én 8. ballagásomra kaptam.
0: Nem mondod.
1: Igen.
0: Akkor ez már is sokat látod.
1: Igen, nem egy mai darab.
0: Nagyon szép.
1: Viszont meg jól is szól, tehát szerintem akkor apukám nem mert elmondani anyukámnak, hogy ez mennyibe került, csak úgy kaptam.
0: Mert... Jobb a tudatlanság.
1: Igen, és azóta is nekem, amikor most felveszünk egy dalt, ez az első számú akusztikus gitárom.
0: Ezen is szerzel dalokat? Tehát
1: igen,
0: ez segít neked?
1: Ez a leginspirálóbb hangszer nekem. A gitárok, hát van
0: szerintem... a többiről is.
1: Van szerintem 2 elektromos gitárom, ezen kívül most van egy kisebb akusztikus, mert ez elég nagy. Szóval,
0: igen, ez egy
1: szóval így koncertezni nem a legkényelmesebb. Tehát így, ha állsz, és így rajtad van egy hatalmas gitár, az kicsit ilyen furcsa tud lenni.
0: Igen.
1: Nekem nem volt annyira kényelmes, és most van egy kisebb, ami utazós gitár, vagy hogy mondjam, koncertezős gitár. Hát van egy klasszikus gitárom, majdnem azt hoztam, amin tanultam az elején sokáig.
0: Ez teljesen akusztikus, tehát, hogy az nem elektro?
1: Nem, meg az ugye ilyen nylon húros. De hát végül erre esett a választás, mert ezen ilyen, ehhez vagyok hozzászokva legjobban, úgy érzem.
0: Még egy, csak egy mondatban, mielőtt játszol, említsük meg, figyelj, a gitártokat. Bezártam, mint
1: gitártok,
0: egy trezor, ráálltál, mindenki bír.
1: Nem is tudom, milyen gitártok ez, de igen.
0: Na,
1: ez egy olyan, én emlékszem, ugye megkaptam 8. ezt a gitárt a Tokkal együtt, és én ezt cipeltem mindenhova, és mint egy ilyen, így néztek rám a buszon, hogy mi ez a fegyver, amit itt hozott, meg,
0: úgy néz ki.
1: Meg és aztán volt szerintem csak az egyetem alatt, hogy egy másik haveromnak így csak el kellett vinnem a gitárját valahova, ilyen kis puhatokba, és néztem, hogy ez ilyen is lehetne amúgy, hogy így csak így felszállsz vele, ott van hátadon, alig érzed, de egyébként meg jó, mert nem, tényleg ebben biztos, hogy nem lesz semmi baj a gitárnak, meg egymásra lehet rakni a kis buszban őket meg.
0: Hát ezt, hogyha hozzávered egy villanypózna, az véletlenül a pózna dől ki.
1: Az biztos.
0: Halálos az atok, nagyon
1: igen.
0: Kemény. Na hát én azt mondom, hogy akkor szólaltasd meg, nem tudom, hogy mit hoztál, rád bízom, és utána meg folytatjuk a beszélgetést.
1: Igazából most még beszélhetek, vagy nem?
0: De
1: jó. Szerintem gitároznék és énekelnék egyszerre, ha az úgy jó. Ez egy még nem kiadott Kertek Alatt dal.
0: Ez egy premier?
1: Őszintén nem, mert amikor itt voltam Petőfi Live akusztikon, akkor már ott eljátszottam itt a hátam mögött egyszer.
0: Jaj, ne!
1: De majdnem premier.
0: Sajnálom. Na nem baj, majdnem.
1: Ilyen ez a semmi, néha előbukkan, aztán ennyi. Nincs is okom panaszra semmi. Most éppen elég, hogyha levegőt inhalálok, körbefon a semmi.

0: Aj! Nagyon-nagyon tetszik. Még úgy is, hogy nem teljes premier.
1: De itt volt nálatuk a premier, szóval azért annyira nem.
0: Egyébként nem tudom, hogy hol voltam, de én ezt éppen nem hallottam, úgyhogy nekem ez premier
1: jó,
0: volt.
1: Jó, jó. Örülök. Örülök.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést még egy utolsó körre. Ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfin.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most a hazai gitárokat hallgatod. Ma este vendégem még pár percre Borics Peti, a Kertek Alatt zenekar énekese és gitárosa. Mindenképpen menjünk vissza még, és akkor mesélsz, ami komfortos, annyit, a Kertek Alatt zenekarra. Miben szeretnétek ti tovább fejlődni? Azt mondtad, hogy kell egy kis reorganizáció, szép szóval, mert a hangzás az nagyon jó, a mondani való nagyon mély, tehát hogy mondtad, hogy kicsit felnőttesebbre akarjátok ezt rakni, de milyen értelemben?
1: Furcsos megfogalmazni, kicsit minden értelemben, de nem feltétlenül úgy felnőttesebbre, hogy most tényleg nem lenne elég felnőttes az egész,
0: de
1: vagy hogy mondjam.
0: Teljesen hibátlan.
1: Sok olyan dalunk volt, és főleg az első nagy lemezünkön, amik végeredmény, maga a hangzás például az nem olyan, konkrétan nem olyan stílusú lett, mint amilyennek mi elképzeltük. Aha. Kicsit ilyen klasszik rock lett az egész. Uh-huh. Például most felmerült egy ilyen ötlet, hogy ezeket újra csinálhatnánk.
0: Egy ilyen remaster?
1: Igen. Így tovább fejlődtünk, sokszor már sokkal poposabb ötletek, meg hangszeres ötletek jutnának eszünkbe most, mint amik akkor, és szeretnénk ezt így tetten érhetővé tenni például a dalainkban is, hogy kicsit úgymond ebbe az irányba gondolkodjanak az emberek, hogyha ránk gondolnak, hogy nem tudom, ez így tiszta, hogy inkább egy ilyen popzenekar irányba mennénk, nem feltétlen.
0: Érteleg.
1: Nem akarok túl sok mindent elárulni, de azért ilyen irányba gondolkozunk mostanában.
0: Nagyon-nagyon tetszik. Tehát ugye az Új idők című lemez 2022-ben jelent meg, és ugye 24-ben, 25-ben is több dal jött ki, szingölök, vagy kis lemezek, de akkor azt mondod, hogy a következő nagy lemez, legyen az bármikor, az már egy popposabb irány lehet.
1: Hát ez biztos, igen. Már az előző EP az tavaly jött ki, igen.
0: Igen.
1: Már tavaly előtt is volt a Rém című dal, aztán maga a Rém EP is kijött. Ott már így érzékelhetőek ilyen poposabb elemek. Például ott nem csináltunk dobfelvételt. Most valakinek ez tetszik, valakinek nem. Mi eddig úgy láttuk, hogy az irány, amit mi képviselni szeretnénk, nem feltétlen igényel a felvételekre élő dobot, hogy mi stúdióba elmenjünk, és tényleg ott legyen, hogy minden kis színütés az pont úgy, mint ahogy az élőben le van játszva, de ezt meglátjuk, meg nyilván dalfüggő minden.
0: Persze.
1: De szeretnénk most kicsit energiát fektetni ebbe, hogy vizuálisan is egységesebb legyen az egész koncepció, meg hangilag is.
0: Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, biztos, hogy nagyon jól fog majd szólni. Még egy záró kérdést engedj meg nekem, ha ajánlanod kellene a gitározást, akkor miért ajánlanád, neked mit adott, és miért lehet hasznos, hogyha hangszeren játszunk, legyen az bármi?
1: Nem mindenképpen ajánlom a gitározást, egyébként mindenkinek. Én azt nem gondolnám, hogy ez tehetségfüggő. Szerintem a motiváció a legfontosabb ilyenkor, és aki szereti a zenét, vagy szeretne épp a tábortűz mellett eljátszani valamit, az nem egy óriási ördöngőség, hogy egy olyan szintre eljusson bárki. Azt is ajánlom egyébként, hogy már fiatal korban zenéjen valaki, hiszen sokkal könnyebb, nem? Lehet, hogy sokkal több ideje is van az embernek, de...
0: Az biztos.
1: Szerintem is igen, de sokkal jobban megmaradnak a dolgok. Az nagyon jó, hogy kicsikén megtanultam gitározni, és ez olyan onnantól, mint a biciklizés, hogy sokszor megfogom kicsit ilyen fáradtabb a kezem, vagy mintha így le lenne fagyva, és 5 perc múlva már emlékszem mindenre. Például szerintem, hogyha valaki tényleg akár komolyan, akár nem szeretne egy zenét összerakni, vagy kipróbálni magát, akkor az, hogy tudsz gitározni, ez egy olyan biztos pont lehet, ami mindig ott van, és nem az van, hogy akkor most próbálok énekelni, próbálok zongorázni, nekem ismerős az, hogy nem tudok zongorázni, de azért próbálkozom otthon, de nem az igazi. És hogyha van egy ilyen biztos ilyen alappont az egészben, mint például a gitár, meg az, hogy vannak akkordok ismered őket, hát szerintem ez a legfontosabb. Egyébként pedig maga a zene, azt szerintem nem lebecsülendő, és hogyha van egy esős nap, amikor nem tudod, hogy mit kezdj magaddal, akkor gitározni sokkal jobb, mint bármi más csinálni.
0: Peti, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, további sok sikert nektek, és várjuk a fejleményeket, meg az új lemezt, meg minden egyebet. Várunk vissza szeretettel, köszi.
1: Köszönöm szépen a meghívást, szia.
0: Az elmúlt egy órában a Kertek Alatt zenekar énekese és gitárosa Borics Peti volt a vendégem, akivel megfejtettük a hangszeres játék szeretetét. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Hazai Gitárok, amiben ezek után már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában a Kertek Alatt zenekar énekese és gitárosa Borics Peti volt a vendégem, akivel megfejtettük a hangszeres játék szeretetét. A jövő héten ismét lesz majd hazai gitárok itt a Petőfin. Megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető, Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Szakcsi Jazzóra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.
0: Megismételjük. Holnap után magazin műsor a fenntarthatóságról és környezetünk

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok! Üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit. Ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem dr. Molnár Zsolt etnoökológus, az MTA doktora, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont hagyományos ökológiai tudás kutatócsoport vezetője. Helyesen mondtam?
3: Igen. Ez jó hosszú. És ugye benne van az, hogy etnoökológus, ami nem biztos, hogy mindenki által érthető. Én eredetileg botanikus vagyok, ökológus, Szegeden végeztem, és azzal foglalkoztam, hogy hogyan változnak a tájak. Elsősorban az Alföld a 18. századtól, hogyan alakult ki az a mai világ, amit ma látunk. És aztán később csöppentem ebbe az etnoökológiába, ami azért áll két szóból, mert valójában két megközelítésnek a keresztjébe van. Ugye az ökológus, aki azt nézi, hogy hogyan működik a körülöttünk élő természet. Az etno meg az a néprajzhoz kapcsolódik, ami meg a társadalomnak a kutatását jelenti. Az etnoökológus az pedig egy olyan ökológus vagy néprajzos, aki azt a tudást, azt az ökológiát kutatja, amit nem könyvből tanulnak az emberek, hanem vagy a természettől, vagy a rokonaiktól, szüleiktől, nagyszüleiktől, vagy a szakmatársaiktól. Úgyhogy ez egy egyszerre társadalomtudomány és egyszerre természettudomány, amit mi csinálunk.
2: És ha már így átvetted a szót, azért üdvözöllek itt a stúdióban, ezt kifelejtettem.
3: Én is üdvözlöm a hallgatókat.
2: És hát ugye a mai beszélgetésünk apropóját az adta, hogy 2026-ot az ENSZ a legelők és pásztorok nemzetközi évének nyilvánította, és ugye ennek kapcsán beszélgetünk majd a pásztorokról. Ugye a pásztorkodás egy mindenki által ismert, de talán ma már mélységeiben mondhatja, hogy kevésbé ismert hivatás, és az ehhez kapcsolódó kérdésekről fogunk beszélgetni, és természetesen

0: arról, hogy akár egyébként a legeltetéses állattartás miként lehet része egy fenntartható jövőnek. Erről majd inkább az adás második felében fogunk beszélgetni. Viszont ugye a bevezetőben említettem, hogy a hagyományos ökológiai tudás kutatócsoportot vezeted. Akkor miben foghatnánk meg ennek a kutatócsoportnak a lényegét? Mivel foglalkoztok?
1: Hát ugye etnoökológiával. De mégsem így nevezzük a kutatócsoportot, mert amikor 2013-ban megalakult a kutatócsoport, ugye mi már kutattuk ezt a témakört, de nem volt még Magyarországon vagy magyar nyelven neve annak, hogy Traditional Ecological Knowledge. És ezt sokféleképpen lehetne fordítani, de mi úgy döntöttünk, hogy akkor úgy fordítjuk, hogy hagyományos ökológiai tudás, ami azért érdekes, mert hogy mára most már mindenki tudja, hogy ez mit jelent a szakmán belül, de hogy ez nem hagyományos, nem ökológiai és nem tudás. Mert ugye hagyományra azt gondoljuk, hogy az valami, ami a múltban volt, és akkor a múzeumokban, meg skanzenekben megőrizzük. Nem. Ez a tudás, ami a pásztoroknak, gazda embereknek, erdőkben, mocsarakban dolgozó embereknek a tudása, ez ugyanúgy alakul, mint a világ minden tudása. Változó világban változik ez a tudás, tehát nem csak hagyományos, zömmel hagyományos módon megszerzett tudás, tehát nem könyvekből, nem iskolából szerzett tudás. Aztán nem csak ökológiai ez a tudás, mert hogy aki természettel együttműködve gazdálkodik, annak ugyanúgy kell talajtani tudás, éghajlati tudás, és mindenféle egyéb, nem szűken vett ökológiai tudás. És aztán nem csak tudásról van itt szó, hanem tapasztalatról, értékrendről, világnézetről, hitvilágról. Tehát a hagyományos ökológiai tudás, az több, mint hagyományos, több, mint ökológiai, és több, mint tudás, és mi ezzel foglalkozunk.
0: És hát, ha jól gondolom, akkor ez egyfajta dinamikusan változó dolog, ahogy talán utaltál is rá, hiszen ugye a környezethez alkalmazkodunk, a környezet változásaihoz alkalmazkodnak ezek az emberek, akik tulajdonképpen benne élnek abban a tájban, amit nagyon sokan sajnos már csak az autó ablakán vagy a vonat ablakán néznek végig, és ők testközelből érzik akár azokat a változásokat, amik zajlanak.
1: Hát a mobiltelefon az egyrészt ugye az elitbe terjedt először, meg a pásztorok között. Mert a pásztoroknál valóban nagyon komoly funkciója volt annak, hogy a legelő közepéről tudott haza telefonálni, vagy állatorvosnak telefonálni, vagy a szomszédjával beszélni a pásztor. Tehát hamarabb megjelent a pásztoroknál a mobiltelefon, mint ugye az átlag lakosság körében. És most nemrég olvastam, hogy még tovább ment a dolog, mert hogy ugye azáltal, hogy van mobiltelefonon, onnantól kezdve van GPS, mongol pásztorok, akik ugye szabadon tartják a lovaikat, az anyakancára, vezérkancára tesznek egy GPS-t, és naponta háromszor megkapják a telefonjukra, hogy hol vannak a lovaik, és ha kell, akkor nem néznek, nem mennek el hetente megnézni őket, hogy merre vannak, mert tudják, hogy hol vannak, legfeljebb fölhívják a szomszéd jurtát, hogy akkor nézzetek rá a lovainkra. De olyat is hallottam, Afrikában pedig azt csinálják, hogy akinek több pásztora van, WhatsAppon, sőt, fotókat küldözgetnek egymásnak, és úgy hoznak meg közösen döntést a pásztor és a gazda, hogy elküldi a pásztor a fotóját, hogy most ez a helyzet, ezzel a jószága, vagy ezzel a legelővel, ezzel a víz nyerőhelyjel. Tehát, hogy a modern technika az, ha nem lerombolja a pásztorság lényegét, hanem segíti, akkor az beépül.
0: Hát akkor ez szinte egy high-tech hivatássá vált. Viszont ugye hagyományos ökológiai tudásról beszélünk, ami részben ugye mondtad, hogy nem is feltétlenül hagyományos, meg nem is feltétlenül tudás, de hogy kicsit arról szeretnélek kérdezni, hogy ugye a pásztorokkal kezdtetek el foglalkozni, illetve te most már lassan, ha jól tudom, 2 évtizede a pásztorokkal foglalkozol.
1: Igen.
0: Miért pont velük kapcsolatban kezdtétek el ezeket a tudásokat keresni?
1: Hát eredetileg nem velük kezdtük, hanem eredetileg én egy parlafű allergiával kezdtem az ismerkedést, ami egy alföldet járó botanikusnak nem éppen praktikus betegség. Ez azt jelentette, hogy augusztus közepétől szeptember végéig nincs terep munka az alföldön, vagy csak nagyon sok gyógyszerrel, vagy nagyon kellemetlen körülmények között. És akkor volt a családunkban 2 gyerkőcünk, a feleségemmel, és kitaláltuk, hogy hát azért elmegyünk, akkor úgy tesszük a nyaralást, hogy akkor augusztus végére tesszük a nyaralást, hogy akár még a szeptember elejébe is belecsúszson, és hát menjünk olyan tájban, ahol nincs parlagfű. Na hát ez Erdély, és Erdélybe az úgynevezett falusi turizmust csináltuk már akkoriban, ott a 90-es évek második felébe, ami azt jelentette, hogy betelepültünk egy faluba, kibéreltünk ott egy házat, és ott voltunk. És tulajdonképpen miközben ott mentünk emberekkel fát vágni, kaszálni, legeltetni, gyümölcsöt szedni, közben, ja, akkor én még nem voltam etnoökológus, hanem csak simán ilyen botanikus, és elkezdtem rádöbbenni, hogy Jézusom, mennyi mindent tudnak ők a természetről, amit én nem hallottam, hogy ők tudnak. Jé, de másképp nevezik a dolgokat, jé, másra figyelnek, mást vesznek észre, sokkal inkább azt nézik, hogy miből mit lehet készíteni, mit lehet piacra vinni, mit szeret a jószág, tehát sokkal inkább a közvetlen felhasználását ismerik a növényeknek, mint az egyéb tulajdonságait, nem tudom, botanikusok figyelnek. És akkor évek alatt kialakult bennünk az a kíváncsiság, hogy hát tanuljunk ezektől az emberektől. Szerencsére akkoriban nekem nem is ez volt még a fő kutatási témám, tehát nem volt se projekt, se határidő, ugye ez nagyon fontos, hogy ilyen úgynevezett lassú kutatásoknál, hanem hagytuk, hogy megérjen bennünk ez a kutatás. Úgyhogy a parlagfű allergiából lettem aztán etnoökológus. És aztán 2005-2008 körül kezdtük el intenzívebben kutatni, viszont nem Magyarországon, hanem Gyimesbe, és ott nem a pásztorokkal, hanem az ottani gazda emberekkel, az ő elsősorban kaszáló, meg erdőhasználatok.
0: És ugye azt mondod, hogy 7000 éves tudásról beszélünk, és hát talán nem túlzó azt állítani, hogy 7000 év múlva nem tudjuk, hogy egyetem lesz-e, de hogy pásztorok lesznek, ha ember lesz a Földön, az majdnem biztos. Mondhatjuk ezt így?
1: Szokták azt kérdezni, hogy van-e a pásztorságnak jövője. Hogy amikor azt kérdezzük egy pásztortól, hogy van-e a te életmódodnak jövője, egyik pásztor visszakérdezett, hogy miért is a tieteknek van jövője? Hát, hogy miért gondoljuk azt, hogy ennek a tudottan fenntarthatatlan világnak van jövője, míg az ő tudottan, bizonyítottan fenntartható világuknak nincs jövője.
0: Hát akkor innen fogjuk folytatni a szünet után a beszélgetést a pásztorokról, úgyhogy maradjatok velünk.
2: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban. Holnapot

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem dr. Molnár Zsolt, etnoökológus, a Hunneren Ökológiai Kutatóközpont hagyományos ökológiai tudás kutatócsoportjának vezetője, és a pásztorkodásról beszéltünk a szünet előtt, és abban maradtunk, hogy folytatjuk is tovább. Ugye most már nagyon sok mindent tudunk a pásztorokról, viszont konkrétan, hogy mi az ő tudása, mert talán azt említettem is a bevezetőben, hogy azért az, hogy ki az a pásztor, azt nagyjából mindenki tudja. De az, hogy konkrétan mit csinál és mi a feladata, azzal már nem biztos, hogy ennyire tisztában vagyunk.
3: Ugye a legjobb az lenne, hogyha ezt egy pásztor tudná elmondani, hogy mit gondol arról, hogy ki a pásztor, mi a pásztor. Amit én tanultam tőlük kutatásaim során, az az, hogy a pásztornak az a feladata, hogy jól tartsa a jószágot. Tehát egyrészt úgy legeltesse, hogy sokat tegyen és jót tegyen, másrészt pedig megelőzze a betegségeket, illetve gyógyítsa a betegségeket. Tehát amikor mi látunk egy pásztort, hogy áll a legelőn, támaszkodik a botjára, akkor fölmerül bennünk, hogy hát azért ez egy jó kis szakma, ezt én is csinálnám. Na most egyrészt ez a mondat, ez két tudáshiányt feltételez. Az egyik az az, hogy a pásztornak nem csak ez a dolga, lehet, hogy ezt reggel 9-kor látta valaki az autóból kinézve, de az a pásztor már aznap 4:30-kor fölkelt, és majd este 10-11-ig fog még legeltetni, ez egy nyári nap, tehát ennyit kell azért a jószág mellett lenni, állni, vagy más csinálni. Másrészt pedig, amikor ő támaszkodik a botjára, akkor én úgy szoktam ezt mondani, hogy ő akkor monitoroz. Tehát ahhoz, hogy jól tartsa a jószágot, ahhoz neked látnod kell, hogy ők hogy viselkednek. Na most ő mit lát? Ő minden egyes jószágát ugye ismeri, tudja, hogy hogy viselkedett tegnap, múlt héten, múlt hónapban. Tehát amikor azt mondja, hogy mostan engedem őket tovább a legelőn, vagy eléjük állok, és nem engedem, ti most itt legeljetek, azt egy olyan tudás alapján dönti el, abban benne van 50-100-150 jószág egyednek az aznapi megfigyelése.
2: Bocsánat, hogy közbevághatok, az egyik videódban úgy fogalmaztad ezt meg, vagy nekem azt gondolom, hogy ezt fogalmaztad meg így, hogy figyelemintenzív munkamódszer.
3: Igen, hogyha ezt a szót ezt nemrég találtam ki, mert hogyan el kellett magyarázni, hogy mi a lényeg, és ugye tájtörténettel foglalkoztam, tehát átlátok úgy néhány száz évet így visszamenőlegesen, hogy hogyan változott a tájnak a használata, és azt vettem észre, hogy sokáig figyelemintenzív volt a tájnak a használata. Tehát egy parasztember, egy pásztorember, egy erdőhasználó, akár egy halász tudta, hogy melyik négyzetméternek mi a helye az ő világába, és hogy azon a négyzetméteren ő akarja-e alakítani a természetet, vagy nem. Tehát tulajdonképpen nagyon figyelt a tájban levő részletekre. És amikor az emberiség megkapta az esélyt, hogy itt kényelmesebben tudjunk élni, traktorra ültünk, egyszer szórunk, nagy kombájnnal aratunk, nagy ekékkel szántunk, akkor ennek a figyelem intenzitásnak volt egy esélye a kilazulásra. És tulajdonképpen ekkor történt meg az, hogy a kisebb mocsárszemeket nem kerülgette már a traktor, hanem keresztül szántott. Igaz, hogy abban vizesében, meg szárazében se nagyon termett semmi, de hát így egyszerű volt. Csak akkor volt néhány évtized az emberiségnek, illetve most még van, még mindig tart ez a korszak, amikor nem kell annyira figyelnünk. Na most ebből mi következett? Ebből az következett, hogy eléggé tönketettük a tájat. Ahogy mi gazdálkodunk, az a talajt tönketeszi, a talaj életet tönketeszi, a tájban élő biológiai sokféleséget, a biodiverzitást tönketeszi, és ugye ez majd csattan majd szépen az emberi jóléten is, már most már csattan, klímaváltozással, de még jobban fog csattanni. Na most emiatt, hogy erre rájöttünk, hogy ez a figyelem, ez a hanyag figyelem, ez nem jó se a természetnek, se nekünk, ezért elkezdtek különböző emberek különböző módon megint odafigyelni. Ugye a pásztor eddig is figyelemintenzív volt, ő csak csinálja tovább, mint eddig, de például regeneratív gazdák, permakultúrások, ökológiai gazdálkodók, a fenntartható erdőgazdálkodásban gondolkodók, a fenntartható vízgazdálkodásban gondolkodók, mind abba különböznek a 10-20 évvel ezelőtti elődeikhez képest, hogy figyelem intenzívebbé váltak. Na most már megint ott tartunk, hogy akkor a pásztor olyan embereknek is tud segítséget adni világnézetben, értékrendben, akik nem jószágot figyelnek intenzíven, hanem a tájnak, az élővilágnak más részeire kell, hogy figyeljenek.
2: Kicsit kanyarodjunk vissza a pásztorokra, ugye, ha jól gondolom, de javíts ki, ez lehet, hogy egy gyűjtő fogalom az, hogy pásztor, hiszen ebbe beleértjük a juhászt, a kanászt, a gulyást, a csikóst, ők mind pásztorok? Illetve tovább víve a kérdést, ez még mindegyik létező is? Mert hogy juhászokat még igen, elvétve látunk, de mondjuk, nem tudom, kanásszal én még nem találkoztam.
3: Ezek mind különféle pásztorok, sőt, ugye van a liba pásztorság, alapvetően lányok csinálták, sőt a fiam Kirgizisztánban fotózott pulyka pásztort összférháton ülve. Tehát pásztor az, aki a jószág mellett tartózkodva, a jószágra és a legelőre figyelve tereli, vagy állítja a jószágát azon a gyepterleten, erdőben, vagy mocsárban, vagy tarlón, vagy útszélen. Az, hogy milyen jószága van, na attól függően kap a magyar nyelvben különböző kifejezéseket. Vegyük például mondjuk a csordás és a gulyás párosát. A csordás az, aki olyan teheneket hajt a legelőre a faluból, amik aznap visszaérnek még a faluba, és ugye reggel este meg vannak fejve. Na ez a szakma, ez nagyjából úgy az eltűnés határán van már a Kárpát-medencében, attól keletre még nem annyira, vagy délkeletre. A gulyás az meg az, aki tavasszal kihajtja a távolabbi legelőre a nem fejős marha állományt, legyenek azok tinók, vagy üszők, vagy bikák, és ott kint tartja őket. Ugyanígy a kanász, kondás, csürhés, különböző típusú disznólegeltetést jelez. Nyáj, nyájjuhász, csikós. Jó sok kifejezésünk volt erre. A csikósok tulajdonképpen akkor tűntek el ott a 60-as évek legelején, amikor a lóval vontatott szekeret fölváltotta az autó, illetve a traktor. A disznótartók, ők a 70-es évekbe kezdtek úgy erőteljesen megfogyatkozni, amikor áttértünk arra típusú disznótartásra, ahol nem csak, hogy ólba van a disznó, hanem csak ólba van a disznó, tehát nem jár ki legelőre. Ennek ellenére mi mondjuk Szerbiában még találtunk disznótartókat, és velük dolgoztunk 10 éven keresztül. Ők erdőben és mocsárban tartanak disznót, és hát ez az egyik kedvenc kutatásom volt. Erről külön tudnék hosszan beszélni, mert hogy Szerbiában egy olyan tudást találtunk meg, ami egész Európára jellemző volt. Középkori forrásokat meséltük el szerb szvinyároknak, és tudták értelmezni, hogy a sárospataki grófnak a kanásza miért azt mondta a makról, amit mondott a 7. században. Tehát egy olyan tudás volt ott még a Száva árterén, ami előtte több száz évig működött, azóta pedig nagyjából eltűnt. Juhászból még sok van, több százan is lehetnek még Magyarországon. Ugye ők a juhokat tartják, és aztán hát libapásztor már nincsen. Az utolsó libapásztorral Erdélybe sikerült nem találkoznunk, mert amikor sikerült leszervezni a közös libapásztorkodást, addig a kórházba került, és onnan már nem jött ki. Úgyhogy az a kutatásuk ott elmaradt.
2: Annak a kontextusában, amit elmondtál annak kapcsán, hogy a pásztor az sokkal inkább figyeli a tájat, sokkal inkább építi, gazdagítja talán annak élő világát. Ebben az értelemben a pásztor egyébként a természetvédelem szempontjából egy szövetséges, vagy valaki olyan, aki a védett növényekre ráhajtja az állatokat, akik aztán azt letapossák, vagy megeszik?
3: De inkább az egyik kutatási témánk pontosan ezek az együttműködési lehetőségek, meg konfliktusok, és azt érezzük, hogy ha mindkettő odafigyel a másikra, akkor egészen jó kompromisszumokat lehet hozni. Az egyik pásztor azt mondta az egyik filmben, hogy ha megáll a természetvédő, és beszélünk, 90%-ban egyetértünk. A 10%-ban marad az érdek ellentét, de ott pedig azt gondolom, hogy az emberi tolerancia, meg a kölcsönös megértés, meg a kompromisszum az át tudja billenteni a helyzetet, de valóban vannak olyan növények, meg állatfajok, amiket a legeltetés, főleg a túllegeltetés károsít, ilyenkor a természetvédőnek oda kell tennie magát. Máskor viszont a pásztor tudja jól, hogy hogyan kéne ezt a szeletet hasznosítani, hogyan lehet egyáltalán hasznosítani, és ott meg a természetvédőnek érdemes figyelnie. Például, ha nyugodtan van legeltetve a jószág, akkor nem taposd bele a madarak fészkébe, de közben létrehoz egy madár élőhelyet. Cikkes tavaknál merült fel az, hogy most legeltessük őket, vagy ne legeltessük őket. Ott is a természetvédő pásztor együttműködése csak kitalálta azt a megoldást, hogy a pásztornak is jó legyen, meg a madárkának is jó legyen.
2: Na hát jó, hogy említetted ezt a filmet, mert hogy a filmekkel fogunk tovább menni, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után folytatjuk ezt az izgalmas beszélgetést.
0: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazinműsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, folytatjuk a Holnap utánt itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem dr. Molnár Zsolt, etnoökológus, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont hagyományos ökológiai tudás kutatócsoportjának vezetője, és a pásztorkodásról beszélünk. Ugye annak kapcsán, hogy az idei évet az ENSZ a legelők és pásztorok nemzetközi évének nyilvánította. Többször említettem már az adásban, hogy beszélünk itt videókról. Van egy úgynevezett hagyományos ökológiai tudás és etnoökológia YouTube csatorna, ahol számos videót találni a pásztorokról. Ezt Zsolt és csapata készíti ezt a csatornát, és hát itt van néhány hosszabb film, amelyek a pásztorok mindennapi munkáját, a mindennapjaikat hivatottak bemutatni. Egyébként a legnézettebb ezek közül a Sáfián László juhásszal készült film, amit most már közel 800 ezeren láttak. Mit kell tudni ezekről a, mondhatom, hogy igen különleges filmekről?
3: Hát az, hogy nagyon izgalmasak. Az a története egy filmnek, ugye 3 órásak ezek a filmek, hogy nagyjából, hogy a gyepen legel a birka, vagy a marha. És akkor ez megy 3 órán keresztül. Réteg filmnek terveztük. Az volt a cél, hogy valamit megmutassunk a pásztoroknak a tudásából. Úgy alakult ki ennek a filmnek a stílusa, mi ezt lassú filmnek hívjuk. Úgy alakult ki a stílusa, hogy a pásztorokkal arról beszélgettünk, hogy amit ők tudnak, az iszonyú nehéz másnak megmutatni, anélkül, hogy ott lenne. De még hogyha ott is van vele a legelőn, akkor sem látja, hogy mi történik. Az egyik ilyen nagyon korai legeltetés élményem az annyi, hogy a papimre bácsi kinyitja a hodályajtót, a birka elindul legelni, másfél óra múlva azt mondja az Imre bácsi a lucerna tábla széléhez elérve: hova mész? Erre megáll a birka, egy perc múlva azt mondta, hogy hova mész? Erre megfordult a birka, és elindult a hodály felé, és másfél óra múlva belegelt a hodályig. És akkor azt mondja az ember, hogy nem csak erről csinálj filmet, mert hogy ez a tudás. Mert hogy az, hogy mi történt ebben a 2,5 órában, ez órákig lehet mesélni, mert az, hogy ez így meg tud történni, az a pásztor tudás. Gondolkoztunk pásztorokon, hogy oké, akkor hogy lehet ezt valamennyire megmutatni az embereknek, és akkor kitaláltuk, hogy csinálunk egy olyan filmet, ami egyetlen egy délutánról szól, tulajdonképpen vágatlan a film, tényleg csak a kamera rezgések, kamera átállások vannak kivágva belőle, ezért 3 órás. És utána leültünk a pásztorral, és ő elmagyarázza, hogy ő mit néz, mit lát. Mert ugye a pásztor kétféle dolgot tud csinálni, a legelőn áll, vagy megy. A birka is kétféle dolgot tud csinálni a legelőn, eszik, vagy nem eszik. Most ebből a kombinációból áll a pásztornak a gyerekkortól élete végéig az élete, meg ebből áll minden nap. Na most ezt 3 óráig tudta magyarázni, úgy, hogy egy csomó kérdést nem tudtunk érinteni. Tehát ezek a 3 órás filmek, ezek még mindig csak egy kicsit részét tudják megmutatni az aznap délután használt tudásnak. Viszont átmegy ez a gondolat. Onnan tudom, hogy van a film alatt ugye 300 komment, és a 300 kommentnek egy jelentős része arról szól, hogy hát ezt én nem gondoltam volna. Azt hittem, hogy ott csak áll. Azt hittem, hogy a pásztorok buta emberek. Azt hittem, hogy a pásztorok nem tudnak beszélni. Tehát, hogy a ledöbbeni, tehát az, aki rászánta a 3 órát, az ezután jött rá, hogy valójában egy hihetetlen tudással áll ő szembe.
2: Adódik is talán a kérdés, hogy hogyan lesz ma valaki pásztor. Én laikusként azt gondolnám, hogy ez egy öröklődő, családon belül apáról fiúra szálló mesterség.
3: Alapvetően igen, úgymond 7000 éve, de vannak kibelépők ebben a társaságban, aki abba hagyja a pásztorkodást, vagy éppen belép. Paraszt emberből lettek pásztorok, aztán azóta már 7. generációs vagy 18. generációs pásztorok is lehetnek közöttük. Alapvetően ugye iskolában nem lehet megtanulni, teljesen egyértelmű. Gyakorlatban lehet megtanulni, úgymond maguktól tanulják, a jószágtól tanulják, bizonyos dolgokat az öregektől, szülőktől tanulnak. Béres Sándor, ő egy néprajzos, és ő mondta azt, hogy az nagyon fontos lehet, hogy már nagyon kicsi gyerekkorukban, 2-3 éves korukban kapnak egy bárányt, amiért ők felelnek. És ezért ez a bizonyos imprinting, ez a bevésődés, ez kisgyerekkorban megtörténik. És azok az emberek, akik ezt megkapták, ezt a bevésődést, lehet, hogy akkor ők még nem pásztorok voltak, de tartottak annyi jószágot, hogy a bevésődés megtörténhessen. Nekik könnyebb utána pásztorrá válni, mert az egész pszichológiájuk, az egész úgymond hormonháztartásuk, az össze van valahogyan szőve a jószágéval. Azt mondják a pásztorok, hogy én vagyok éhes, amikor a jószág éhes, én vagyok szomjas, amikor a jószág szól, és én nekem fáj, amikor a jószágnak fáj. És amikor megkérdezzük ten pásztorokat, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki jó pásztor legyen, akkor nem azt mondták, hogy milyen iskolába kell beiratkozni hozzá, hanem azt mondták, hogy szeresse a jószágot. Ez a szeretet az, ami a jól tartást eredményezi. Ugyanakkor meg már kisgyerekkorban tanulja meg, hogy a jószágot azért tartjuk, hogy aztán majd megegyük. És ugye ez egy fontos kérdés, mert a mai világban így az állatvédelem kapcsán azért ez egy, meg a vegetáriánizmus kapcsán ez így fölmerül kérdésként, hogy akkor egyáltalán van fenntarthatóság szempontjából a jövőben helye a pásztoroknak. És akkor én csak annyit szoktam mondani erre, hogy a földfelszínnek közül körülbelül a fele olyan növényzetet tartalmaz, ahol nem lehet gabonát vagy gyümölcsöt, zöldséget termelni, és az ott levő füveket, sásokat és egyebeket csak jószágon keresztül lehet emberi élelmiszerré alakítani. Tehát a pásztorságnak a föld felszín felén helye van, ott nem tudunk másképp élelmiszert létrehozni. Az más kérdés, ezt szoktam mondani, hogy a mai világban túl sok húst eszünk, és ez nem fenntartható. Tehát a húsfogyasztásunkat drasztikusan csökkenteni kell, ugyanakkor nem azt jelenti, hogy nem tenyésztünk állatokat, akkor az egy fenntarthatóbb világ lenne. Tehát a legfenntarthatóbb tájban arányosnak kell lennie a növénytermesztésnek és az állattenyésztésnek. Tehát ezért mondom azt, hogy a pásztorságnak abszolút helye van a legfenntarthatóbb világban.
2: Nagyon sok mindent említettünk most már a pásztorokkal kapcsolatban. Hogyan lesz valaki pásztor, egy pásztor hogyan figyel a tájra, hogyan figyel a nyájra, hogyan őrzi meg a környezetét. Viszont az egy nagyon érdekes kérdés számomra, hogy azért a mai rohanó világunkban, ugye ezt is említettük már, mobiltelefon, internet, stb. Mi lehet vonzó a pásztor életben? Milyen életmóddal kecsegtet ez mondjuk egy mai fiatal számára, hogy pásztorrá váljon ma Magyarországon?
3: A pásztorok azt mondják, hogy amikor reggel fölkelnek, akkor tudják azt, hogy 300 személyiség várja őket a hodályba. A pásztorok azt mondják, hogy a jószág tőlem vár. Tehát olyan szoros kapcsolat tud kialakulni más élőlényekkel, ami nagyon kevés szakmára jellemző. Aki szeret a természetben lenni, és nem csak kirándulni, madarászni vagy botanászni, hanem együttműködni a természettel, vagy tanulni szeretne a természettől, azoknak mindenképpen javasolható. Gazdaságilag többé-kevésbé működőképes, érdemes segítséget kérni az elején valódi pásztoroktól, már gyakorlott pásztoroktól, elsősorban a jószág elhullás megakadályozása céljából. Érdemes összekapcsolni a régi tudást az új tudással. Széchenyi ezt úgy mondta, hogy a jó régit a jó újjal, a jelen időben kézfogásra bírni törekednék. Na ezt tudom én is javasolni, hogy ne dobjuk ki azt a múltból, ami hasznos. Ugyanakkor figyeljünk például pont a regeneratív öko- és permakultúrás gazdálkodókra, és tanuljunk a modern tudománynak a felismeréseiből. Ez egy kimondottan komoly szellemi kihívás. Már nem akkora fizikai terhelés pásztornak lenni, mert a technika segít, úgyhogy azt mondanám, hogy nagyon sok olyan ember van, akinek olyan hobbija van, ami erőt, kitartást, odafigyelést igényel, de valójában nem termel semmit a világnak, nem hoz létre fajgazdag gyepeket, nem tart féken inváziós tájidegen özönnövényeket, hanem csak hobbi. Na most az ilyen típusú ember azt szerintem a pásztorságban is megtalálná a kihívást, a kitartásra, az erőbedobásra való igényt, az odafigyelésre, a hosszantartó figyelésre való lehetőséget. Úgyhogy ez egy izgalmas dolog, hogy azok az emberek, akik jó pásztorok lennének és szívesen lennének pásztorok, azok eljutnak-e addig a gondolatig, hogy nekik ez egy jövőbeni út lehet.
2: Hát azt hiszem, hogy érdemes megnézni a YouTube csatornán, ugye a hagyományos ökológiai tudás és etnoökológia csatornán található videókat, és akkor egy kicsit mélyebb képet kaphatnak arról az érdeklődők, hogy mit is jelent ez a világ, és akkor akár el is így lehet van, indulni ezen az úton. Hát akkor innen fogjuk folytatni a szünet után, úgyhogy maradjatok velünk.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban. Holnap

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem dr. Molnár Zsolt, etnoökológus, a HunRen Ökológiai Kutatóközpont hagyományos ökológiai tudás kutatócsoportjának vezetője, és ugye ma már többször elmondtam, hogy a mai beszélgetésünk apropóját az adta, hogy az ENSZ 2026-ot a legelők és pásztorok nemzetközi évének nyilvánította. Mit érdemes tudni erről? Miért tartotta fontosnak a világszervezet, hogy ezt az évet a pásztoroknak és a legelőknek szentelje?
3: Azért meg globális a világ. Én soha nem értettem, mit jelent az, hogy globalizáció. Addig, amíg egyszer el nem mentünk New Yorkba egy konferenciára, ahol szintén hagyományos pásztorokkal, gazdemberekkel foglalkozó emberek vettek részt a konferencián, és meséltek a kutatási lehetőségekről, nehézségekről, illetve az ott a kutatott embereknek mik a nehézségei, és kiderült, hogy bárhonnan jön valaki a világból, ugyanaz a gondja. Mert hogy ez a globalizált piacgazdaság központú világ, ez ugyanazt a nyomást helyezi a világban mindenhol azokra az emberekre, akik még nem ezt az iparizált világnézetet, illetve életmódot folytatják. Na most a pásztorokra sajnos még jobban igaz, ők hiába 2000 éve tartják fönn a kultúrájukat és a működési módjukat, olyan gyorsan változik most a világ, hogy mindenféle kihívásra szembesülnek, viszont ezek a kihívások globális. Nagyon hasonlóak. Ezért volt értelme egy külön évet szentelni, egy külön ENSZ évet szentelni pásztoroknak. Mongólia kormánya javasolta, a FAO kezelte ezt a folyamatot éveken keresztül, és aztán 2024-ben az ENSZ közgyűlésén megszületett a döntés, hogy 2026-ot a legelők és pásztorok nemzetközi évnek nyilvánították. Hát vannak vagy 300 millióan pásztor a Földön.
2: 300 millió pásztor van a Földön.
3: 300 millió van összesen. Körülbelül a földfelszín, a szárazföldnek a felén ők hozzák létre az élelmünket, és hát mindenféle gondjaik vannak. Elsősorban a fő gondjuk az, hogy nem tudnak feltétlenül ott legeltetni, ahol kellene nekik legeltetni, mert a jobb minőségű földeket feltörték, intenzívebb szántónak, a városok kiterjednek, az úthálózat kiterjed, szélerőmű parkok jönnek létre, különböző módon szorongatják a pásztorokat, miközben a pásztorságnak mozogni kell a tájba. És akkor ez az évet tulajdonképpen arról szól, hogy a világ vegye már észre, hogy van itt egy jó pár ezer éves történet, aminek jövője is van, ami fenntartható, ami fontos nekünk, ami kultúrát őriz meg, ami élelmiszert hoz létre, és most 150 országban lesznek olyan rendezvények, ami részben általános, részben szakmai, célirányos, szakigazgatási célokat szem előtt tartva próbálnak a pásztoroknak segíteni.
2: Ugye említetted, hogy globalizálódott a világunk, és egyébként nagyon sok nyomás, ami a pásztorokat éri, az hasonló a világ különböző részein. De a pásztorok, ők mennyiben hasonlóak a világ különböző részein? Mondjuk egy magyar pásztorhoz képest egy gánai pásztorhoz képest egy mongol pásztor. Mi a különbség, vagy mi a hasonlóság köztük?
3: Vegyünk mondjuk 20 véletlenszerű pásztor népet, pásztorkultúrát, fotózzuk le őket a hagyományos viseletükben, a legelőjükön és a jószágukkal. Kérdezzük meg valakit, hogy ez a 20 pásztor, ez mennyire különböző? Azt fogja mondani, hogy ég és föld, semmi közük nincs egymáshoz. Úgy csináljunk olyat, hogy mind a 20 pásztorközösséggel készítsünk interjút, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki jó pásztor legyen. Pásztor dönti el, vagy a jószág dönti el, hogy hol legeljen a jószág. Mi a pásztornak a fő célja, hogyan olvassa a növényeket, mit tud a növényekről. Azt leírjuk a 20 pásztorközösség esetében, akkor szinte nem látunk különbséget. Tehát miközben kinézetre ég és föld, ugyanakkor a jószághoz való viszonya, az élethez való viszonya meg hihetetlenül hasonló, annyira, hogy a mondatok egyeznek. Például amit én Magyarországon gyűjtöttem, hogy mi a jószág száján átlátjuk a legelőt, vagy a növényeket, ezt gyűjtöttem Mongóliában is, és olvastam kenyai pásztor szájából. Az a mondat, hogy éjjel azon gondolkodom, hogy reggel hol kezdjük a legeltetést, ezt tudod itthon is gyűjteni, Mongóliában, meg Iránban is. Valójában a pásztorok nem különböznek egymástól, csak kinézetre.
2: És ugye azt említetted, hogy 300 millió pásztor van világszerte, ami egészen elképesztő információ volt számomra. Ehhez képest Magyarországon lehet tudni arról, hogy körülbelül hányan vannak?
3: Hát nézzük meg a statisztikát, jó? Bemegyünk a statisztikai hivatalba, pásztor szakma, rákattintunk, ki fogja adni, hogy hány? Hát nulla, mert hogy nincsen olyan szakma Magyarországon. Magyarországon hivatalosan, hogy pásztor. Ezt még elfelejtették az a közé a 3000 valahány száz szakma közé felsorolni. Ugye, többenetes? Ugye?
2: Elképesztő.
3: Tehát magyarul nulla pásztor van Magyarországon. Persze ez nem igaz. Azt becsüljük, hogy körülbelül olyan 500 és 1000 között lehet azon emberek száma, akik naponta elindulnak a jószággal a legelőre és legeltetnek.
2: És ugye ezt már említettük korábban is, de hogyan jutottunk el odáig, hogy ma Magyarországon csak körülbelül 500 ezer pásztorról beszélhetünk?
3: Amint 500 kötőjel
2: 500 ezer. Kötőjel ezer.
3: Így van, így van. Azt gondoljuk, hogy ők már nem fontosak. Vagy valakik azt gondolják. Mert gondoljuk el, hogy ha nem kapnának fizetést és támogatást a múzeumok, akkor bezárnának. Ha nem kapna az operaház támogatást, odafigyelést, akkor bezárna. Valamiért tudatalatt úgy döntöttünk, hogy akkor a pásztoroknak nem adunk meg olyan támogatást, és akkor majd ők is bezárnak, eltűnnek. A kutatócsoportban mi egy olyan szenárió, jövő szenárió szerint működünk, hogy az a világ, ami most van, ugye exponenciálisan nő egy csomó minden évben nő a GDP és a betonfelhasználás és az energiafelhasználás és a szén-dioxid kibocsátás és minden. Ez a világ nem fog tudni sokáig ebbe az irányba menni, mert a grafikon nem engedi, a föld nem engedi. Tehát lesz valami zökkenés. Látjuk az előjeleit ennek a zökkenésnek egyre gyakrabban. Tehát magyarul lesz egy zökkenés a civilizációnak. Én nem vagyok világvége hívő, meg semmi ilyesmi, de lesz egy nagy zökkenés. Méghozzá nem is túl soká, 10-20 éven belül, mert a grafikonok nem férnek el a lapon. Ez egy tény. Na most, ha lesz egy zökkenés, annak az egyik eredménye az lesz, hogy a messziről hozott anyagok, messziről hozott élelmiszerből lesz kevés, vagy nulla. Ebből az következik, hogy a helyben lévő anyagoknak és élelmiszernek az értéke meg fog nőni. Ki tud fűből húst csinálni? Ki tud útszéleken legeltetni, erdőkbe legeltetni, mocsárba legeltetni? A pásztor.
2: A pásztor.
3: Magyarul én nem tudom, hogy mi lesz 20-30 év múlva, de abban szinte teljesen biztos vagyok, hogy a helyben megtermett biomassa élelem alakítását meg kell tudnunk valósítani. Ehhez olyan tudás kell, amit ma a pásztorok és néhány más ember őriz még nekünk. Nem biztos, hogy olyan pásztorok lesznek 20 év múlva, amilyenek a maiak, de ugyanúgy figyelme intenzív, tájban mozogni képes, mobilis pásztorokra lesz szükség, emberekre lesz szükség. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a feladat az az, a társadalomnak, a kutatóknak, a hatóságnak a feladata, hogy ez a tudás ne halljon ki még azelőtt, hogy megint kell nekünk. Hát, hogy most nem a legmodernebb foglalkozás a pásztor, de nagyon nagy szükségünk lesz rá. Nem túl sok.
2: És hát ugye az általuk őrzött hagyományos tudást is, amiről, ahogy már említettük, a hagyományos ökológiai tudás és etnoökológia YouTube csatornán számos videót és filmet tudtok megtekinteni. Nagyon szépen köszönöm dr. Molnár Zsoltnak, hogy a vendégem volt. Nektek pedig köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt már a Holnap után a greendex.hu fenntartatósági műsora. A jövő héten újra érkezünk. Addig is sziasztok.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Neked hajnal 2 óra van 2026. szeptember 26-ára. Ébredtél, vagy éppen még fent vagy? Ez ugye a te életritmusodtól függ, de egy biztos, a zenéket mindenki megkapja tőlünk. Hegedűs Bori mindjárt érkezik, de lett a Sztár és a Vihar itt a Petőfi.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag